0: FM107, Lakihegy Rádió.
1: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah.

0: te vagy, hey.
1: FM 107.
2: Lakihegy Rádió.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
2: Halló, rendőrség! Igen. Itt van bevettem egy utazat. Nem tudom, szerintem nincs meg a önálló gondolata is, sem egyáltalán. Egy bohóz, igen, bohózról napon is. Ilyen fura nevetés, folyamatosan nevetés, ilyen

0: Balatonfüredhegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.
2: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég köszed.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Na, ez egy kvalitás.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Augusztus 29-én a Beatrixok és az Ernák ünneplik névnapjukat. A Beatrix egy latin eredetű név, a lelki tulajdonságot kifejező nevek közül jelentése boldogító, boldogságot hozó. A 90-es években nagyon gyakori volt a Beatrix név, jelenleg sem ritka. A Beatrixokat becézik Beának, Beácskának, Rikének, Bettinek és Bettusnak is. Egy Beatrix mindig mosolygó, kedvességet sugárzó, kellemes a környezetéhez, igyekszik mindenkivel barátságot tartani. Munkamániás, ami gyakran hátrányára áll. Híres Beatrix, aragóniai Beatrix Mátyás király felesége, Balogh Beatrix kézilabdázó, Kökény Beatrix szintén kézilabdázó és Murányi Beatrix műfordító. Ma az Ernákat is felköszönhetjük, ez egy germán eredetű név. Az Ernestust, Ernest, Ernő férfi név, női változata. Az Erna jelentése komoly, határozott, különösen a harcban. Az Ernákat becézik Ernácskának, Erninek és Ernikének, és a nevet viselők sokszor csapdába esnek, ezért állandóan bizalmatlanok, nehezen lehet közelükbe férkőzni, és talán kevés a barátjuk. Híres Erna, Bogen Erna világbajnok, vívó, Cövek Erna zenetanár. Ma ünnepelnek még a Boldák, a Cézárok, az Erna az Emnesták, az Ernestinek, az Ernestinák, a Jánosok, a Kamillák, a Sebők, a Szabellák, a Szabinok, a Szabinák, a Szabrinák és a Trixik, holnap pedig rózsanapja lesz. Hey!

Folytatjuk, jön nálunk a napembere. Ma Werner Theodor Otto Forssmann, aki Berlinben született, német orvos volt, 1904-ben született ezen a napon, és 1979-ben hunyt el június 1-én. 56-ban megosztva orvostudományi Nobel-díjba részesült a szívkatéterezés technikájának kidolgozásáért. A 25 éves friss diplomás Forssmann itt támadnak az az ötlete, hogy ha a szívbe katétert vezetnének, akkor el lehetne kerülni a veszélyes direkt szívinjekciót, amivel egyes gyógyszereket és röntgen kontrasztanyagokat juttattak be a vérkeringés központjába, valamint meg lehetne mérni a szívbeli vérnyomást is. Állatkísérletek után az egyik orvostársát rábeszélte, hogy próbálják ki a technikát saját magukon, de miután egy gumicsövet 35 cm-re bejuttattak a vénájába, megijedt a társa, hogy a kísérlet akár halálos is lehet, és félbeszakította a procedúrát. Nos, Forssmann ezután egy nővér győzött meg a kísérletről, egyedül nem fért hozzá ugyanis a szükséges felszereléshez, de nem a műtőasztalhoz szíjazott nőjébe, hanem a saját karjának könyök vénájába vezette be a vulkanizált gumiból készült csövet 65 cm-nyire, és amikor úgy gondolta, hogy na ő már elérte a szívet, akkor lesétált a két emelettel lejjebb lévő röntgen laboratóriumba, ahol felvétellel bizonyította, hogy elérte a szív jobb pitvarát. Az akkor még semmibe vett felfedezését jóval később kiemelkedően jutalmazták. Több elismerést is kapott, 1954-ben kapta meg a Berlini Német Tudományos Akadémia érmét, aztán 56-ban, ahogy mondtam, Nobel-díjat kapott, megosztva. 56-ban a Johannes Gutenberg Egyetem tiszta beletbeli professzorává választották, 61-ben az argentin Kordobai Nemzeti Egyetem is ugyanezt tette. 62-től a Német Sebészeti Társaság igazgató tanácsának tagja volt, és tiszteletbeli tagja lett a Svéd Kardiológia Társaságnak, a Német Urológiai Társaságnak és a Német Gyermekjóléti Szövetségnek is. Minden esetre ezért én bírom az ilyen orvosokat, akik ennyire kísérletezzek. Ugye többször hallottunk már arról, hogy valami fontosat, ha valaki felfedezett, magán tesztelte, azért az nem semmi, hogy 65 centire bent van az emberben egy katéter, saját magába bevezettette be, aztán két szinten lentebb sétál, hogy megröngenezze magát. De hát életeket ment a felfedezése a mai napig.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangú. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

Augusztus 29-e van, ma az Ernák, illetve a Beatrixok ünneplik névnapjukat. Ez az év 241. napja, Gergely naptár szerint, tehát ebből az évből még 124 nap van hátra. Ma van a Szlovák Köztársaság hivatalos állami ünnepe, 1944 szlovák nemzeti felkelés emlékére, és ma van a Magyar Fotográfia napja. Vállas Antal 1840. augusztus 29-én készített el ugyanis az első magyarországi daguerrotípiát. Na nézzük a kalendáriumban, milyen események köthetőek augusztus 29-éhez. 1521-ben az első Szulejmán szultán által vezetett török haderő bevette Nándorfehérvárt. 1526-ban kitört a mohácsi vész, az első Szulejmán szultán vezette török haderő. A mohácsi csatában ugyanis szétverte a magyar fősereget, és második Lajos király is elesett. 1541-ben első Szulejmán szultán hadserege megérkezett Buda alá, és fogságba vetették török Bálintot. A török katonaság csellel elfoglalta Budavárát is, hát a törököknek úgy néz ki, hogy ez az augusztus 29-e egy szerencsés nap volt a történelmükben, nekünk nem annyira. 1602-ben a 15 éves háború során Dzsemcsi Hasszán nagyvezér visszafoglalta a császáriaktól Székesfehérvárt. 1660-ban Nagyvárad török kézre kerül, nem mondom én, hogy a törököknek jó ez a nap, és még mindig török, de most már azért nem ekkora siker. 1686-ban a török védők sikertelenül próbáltak kitörni a Szentliga által ostromlott Budavárából. 1756-ban II. Frigyes porosz király csapatai bevonultak az Ausztriával szövetséges Szászországba, és ezzel elkezdődött a 7 éves háború. 1831-ben Michael Faraday angol fizikus felfedezte a mágneses tér elektromos hatását, az elektromágneses indukciót. 1902-ben ezen a napon 800 ezer koronás alaptőkével megalakult az idegenforgalmi és utazási vállalat RT, az IBUSZ jogelődje, az első elnök Eszterházy Mihály gróf volt. 1944-ben kitört a szlovák nemzeti felkelés Besztercebányán, 49-ben a szovjetek sikeresen tesztelték az első atombombájukat, az RDS-1-et, 2005-ben pedig a Katrina hurrikán elérte Louisiana partjait, és 65 mérföldre délre New Orleans-tól csapott le. És akkor nézzük, kik születtek augusztus 29-én. 1434-ben Jánosz Pannonius, az első név szerint ismert magyar költő, aki 1472-ben hunyt el. 1755-ben megszületett Jan Henry Dabrowski, lengyel tábornok és nemzeti hős, nevéhez fűződik a lengyel himnusz születése. 1825-ben Salamon Ferenc, a 19. század második felének egyik jelentős irodalom kritikusa, történész, szeszini kritikusa. 1855-ben Stetka Gyula magyar festőművész, 1904-ben Werner Forstmann, Nobel-díjas német orvos, sebész és urológus, a szívkatéterezés feltalálója. Hát a szívkatéterezéssel rengeteg ember életét mentették már meg. 1915-ben ezen a napon született Ingrid Bergman, svéd színésznő. 1923-ban megszületett Richard Edenborough, báró, Oscar-díjas angol színész, filmszínész, rendező, producer, aki 2014-ben hunyt el. Charles Grey angol színész, akit a Gyémántok az örökké valóságnak, a The Rocky Horror Picture Show-ban is láthattunk, 1928-ban született és 2000-ben halt meg. 35-ben született Garai László, kutató, pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 36-ban John McCain, amerikai politikus, szenátor. 43-ban Arthur B. MacDonald, Nobel-díjas kanadai astrofizikus. 58-ban Michael Jackson, amerikai táncos, koreográfus, énekes, színész, a pop királya, 2009-ben hunyt ő el. 1966-ban ezen a napon született Tóth Ildikó, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész, Michael Simon, DJ, a Scooter tagja, 72-es, Vince Otto labdarúgó, magyar válogatott, 74-ben született, Mészáros Béla magyar színész 79-ben, Liam Payne brit énekes pedig 93-ban. Ez volt mára a kalendárium.

A folytatásban pedig hát az erotikus kíváncsiság költőjéről, Apollinaire-ről lesz szó, mert hogy ő 1880-ban, augusztus 26-án született, egy francia költőről van szó. Az első világháború kitörése után katonáskodott, 1916 márciusában megsebesült, kétszer is koponyalékelést hajtottak rajta végre, és a fejét élete végéig vaspánt fogta össze, de brutálisan hangzik ezt, kérem szépen. Nos hát foglalkozzunk akkor most egy picit vele a múltkor segítségével. Rómában született, erejében egy csepp francia vér sem folyt. Anyja lengyel nemesi származású kalandornő, apja valószínűleg olasz katonatiszt volt. Leérettségiznie nem sikerült, 1899-től Párizsban négerként írt tárcaregényt egy újságíró helyett, cikkeket helyezett el a Tarbin című labban, rövid ideig egy tőzsdeügynökségnél is dolgozott. Leginkább azonban a könyvtárakban ritka könyveket olvasott és jegyzetelt, társaságba járt, költőkkel, lapszerkesztőkkel ismerkedett. 1901. augusztusában a gazda kölni Milhaud családhoz került francia tanárnak, és a családdal együtt a Rajna vidékére költözött. Az itt töltött egy év termései a Szeszek című kötetének rajnai versei. 1902-ben visszatért Párizsba, megélhetési okokból állást vállalt egy bankban. Főnökei elnézőek voltak, így több időt tölthetett művészbarátaival a kávéházakban, mint a hivatalban. Amikor a bank csődbe ment, hát talán azért, mert ennyire elnézőek voltak, nyilván többekkel is, úgy döntött, hogy végleg az irodalom lesz a fő foglalkozása. Előbb a könnyebb műfaj jelentett biztos megélhetés számára. 1907-ben megjelent két erotikus, hát inkább pornográf műve is,

Lányként a melíciózus cikkeket a korabeli nőírók műveiről a belga folyóiratban, aztán állandó munkatársa lett a Mars de France-nek. Erre az évre 1911-re esett egy kínos élménye is, megismerkedett egy belga kalandorral, akit titkárává fogadott. A férfi ellopott néhány kis szobrot a Louvre-ból, és Apollinaire-t, mint vélt bűntársat egész egyszerűen letartóztatták. És hát mit csinál egy író költő, hogyha egy ilyen trauma éri, hát megírja, így a vizsgálati fogság emlékét meg is örökítette a Börtönben ciklusban a Szeszek című kötetben. Apollinaire a képzőművészettől sem szakadt el. 1913-ban rövid időre csatlakozott a Marietti féle futurista mozgalomhoz, és ekkortájt kezdte írni képeverseit is, amelyek 1918-as Kaligrammák című kötetének anyagát alkották. Az első világháború kitörése után katonáskodott, 1916 márciusában megsebesült, ahogy mondtam, kétszer is koponya lékelés hajtottak rajta végre, a fejét élete végéig vaspánt fogta össze, de felgyógyult bizony, és ezután Párizsban élt. Kiadták a Meggyilkolt költő című regényét, 1917-ben pedig bemutatták a Teire Sziász emlői című szürrealista darabját. Van itt egyébként róla egy fotó, hogy be van kötözve a feje, sokkal durvábbnak képzeltem ezt el egyébként. Lehet itt már lábadozó fázisban volt, amikor megörökítették az ő fotóját. 1918-ban annyi szerelmi csalódás után aztán révbe ért és feleségül vette Jacqueline Kolbot, a szép vöröses szőkét. A megtalált boldogság azonban sajnos nem tartott sokáig. Európában végig söpört a spanyol nátha járvány, és 1918. november 9-én a költőt is elragadta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Azért most egy picit örülök, hogy abban szinte biztos vagyok, hogy az én kislányomnak jut normálisan ebéd reggeli uzsonna Szigetszent Miklóson az óvodában, mert nem mindenhol van ez így.
3: Van. Igen.
2: Nyilván mi is olvassuk, látjuk most tulajdonképpen így az egész ország erről beszél valahol. Egyébként nagyon érdekes, képzeld el, hogy tegnap, ahogy jöttünk haza, az unokatesom is ült a kocsiban, mindegy, voltunk valahol, és elkezdte nekem mesélni ezt a gyömrői esetet, hogy hallottam erről, hogy a gyömrői önkormányzat konyhai dolgozói, ugye ők biztosítják ott a térségi iskolákban is az étkezést, hogy a polgármester hát lebuktatott több konyhai dolgozót, majd mindjárt mondjuk, de szerintem biztos, hogy a legtöbben már hallottátok, hogy mennyi ételt lopott el, és mondjuk el, hogy a gyerekektől lopták,
3: hát a gyerekektől,
2: mindezt el.
3: Igen.
2: Tehát ez egészen elképesztő, na de képzeld el, hogy ahogy így meséli nekem az autóban az unokatesom, mondtam, hogy hát én ezt így nem hallottam. És körgetem 2 perc múlva a Facebookot, és feldobta ezt a posztot.
3: Tehát, hogy elképesztő, nem láttam, hogy... egyébként, nem tudom, küldted ugye a videót, csak aztán ugye annyi minden volt már itt tegnap este, hogy akkor most kezdtünk erről beszélni, úgyhogy én még egy kicsit így, hát hogy mondjam, keresem a szavakat, mert konkrétan sokat kaptam.
2: Ja, hogy te ezt így most tudtad,
3: hát
2: meg, igen.
3: Hát most, mert valahogy tegnap annyi minden volt úgy délután, hogy ez így, ez a hír nem jött velem szembe, és most, hogy így mondtad, meg megnéztem ugye az erről készült videót, amit ugye a polgármester készített a rajtaütésen tulajdonképpen, és így sokkot kaptam, tehát hogy nyilván lopni bűn, oké, rendben van, de az, hogy még gyerekektől is.
2: Igen, meg egyébként addig Bettit hagyom, hogy a vérnyomása lejjebb menjen, addig mondom, hogy ugye a legmegdöbbentőbb ebben a mennyiség, mert az, hogy most Marcsi néni, Julika néni, megmaradt 2 kocka sajt, azt ő hazaviszi a gyereknek, az unokának, azért azt gondolom, hogy ez mindenki
3: az a nincs baj,
2: csinálja meg, ezzel nincs baj.
3: Kukába kerüljön egyébként, tehát ez így rendben is.
2: De az, hogy itt konkrétan a maradékot adták a gyerekeknek, és minden mást, amit ők haza akarnak vinni. Tehát, hogy olyan mennyiségről van szó, lássuk, azt írja a polgármester Kisberg Szabolcs, hogy lássuk az ellopott mennyiséget. A 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, mindössze 0, még egy kilónyit se hagytak meg a gyerekeknek, már pedig ugye több száz gyerekről van
3: és
2: szó.
3: És hogy osztották több száz gyerek közül? Van ott egy fotó.
2: Hát, ugye a reszelt sajtot, Pentáról beszélgettünk tegnap az autóban, hogy ugye reszelve a sajt, hát figyelj, most a kenyérbe, a reszelt sajtból, ha teszel, nem tudom, 3 ilyen kis kukacnyit, már azt mondhatod, hogy van benne, azt
3: hello.
2: Mert ugye szeletelve több kell bele, de hogy reszelve nyomokban tartalmazhat sajtot. De hogy akkor a másik, 6 kiló sonka felvágottból 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek. 6 kiló margarin felét elvitték. Ezen felül elloptak, mint egy 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszi barackot és egy nagy csomag levesgyöngyöt. Előkerült még a csomagból sok kész szendvics, több tányér készétel, sőt még diétás menü is, az egyik hűtőben pedig kiló számra volt elrejtve a maradék köret. A tettenérést követően a polgármester azt írja, hogy kihívta a rendőrséget, akik lopás miatt eljárást indítottak az elkövetők ellen, mind a 4-en be is ismerték a tettüket, és hát utána megkérte őket, hogy szedjék össze a személyes tárgyaikat, hagyják el az iskola épületét, mert hogy azonnali hatállyal fegyelmi kíséretében elbocsátotta mind a 4 konyhai alkalmazottat. És hát az a durva, hogy reggel hallottam egyébként a polgármester urat nyilatkozni, hogy ő elmondta, hogy jelenleg ugye lopás büntetről van szó, viszont hogyha kiderül, hogy ez rendszeresen megtörtént, akár börtönbüntetést is kaphatnak.
3: Hát én arra tippelnék, hogy ez volt az első nap, amikor most ezt
2: igen, csak ugye ezt bizonyítani kell.
3: Persze, be kell bizonyítani, igen.
2: Kellenek nyilván szemtanúk, meg ez a rendőrség dolga, de ha tudja a rendőrség bizonyítani, hogy ez üzletszerűen, hosszabb távon elkövetett lopás volt, akkor a Marika néni, már most ezt csak általánosságon mondom, persze, mehet a bőribe. Tehát, hogy...
3: Hát mondjuk ez nem meglepő, mert akkor lehet, hogy ez már évek óta, nyilván hónapok óta, hosszú hónapok óta így volt. Azért nem kis mennyiséget vettek el. Sőt, több kommentelő írja, hogy az igen, meglett a családnak a havi étkezése, mármint a saját családjuknak. Miközben a szülők azért ugye kemény pénzeket fizetnek. Pont egyébként tegnap egy budapesti csoport, én ugye a 18. kerületben nőttem föl, ott írta ki egy szülő, hogy figyeljetek, Márti, amúgy mennyit fizettek az iskolába az étkezésért, és 23 000 forintos összeget írt, az most mindegy, melyik iskola, lényeg, hát egy iskolába. Gondolom egyébként itt se lehet feltétlen sokkal olcsóbb annak, akinek ugye éppen nem kedvezményes, mert nem 3-an vannak testvérek, vagy bármi. Úgyhogy azért,
2: hát
3: igen,
2: ha most belegondolsz,
3: pénz az egy hónap.
2: Kifizetted a négy konyhás néninek
3: hát
2: egy havi kajáját.
3: Igen.
2: Fú, és figyelj Beti, igen, lopnak az, oké, de hogy kinek van szíve és lelke a gyerekektől elvenni hát az, azt,
3: és
2: amit...
3: És inkább kevesebbet ad érted.
2: És kevesebbet tesz bele, és ha kér egy repetát, akkor képes neki azt mondani, hogy nem maradt, és közben ő meg ott... Tehát, hogy... És négy nőről van szó, most itt mindegy a nemek, de mégiscsak azért a nők, azt gondolná az ember, hogy becsületesebbek, igen, érzékenyebbek, igen, hogy... És a legmegdöbbentőbb szintén ezt is a polgármester nyilatkozta, de egyébként miután a polgármester úr megosztott egy olyan videót, ahol ugye fölveszi, hogy kutatja át a kocsiban, közben hallatszik a hang, hogy büszkén mondja a néni, hogy igen, nálam is ugyanennyi van, igen, ott a barack, és igen, hogy nem felesleges megnézni, mert ugyanannyi, mert hogy szétporcióztuk. És hogy ezt mondta a polgármester, hogy számára a legmegdöbbentőbb nem is a lopás, hanem hogy egyikük sem mondta azt, hogy elnézést, vagy hogy, hanem még igen. Nekik állt feljebb, és persze nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy konyhásként nem keresed a világ legtöbb pénzét, de bocsánat, de el lehet menni máshova is dolgozni, lehet lopni kicsit, hogy mondjam, ennél azért kicsit gyerekbarátabb módon is, mert ha egy picike megmarad, meg nem tudom, tehát az nem mentség, hogy én keveset keresek, ezért elviszem a gyerekektől, amit kifizettek a szülők.
3: A szülők fizetnek ki,
2: hát,
3: igen.
2: Most nem mondok csúnyát, de
3: a kommentelők, hogy azzal nincs is baj, hogyha megmarad, mert tényleg mondjuk azért mindenhol marad meg, és mondjuk azt szétosztják, mert tényleg az egyébként tulajdonképpen azt már nem adott oda másnap a gyereknek, hanem menne a kukába. Tehát azt mindenhol így csinálják szerintem, és ezzel nincs is baj, hogy a maradékot elviszik, mert most tényleg jobb, mintha most tényleg kidobnák, de azt, hogy nem a maradékot viszik el, hanem megcserélik, és a maradék az tulajdonképpen az, amit a gyerekek kapnak. Igen. Nagyobb részét meg elviszik, hát mondjuk az úgy nincs rendben.
2: Azért elég durva dolgok derülnek itt ki a kommentekben, szóval, hogy azért itt ki derülnek olyanok, hogy máshol is hogy működik ez a rendszer. És egyébként nem akarunk mi sem naívak, meg álszentek lenni, tudjuk, hogy valahogy mindenki okoskodik, és most itt nem csak a konyhában, hanem mit tudom én, ha valaki az Aldiban, Lidlben, Tescóban dolgozik, biztos vagyok benne, hogy ott is van már valami jó kis kialakult rendszer, vagy nem feltétlenül csak itt, akár például én reggel hallottam egy olyan sztorit is, hogy kórházból, mit tudom én, elvisznek haza, nem tudom, egy domestoszt, most csak mondtam valamit. Tehát, hogy ilyenek amúgy sajnos vannak, és sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy ez valahol az ember elfogadja, de az, hogy egy gyerektől ilyen mennyiségben, ilyen formában, ez egészen elképesztő. Én szinte biztos vagyok benne egyébként, és jól is van ez így, hogy gondolom kapott egy fülest a polgármester úr, hogy most kéne erre sétálni, mert
3: de most lehet, hogy akkor, ahogy ő is mondta, fog tartani ilyen ellenőrzéseket. Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki dolgozott egy ilyen nevesebb budapesti pékségbe, és ott például este hazavihették, mert ugye nyilván úgy van, hogy minden nap friss pékáru, nem fogják azt kirakni, amit ugye előtte ettek, és ez ilyen francia pékség volt, mondom, kicsit ilyen drágább, és akkor tök jó volt, hogy mi is kaptunk, tehát hogy akkor ők hazahozhatták dolgozók, nyilván, mint hogy ki legyen dobva, de az más, az egy üzlet nyilván, ott árulod. Itt meg azért a gyerekeknek kifizetik a szülők, és
2: igen, meg egyébként
3: az egész más.
2: Tudom, hogy sok helyen szigorú szabályok vannak, például gondolok itt ilyen gyors éttermekre, hogy én úgy tudom, hogy ott például, ugye, hogyha eltelik, nem tudom, 10 perc, és nem viszi el senki a hamburgert, akkor ki kell dobni, és te még
3: sajnos
2: meg se eheted.
3: Igen.
2: Tehát, hogy vannak ilyen szabályok.
3: Ami
2: most az, hogy azt is ki lehet
3: a dolgozó például nem eheti.
2: Hát igen,
3: meg,
2: de biztos vagyok benne, hogy ez is ki van valahogy találva, hogy miért, tehát, hogy nyilván, hogy a munkaidejéből nem tudom. Ezt,
3: biztos.
2: De ezt gondolom benne van a szerződésében, tisztában van bele, aláírta, mit tudom én. De hogy tudod,
3: az
2: ilyenkor
3: azért,
2: az ember annyira csalódik az emberiségben, hogy tényleg négy konyhás néni büszkén, igen, nekem is
3: aki
2: ennyi
3: gondolom,
2: van.
3: Gondolom egyébként nagymamák, vagy vannak unokáik, meg családják, tehát oké, biztos mondják, hogy nekik viszik haza, hát rendben van, csak a több száz másik gyerekkel meg mi lesz?
2: Jó, hát majd én is akkor bemegyek a boltba, aztán kilopok két kenyeret, mert van egy gyerekem, és akkor
3: igen,
2: az felmentés,
3: nem működik,
2: tehát hogy
3: igen.
2: Azért ez így, vagy nem is kilopom a boltból, hanem valaki megveszi, és az ő szatyrából lopom ki, jó, amit hát, még ő ki is fizetett.
3: Mert ez ugyanígy itt történt, itt is így történt, mert ugye hát fizetik minden hónapban ugye a szülők az ebédet.
2: Egészen elképesztő, viszont hát le a kalappal amúgy a polgármester előtt. Megmondom ez őszintén, biztos. Hogy tegnap így mondtam is, hogy ez még így kampánynak is tök jó, mert hogy nyilván most úgy, hogy mondjam, szimpatikussá válik az ember, meg hát felhívja egy nagyon fontos dologra itt a figyelmet, és hát ugye innentől kezdve azért, akik eddig hasonlóképpen jártak el, bár bízom benne, hogy nem nagyon volt ilyen mennyiségű lopás, hát ők most biztos ők is fülüket, farkukat behúzzák, mert hogy most biztos, hogy lesznek ellenőrzések, ez egészen biztos. Ezért is javasoltam Betty így adáson kívül, hogy majd mi is az itt rendet esetleg hívjuk fel, ugye például Szigetszent Miklóson több iskolába, óvodába ők biztosítják az ételt, hogy beszélgessünk arról, hogy ők például hogyan küszöbölik ki azt, hogy ilyen nem forduljon elő. Úgyhogy igyekszünk majd így helyi szinten mi is egy picit utána járni ennek a témának.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb.

0: Dagi egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Városrendészet erősíthetné Sziget-Szent Miklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szent Miklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
7: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
6: Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szent Miklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
8: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 000 forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
6: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szent Miklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező kedvező időjárás esetén akár 2 héten belül is elkészülhet az új pálya.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatkozása. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és természetesen nézőinknek is, hiszen tudjátok, mi vagyunk az a rádió, amit nem csak hallgatni, hanem bizony nézni is lehet, főleg, hogyha vendégünk van. Én Predák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy van vendégünk, szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Laszák Zoltánt, a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület elnökét, vezetőedzőjét. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: És bocsánat, hogy veled kezdtem, de Dér Laura is itt van velünk, aki hát nem semmi teljesítményt nyújtott a világkupán, most augusztusban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: És akkor kezdjük is azzal, jó, hogy Laura milyen teljesítménnyel végzett ezen a versenyen, mert hát mi már itt így adáson kívül gratuláltunk, hiszen volt mihez. Ki kezdi?
4: Kezdem én, jó?
2: Jó.
4: Összesen a csapatunk most a világkupán egyébként egy arany, egy ezüst és három bronzéremmel végzett, és ebből a Laura ért el az aranyérmet, K1 56 kg-ban.
2: Így adáson is, adáson keresztül is gratulálunk. Laura, milyen volt ezt neked megélni? Egyáltalán hogyan készültél, milyen elvárások voltak így magaddal szemben, és hát gondolom, hogy megugrottad, hiszen aranyat szereztél.
5: Készültem mentálisan a mentál trénerem, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lányjal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
2: Felszívtad magad, hogy akkor most megmutatom. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye kezdted a mentál trénerrel. Egyébként Zoli, hozzád fordulok, hogy ez alapvetően adott a versenyzőknek, hogy akkor így mentálisan is fel tudjanak készülni, mert ez óriási dolog, hogy erre van lehetőségük.
4: Igen, hát egyénileg intézik, de minden olyan versenyzőmnek van mentál trénere.
2: Erre miért van szükség?
4: Hát azért a modern sporttudományban ez már egy elég elismert terület. Van, aki könnyebben tudja elérni azt a verseny rajtkészséget, amire szükség van egy versenyen. Van, aki pedig nehezebben, nekik mindenképpen segít, de egyébként mindenkinek segít egy ilyen mentális felkészítő coach. Tehát ez azt gondolom, hogy az élversenyzőknél alapvető napjainkban.
2: Egyébként szerintem bárkinek.
3: Hát egyébként
2: igen. Laura, ugye K1 56 kg döntőjében bizonyítottad, úgy fogalmaztatok a Facebook oldalon, hogy kemény fából faragtak, bár az első menet végén történt egy kis sérülés. Erről mesélj egy picit, hogy mi történt, mert azért az is egy kicsit megnehezítette, gondolom, a dolgod.
5: Igen, hát alapból magasabb volt nálam sokkal az ellenfél, és kaptam egy egyenes sugást az orromra, és ott picit elzsibbadt, ott meg is ijedtem, de hamar visszasikerült hoznom a fókuszt, és utána tudtam menni, és utána át is vettem szerintem a vezetést.
2: Azt a mindenit, hogy ráadásul még így is. Egyébként ezt is tanulják a versenyzők, vagy a sportolók, hogy mondjuk egy ilyen helyzet után is tudjanak fókuszáltak maradni?
4: Igen, hát ez az a rész, ahol találkozik a mentális meg a fizikális felkészítése a Laurának. Nyilván, hogy edzésen is adódnak ilyen szituációk. Most nem agyatlanul, de azért ezeket a különböző fájdalommal járó helyzeteket át kell vészelni edzés körülmények között is, és ezen át is szoktam őket segíteni, akit ahogy éppen kell. De Laura egyébként önmagát hozta vissza itt ebben a szünetben, tehát kijött, láttam, hogy baj van, mondom, mi a helyzet, be volt dagadva az orra kicsit, és egy percen belül annyira visszahozta a fókusz, hogy már tökéletesen képbe volt. A másik meg a fizikai aspektus, nyilván az edzéseink is kemények, meg az, hogy a Laura a futóprogramot az 100%-osan, inkább 110%-osan teljesíti, az meg azt eredményezte, hogy olyan taktikát tudott magas fordulatszámon véghez vinni, hogy ennek ellenére, hogy az első menet még a lányé volt, és úgy fejezte be, hogy viszonylag nagy kárt tett a Laurába, gyönyörűen megfordította, és a második menettől dominált végig.
3: Mesélj már egyébként, Laura, egy picit visszamenőleg, hogy neked egyébként hogy jött így a kickbox iránti szeretet, vagy miért pont ezt a sportot választottad? Mikor kezdted?
5: Hát én nem kickboxszal kezdtem, hanem thaiboxoltam, azt 5 éves koromban kezdtem. Ott igazából bátyám sportolt, és mindig elkísértük edzésre, és egyszer mondták, hogy álljak be, aztán ott maradtam, mert megtetszett, csak utána ott kicsit eltűntek az edzők, meg nem éreztem már ott jól magamat, és a Zoli meg a Schulingban tanított az általános iskolámban, ahova jártam.
2: Az hol van? Hol volt? Hova jártál?
5: A Szigetszer Miklósi József Attila általános iskolában, és bátyám pedig akkor oda járt frisbeezni, és így ismertem meg, akkor oda mentem le edzésre, és azóta is én egyébként nagyon jól érzem magam itt, szeretem magát a sportot, szóval egy tisztán élvezetből csinálom, és szerintem a közösség is nagyon jó, a csapattársak is, és nagyon jóban is vagyunk, úgyhogy...
2: Azt jól tudjuk, hogy most először álltál a dobogó legfelső fokára, legalábbis igen, ilyen jellegű versenyen?
5: Igen.
2: Mert hogy ugye világkupáról van szó, ez milyen érzés volt neked? Ráadásul így, ahogy ma hallottuk, hogy azért előtte történt egy kísérülés is.
5: Minden szempontból nagyon jó érzés volt. Azért is, mert nehéz feladat volt, és sikerült teljesítenem az elvárásaimat magammal kapcsolatban. És... előfordult már, hogy lecsúsztam a dobogóról, második lettem, és nagyon jó érzés volt, hogy most végre sikerült nekem nyernem.
2: Egyébként az is mentálisan milyen megterhelő lehet, amikor egy picit csúszol le mondjuk az első helyről. Azért gondolom ebben is van jó sok tapasztalatotok, hogy az milyen, meg hogy azt hogy kezelik utána a versenyzők.
4: Hát igen, olyannyira, hogy a Laura konkrétan tavaly itt csinált egy talán még nagyobb bravúrt egyébként. Na. Ez a döntőbe jutásnál megvette a román kislányt, aki abszolút favorit volt, és az is egy óriási mérkőzés volt. És aztán a döntőben meg nem tudta ugyanazt a teljesítmény nyújtani, és ott tavaly úgy csúszott le, hogy egy elképesztő elődöntő után sajnos a döntőt nem sikerült összehozni. De idénre erősebb lett.
2: Ugye egy arany, Laura, ő hozta el az aranyat, egy ezüst és három bronzérem, úgyhogy beszéljünk akkor a többiekről is, hogy kik ők.
4: Az ezüstérem az egy nagy visszatérő, a kolozsvári Kinga, aki egyébként edzőként is dolgozik az egyesületünkben, és ő tatamin versenyzik, és ott light contact szabályrendszerben idén már visszajött az OB-n, válogatott is lett, és most a világkupán a nemzetközi mezőnyön is gyönyörűen végig sétált a lányokon. És egyébként a döntőt is megnyerte. Igazából nem tudok, ez igazából az a döntő és az övé kellett volna, hogy legyen, de hát ez egy pontozásos sportág, és ugye ha nem fejezzük be idő előtt, akkor pontozók döntenek. Most ez így alakult, nem baj, cserébe majd az EB-n biztos nem így fog alakulni, de nagyon-nagyon szuperül mutatkozott be újra itt a nemzetközi mezőnyben, ami nagyon ezen kívül szintén tatamin a Korán Lale Hatice nyert két bronzérmet is, kiklájt és light contact szabályrendszerben is, sajnos mind a kettőben ugye az argentin lány állította meg az elődöntőben a Lálét, viszont én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, talán eddig a legnagyobb teljesítményét most nyújtotta, ez is jó előjel ugye neki az utánpótlás VB előtt, és Török Ricsi, aki még bronzérmet ért el, a Ricsi egy arab-osztrák fiút vert meg még az elődöntőben, nagyon kemény, nagyon jó mérkőzésen, és utána találkozott a világranglista vezető horváttal, aki hát ez ugye junior kategória, hát ez a fiú, ez azt gondolom, hogy a felnőttek között azonnal ott lesz a top 3-4 harcos között, tehát ő KO-val szokott végigmenni az összes versenyen, az összes emberén, és ami nagyon örülök, hogy találkoztak, mert még nem találkoztak idén, meg ezelőtt, és ez az EB előtt nagyon jó, hogy találkoztak, a Ricsi meg nagyon jól ment föl erre a meccsre, úgyhogy ezért a Ricsi a korcsoport legalján van, tehát olyannyira, hogy ő december 31-ei, és a fiú meg a korcsoport végén van. Szóval azért egy elég komoly két éves korkülönbség van közöttük. De a Ricsi nagyon-nagyon fókuszáltan, nagyon erősen, magabiztosan ment ki, ő kezdeményezett, meg is ütögette, meg is rugdosta a horvátot, de azért a horvátnak az ereje az megmutatkozott. Én azt gondolom, hogy a Ricsi partner lett volna végig a bunyóban, sőt nem is akart lejönni, de én a szünetben azt mondtam, hogy mivel 3 hét múlva mi már bunyóznunk kéne a világbajnokságban, túl sok rizikó van ebben. Megnéztük, az első menet tök jó volt, a Ricsi helytált, és utána én bedobtam a töröl között, hogy ne kockáztassunk sérülést és esetleg a világbajnokságot.
3: De összességében elégedett vagy így a világkupa eredményeivel.
4: Abszolút, apró sebek mindig vannak, de igen.
2: Fú, ez is mennyire durva, hogy neked milyen döntéseket kell ott abban a pillanatban meghoznod, és nem csak amiatt, hanem hogy te már a jövőben gondolkozol, hogy oké. Okay. Tehát, hogy ne csak annak a jelenneké, hanem picit előre láss, hogy oké. Okay.
3: Hogy mindjárt VB, tehát hogy már ennyire igen, előre
2: igen,
3: kell gondolkozni.
2: Igen, erről is beszélgetünk. Ugye ma indultok majd edzőtáborba, szeptember 18-án pedig Jezolóba utaztok az utánpótlás világbajnokságra. Erről mindjárt beszélünk, de előtte még én Laurától nagyon kíváncsi vagyok, azt kérdezném, hogy te hogy tudod egyébként így a versenyeket, az edzést a sulival összeegyeztetni? Ugye 17 éves vagy, ha lesztelekre jársz középiskolába, hogy tudod a kettőt így összeegyeztetni? Ráadásul most fogsz érettségizni, vagy jövőre?
5: Nem, jövőre.
2: Jövőre. Uh-huh. Hogy tudod összeegyeztetni így a sportot a sulival?
5: Hát én alapból is mindig szeretek este tanulni.
2: Ó, oh, akkor te ilyen, ez az éjjeli bagoly típus igen. vagy.
5: Hát, hogyha én hétvégén is vagyok otthon, én nem tudok máskor egyszerűen, már elvesz minden elveszi a fókuszt. A
2: azért tanulásra. Aludni is szoktál?
5: Persze,
2: akkor
5: igen.
2: Akkor jó.
5: Hát...
3: Igen.
2: Nem hallottam, mit
4: iskolában.
2: Ja, hát mondjuk azt tapcsodálom.
5: Hát... A tavalyi év sem volt szerintem annyira megterhelő nekem, amire így nagyon készülnem kellett, meg készülnem kell, azt megoldom edzések mellett is. Például tavaly volt egy ilyen vizsgaszerű, egy kis érettségi, töriből és matekból. Én arra egy edzőtáborban tanultam, úgyhogy szerintem mindent össze lehet egyeztetni, amire uh-huh. kell, arra tudok felkészülni, és én emiatt például nem igazán hagyok edzést, nem is hagytam szerintem sohasem.
2: Wow.
3: Nagyon jó, hogy szokták ezt mondani, ilyen időmenedzsmented jól be tudod osztani, és hát jól gondoljuk, a VB-n is indulni fogsz, igaz?
5: Igen.
3: Olaszországban. Meg hát ugye ma indultok a táborba.
5: Igen.
2: Na, arról meséljetek, tábor, igen. Hol lesz, mi lesz, mi fog ott történni? Ugye ez most egy ilyen rövid, egy ilyen hétvégi tábor.
3: Igen.
4: Igen, ez most annyiban extra, hogy mi a felnőtt korosztályal tatán szoktunk készülni az olimpiai központban, de most a fiatalok is ebben a megtiszteltetésben részesülnek, hogy a tatai olimpiai edzőtáborban, uh-huh. tehát az utánpótlás válogatott tud most felkészülni az olimpiai edzőtáborban. Ugye én, mint szakágvezető is

0: utazásunk lesz, vagy van. Őket kis busszal megyünk. Én vagyok a sofőr, és az Egyesület vadi új kis buszával megyünk egyébként.
1: Te fogsz végig vezetni? Wow.
0: Hát az nincs olyan beszélző.
2: Egyébként el nem vészes,
0: igen. És meg viszünk más sportolót, és tele is van, lesz így a kis busz, meg egyébként is besegítünk. Ennyi, és aztán ott vagyunk egy 10 napot.
1: És Laura, ugyanebben a K1 56 kilós versenyszámban?
0: Laura annyira jól versenyzett idén, hogy konkrétan a világranglista második helyen állt. Tehát a tavalyi,
1: Jézusom,
0: csak előtte. Ami most nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy kiemelt is lesz, tehát hogy 14-en vannak jelenleg, és az első meg a második az benne lesz a legjobb 8 között már. Tehát fogjuk látni az ellenfelét bemérkőzni hozzá az első meccs előtt.
1: Na hát mindenképpen várunk majd utána is vissza, mindenképpen, igen, eredménytől függetlenül. Oké, még így a végére, hogy van így időd esetleg a kicsikre, az utánpótlásra, mert hogy elkezdődött ugye az iskola, ilyenkor szerintem sokan akár például egy új egyesülethez csatlakoznak, kipróbálnak új sportot, gondolom, hogy a kickboxot is lehet ugyanígy.
0: Igen, igen. Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, erről szerintem beszéltünk a Lordokban, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti kétszer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntekit az iskolában pedig a többiek tartják. Kedden pénteken 6 órakor egyébként, és hétfőn 4:30-kor tudnak a kis.
1: Ha valaki szeretne most így ujjönnön, akkor oda megy, vagy felhív titeket, és
0: nyugodtan
1: akkor...
0: hívjon, megtalálják az elérhetőségeinket, és tud csatlakozni.
2: Igen, azt talán már beszéltük, hogy már elég kiskorban el lehet azért viszonylag kezdeni, nem? Ugye, ha jól emlékszem.
0: Igen, igen. Hát ugye óvis edzést is tartok a kislányaim óvodájában, az még nyilván egy játékos foglalkozás, de már onnan már jöttem, mert most már a lányaim is járnak a rendes edzésre 6 évesen. Én is 6 évesen kezdtem, Laura is, ahogy mondtam, 5 évesen
1: igen.
0: Tehát azért nem annyira veszélyes dolog ez a küzdősport, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnak, ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést, nem azt jelenti, hogy versenyezni kell, hanem ez azt jelenti, hogy igenis a mozgásanyagát...
2: Tehát legalább ismerkedjenek meg a mozgással kiskorban.
1: Egyébként Laura nagyon jó példa szerintem arra, hogyha valakinek van egy ilyen téves elképzelés a kickboxról, hogy ez egy valami erőszakos sport, vagy bármi, tehát hogy egy abszolút visszafogott, szolid kislány, és hát nyilván aztán meg ott, ahol kell, ott meg nyilván teljesítesz, de hogy akinek eddig volt egy ilyen félelme, hát szerintem Laura most bizonyítja, hogy ettől nem kell tartani. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk, és egy kalappal a versenyhez. Köszönjük szépen Dér Laurának, aki arany érmet hozott haza a világkupáról, és nagyon szépen köszönjük Lasszák Zoltánnak, a Szigetszent Miklósi Kickbox Sportegyesület elnökének. Olyan nehéz szó, nem tudom kimondani, pedig megpróbáltuk. Köszönjük szépen!
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos idő várható kevés felhővel. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök békedelegációja. Több településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére háromnapos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Több tízezren tüntettek Zágrában az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. Az Olaszországból érkezett hulladékot részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter Facebook bejegyzése szerint az elismeréseket az október 23-i nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, a megépített fenéküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés szónokai tegnap a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Szakította az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett. Munkáját két alelnök segíti, mandátumuk 4 évre szól. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, A verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton.
5: Időjárás.
6: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: De nem csak minket, hanem vendégünket is. 50 éves a Koló zenekar, és vendégünk az alapítója. Méghozzá Halász László, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: 5 évtized, azért ez nem semmi. És hát ugyebár nyilván azért én azt gondolom, hogy itt a térségben főként tökölöntiteket nem igazán kell bemutatni, de azért mégis kezdjük azzal, hogy 50 évvel ezelőtt megalakult a Koló zenekar. Miért alapítottad te ezt meg 50 évvel ezelőtt?
4: Gyerekként kezdtem el hangszeren játszani, 5 és fél éves korom volt az első fellépésem.
2: Mi?
4: Óvodás.
3: Igen, tényleg kicsi korban.
2: De milyen jellegű fellépés, akkor milyen zenekar?
4: Harmonikán tanultam. Tehát akkor még nem tanultam csak magamtól. De 5 és fél éves korom volt az első fellépésem, erről tudok fotót is mutatni.
2: De jó, na, oké, jó.
3: Mindjárt még fotót is nézünk.
2: Igen, igen, de közben beszélj is, jó, mert hogy rádióműsor vagyunk, úgyhogy kell valami hang is.
4: Igen, és...
3: Mutatom én.
2: Mutatod?
4: Hát, na, utat, az, amikor, jó! Amikor kísértük
3: a... Én látják. Adom a, neked is.
4: Az óvodából felmenőket, iskolába menőket, akkor játszottam először életemben harmonikán, mármint, hogy akkor volt az első fellépésem. Nos,
3: jó.
4: Későbbiekben pedig...
2: Hát ezen, bocsánat, de most azért ezen megleptél. Én imádom a régi fotókat, meg így ez most teljesen bekönnyezik a szemem. Várjál, honnan volt? Ráadásul ilyen harmonikát, de cuki, hogy ugye a neked megfelelő méretben is. Honnan volt?
4: Talán még ma is jó lenne.
2: Komolyan? Hát akkor milyen nehéz lehetett akkor amúgy?
4: Nem volt nehéz egyébként.
2: Nem volt nehéz. De honnan volt ez neked?
4: Hát a szüleink vették. Mi a szüleink nagyon művészetpártolók voltak, nagyon egyszerű munkás emberek voltak, de édesapám nagyon nagy gondot fordított a tanítatásunkra úgy a egyéb vonalon, mint a művészeti zenei vonalon. No, szóval tehát harmonikásként...
2: Kis Lacika ott harmonikázik. Mm-hmm. Igen?
4: A Délszláv, Tököl Délszláv Együttes megalakulása 1967-re datálódik, és akkor mint táncosként, de már akkor zenélgettem ott, és az akkori tambura zenekar felismerte az igyekezetemet, és az idős tamburások kezdtek bevenni a zenekarba, amellett, hogy táncoltam az együttesben, bevettek a zenekarba, és hát nagyon sok mindent szívtam magamba a tudás tekintetében, tehát rengeteg dalismeret, a hangnemek, a tempók, a táncos tempók, stb. És ez tartott olyan nem tudom hány éven keresztül, tehát jártuk az országot a zenekarra gyerekként, nagyon sokat voltam velük, játszottunk különféle nemzetiségi rendezvényekkel, legyen az bál, netán egy esküvőt a környékben, a Pest-Pegyészer településeken, és 76-ban azt mondta az idős nagybőgős bácsi, Bélési Csandra bácsinak hívták, hogy Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi a öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem szeretnénk éjszakázni. És tökülön akkor már volt ilyenfajta mozgolódás, rajtam kívül még sok fiatal tamburázott, brácsozott, bőgőzött, stb.
2: Te tőzsgyökeres tököli vagy?
4: Abszolút,
2: ott voltál kisfiú?
4: Így van, igen, Rácz felmenőkkel, igen, igen, tehát a tököli Rácz identitás azért megvan a vér szerint is, meg egyébként is, és akkor összetudtuk a fejünket, összehívtam a srácokat, akik úgy gondoltam, hogy egy zenekart létre lehet hozni, és így alakult meg 76-ban az 5 tagú Kóló zenekar. És innentől gyakorlatilag mondhatom büszkén, hogy szinte 1 perc kihagyás nélkül, és minimális tagcserével.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy ugyanaz
3: maradtak-e,
2: igen, vagy volt valami változás?
4: Hát érdekes módon a zenekar egy bőgős falu zenekar volt, vagy a bőgősök adták a kilincset egymásnak, nem sok, négyen voltak bőgősök a zenekarban, most az 5. egy fiatal srác. Nem tudom, miért alakult, így nem is kutattam sosem ennek az okát. Jöttek, mentek a bőgősök, de nem évente, hanem mondjuk 10 évente. Jelenleg az akkori zenekarból 3 vagyunk, akik állandó tagok vagyunk, és akkor ez csapódott később 2 kollega, 2 fiatalabb, aki Pécsről felköltözött, egy népzenész kollega, és egy már általunk kinevelt fiatal tamburás, aki ma már 50 pluszos. Tehát így alakult a zenekar, és így dolgozunk a mai napig. A kezdettől részesei vagyunk a hazai táncházmozgalomnak, szinte én ma jó magam igazából, mert a táncházmozgalom 74-re datálódik, és a zenekar 76-tól abszolút módon ott van a táncházmozgalomban, a népzenei mozgalomban úgy szintén ott vagyunk a zenekar megalakulása pillanatától kezdve, Tehát, és itthon külföldön rengeteget turnéztunk, bejártak a fél világot, köszönhetően ez sok táncegyüttesnek, főként a Tököldészláv együttesnek, ahol számtalan földrésze megfordultunk, tehát nem csak
2: például?
4: Európa, hát Európában, számtalan országban, sok volna felsorolni, voltunk Kínában, Mexikóban, tehát bejártuk a félvilágot, illetve én magam a Magyarországi Nemzetiség Központi Táncegyüttesének az egyik zenei vezetője voltam, 20 éven keresztül, Jelesen Kricskói Csontól koreográfus, művészeti vezető és nagyon nagy tudású ember oldalán, jobb keze volt a zeneileg, hát a Központi Együttessel már jóval előtte bejártuk a félvilágot, ugye sokat turnéztunk úgy szintén Európában, Afrikában, stb. Tehát a zenének nagyon sokat köszönhetek így módon, ugyanakkor nyilván ad is az ember, tehát a zene az olyan dolog, hogy ugye rengeteg gyakorlásra, rengeteg egyéb lemondásra jár. Most mondhatnék olyan példákat, hogy amíg a többiek most annak idén, hogy ez a közhelynek számít, hogy a Grundon rúgták a labdát, mondjuk, és sose volt egy foci rajongó, most sem vagyok igazából az, de nem játszani mentem, hanem bizony nekiültem és gyakoroltam. És
2: egyébként, ha már itt tartunk, megmondom őszintén, hogy beszélünk róla, annyira bánom, hogy nem mondtuk, hogy hozd el a hangszeret, gondolom, igen, nincs igen. Kint az autóban, feltételezem, sajnos, mert hogy nekem ez a mai napig mindig is rejtély volt, hogy harmonikán hogy lehet ennyi mindenre figyelni, hogy egy picit, csak nagyon úgy, hogy nagyon laikusak vagyunk, mert ezt nem titkoljuk, de hogy mesélj már arról, hogy működik tényleg az, hogy mennyi gombot kell nyomni közben, kibe húzogatni, és akkor most így hagyjuk is, amiket én itt tudok róla, de hogy nagyon sok mindenre kell figyelni, ugye?
4: Hát igen, de hát ez egy egyszerű a magyarázat, meg kell tanulni. Meg kell tanulni a harmonika jobb kezét.
2: De nehezebb amúgy, bocsánat, harmonikázni, mondjuk gitározni, vagy sokkal összetettebb gondolkodásmódot, tevékenységet igényel?
4: Hát szerintem nem, a gitáron is ugyanúgy lehet például, hogy és kell is akkordban, attól függ, tehát akkordban lehet gondolkodni, szólisztikus dalomban lehet gondolkodni, tehát ha zenész valaki, és hogy otthon van a zeneelméletben, akkor nyilván tudja, hogy ha gitározom, akkor mondjuk egy spanyol gitárt vegyünk példaképpen, ahol olyan akkord szólók vannak, meg olyan akkordfutamok, meg tehát akkordjáték van, hogy ott otthon kell lenni a dolgon. Harmonikán ugyanez van, a harmonikának van jobb keze, bal keze, zongorának van jobb keze, bal keze, orgonistának van jobb kéz, bal kéz, lábbasszus. Tehát mondhatnék még példákat, amely nagyon összetett, összpontosított figyelmet igényelnek. Meg kell tanulni.
3: Hát meg ugye te is gyermekkorban kezdted, és szerintem a legtöbb hangszert, aki elkezdi gyermekkorban, nyilván a gyakorlás is a kulcs.
4: Talán annyit megérdemel még ez a gyermekkor, hogy a szüleim elmesélés alapján, hogy ugye akkor idős tamburozenészek, akikén később már nagyon fiatalon játszottam, pár éven keresztül, ugye mentek a lakodalmi bocsánat, menetek az utcán, és előttünk elment, a központi helyen laktunk, a falu közepén, jöttek-mentek lakodalmi menetek, én meghallottam a dallamot, berohantam a hangszerért, kiültem az akkori kis gongnak hívták a kis ház előkét, és addig vacakoltam a hangszerrel, idézőjelben, amíg azt a dallamot meg nem találtam, ez kb. 4 éves korommal lehetett, és amíg meg nem találtam azt a dallamot, és akkor onnan boldogság volt. Tehát szerénytelenség nélkül mondom, hogy az a hallásom egész jó, és ennek köszönhető, sok minden köszönhető, többek között az, hogy ilyen hamar megtanult dallamokat, és később nyilván akkor jöttek a zeneiskolák, tehát volt a Sziget Szalmon, a Csepel, ott ugye Művődési Házban volt a zeneoktatás, ott tanultam harmonikázni, később kórusvezetői iskola, ezt követően Budapesten az Országos Szórakozási Központban nagy mesterektől lehetett tanulni, illetve a főiskola, a zenei szakon, tehát sok-sok minden keresztül, mert az ember, amíg odáig jutott, hogy zeneileg, hát mondhatni, hogy képzettnek mondhatja magát.
2: Hát olyannyira, hogy ugye én a Tököli Summer Fest-en majd erről a következő fél órában beszélgetünk, de sokszor találkoztunk, és volt szerencsém megtudni rólad, hogy te alapvetően egyébként énekzene pedagógus vagy.
4: Így van, tehát a végzettségem énekzene népművelés szakon végeztem a főiskolán.
2: De tanítottál is iskolában? Vagy most is tanítasz?
4: Tanítottam a Tököli Általános Iskolában, tanítottam énekzenét felső tagozatban, illetve zeneiskolákban tanítottam. Így a Ráckevei Műzeti Iskolában, a Tököli Műzeti Iskolában 3 évig lejártam Deszkre, az egy jelenzen szerb település, Szeged után van pár kilométerrel. Tehát minden az embert próbáló volt, hogy minden hétfőn le kell utazni Deszkre, autózni, ott volt 11 néhány növendék, őket letanítottam, aztán vissza, és folytatom próbák, stb. Tehát igen, tanítottam, és nagyon szeretem a tanítást, csak egy időben volt, amikor Ráczkevére jártam, heti két alkalommal, tökölönyt adottam, heti két alkalommal, mellette volt a Művház, a Délszláv együttes, a Férfi Kórus, a két zenekar, és be kellett látnom, hogy ez így nem megy sokáig, mert ugye vagy a diák sínyli meg az oktatást, vagy én magam töröm össze magam útközben a rohanásban, tehát le kellett adnom Ráczkevét, ami 14-15 éven keresztül ment, és nagyon-nagyon szerettem tanítani. Szóval alapvetően régóta foglalkozom gyerekekkel. A Tököli Tánc Együttes utánpótlás csoportjait 38-40 évig vittem magam, aztán most már nyilván kinevelt az ember maga mellett olyat, aki fiatalabb, és hát nyilván ő mozogjon, ő mutassa a lépéseket, ne én vénségemre. Tehát de szerettem a tanítást, rengeteg foglalkozom a gyerekekkel, a gyerekek aztán nagyon, mindig nagyon fontosak voltak az életemben.
2: Azon gondolkozom, hogy milyen szerencsés vagy olyan tekintetben, és szerintem egy gyerek akkor a legszerencsésebb, amikor már igen korán a szülők felfedezik, hogy mi az, amiben
3: tehetséges,
2: hogy szereti is, és egy percet nem kell akkor dolgoznia, hogyha tényleg azt. Márpedig azért a zene, meg a művészeti világ, valahogy azt érzem, hogy nagyon sok szülő azt mondja, hogy jó, de legyen egy rendes szakmád is. De hogy nálad meg nem ez volt, hanem igen, téged támogatott. Volt ilyen is?
4: Volt ilyen is, igen. Édesapám azért féltő gondossággal mondta munkatársainak ezt, hogy később visszahallottam, hogy hát sose eszik majd kalácsot, mondta édesapám akkor, mert hogy féltette, ugye, tehát ő esztergály szakmája volt, aztán később feltornázta magát egész üzemvezetőig, de tehát ő azért látta, hogy a régi rendszerben, ugye az én mesteremeket tanultam gyerekkoromban, ők azért vegetál szintjét, nem voltak olyan nagy pénzek a zenében. Kis pénzeket megkeresték a kocsmákban, jutottam ott lakodalmakban, de hát mi azért kicsit másként csináltak a dolgokat, és még az első úgymond tiszteletdíjakat megkaptam, hát akkor apámnak kicsit elkerekedett a szeme, és akkor belátta, hogy igazából, mert én magam is jártam, ugye földünk volt, akkor szabadszombatok voltak, és akkor kimentünk a földre kapálni, de hát én mondtam nekem, délben le kell lépnem, mert megyek fellépni, stb. És úgy elfogadták a szüleim, néha eleinte nem vették jó néven, de hát kapáltam, vagy kapáltam, úgyhogy még mások csináltak háros, hogy egy felet csináltam. Tehát
2: jobban jártak, ha mentél zenélni.
3: Igen.
4: És aztán később apám belátta, hogy igazából igen, szóval, hogyha az anyagi oldalát nézzük, bár én sosem néztem az anyagi oldalát a zenének, mert ha mai napig ezt vallom, hogyha csak pénzért zenélnék, sose zenélnék, csak megfejem magamnak otthon, mert ezt nem lehet csak pénzért játszani. A tiszteletdíj az fontos, ha az embernek ez a félig meddig megélhetése, de a zene az sokkal fontosabb, és ezt most ne vegye senki tőlem túlzott álszerénységnek, de ez a fontos mindig, a zene volt mindig a fontos az életemben. Apám ezt aztán később rájött, hogy nem is kellett sok év, hogy rájöjjön, hogy igazából tehát megélhetést is lehet biztosítani, ezzel nem beszélve a művész értékekről, amit az ember képvisel.
3: Hát megközben ugye szívből csinálod.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Városrendészet erősíthetné Szigetszent Miklós közbiztonságát. Romlott Szigetszent Miklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
8: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezet. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
7: Gyorsabb és hatékonyabb reagálást tenne lehetővé egy városrendészet kialakítása Szigetszent Miklóson. Tóth Pál hozzátette, a kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, hiszen a feladatok ellátása jelentős költséggel járna. Kiemelte, a szükséges fejlesztésekkel és megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség is gyorsabban értesülhetne az esetleges problémákról, így szükség esetén azonnal be tudna avatkozni.
8: Maga az és leírta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni, munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is, de most viszonylag könnyű számolása a 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelni, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással, tehát ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, aki ki is tudnak menni.
7: Klímaberendezéseket szereznek be a Szigetszent Miklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
9: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletben azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817.000 forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
7: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Szigetszentmiklósi Kéktó szabadidő központban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Szigetszentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár 2 héten belül is elkészülhet az új pálya. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglish Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kislétszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók.
6: Sporthíreink.
7: Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B-osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
6: Időjárás.
7: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb. Még délután folytatódik a nyárias idő. A legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek, és a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudjátok videós formában is követni a beszélgetést. Továbbra is vendégünk az a Halász László, aki 50 éve alapított a Tökörről induló Koló zenekart, amelynek elsődleges célja a magyarországi délszláv népek, a horvátok, a szerbek és a szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása is. Beszélünk majd mindjárt arról is, hogy ha már színpad, akkor hol léptetek fel az utóbbi napokban, hetekben, így az 5. X-et megünnepelvén, illetve hogy hol lehet veletek akár rendszeresen is találkozni. Na de előtte én itt kikérdeztelek egészségügyileg, hogy hogy áll a gerinced, mert hogy ugye harmonika az, amint te folyamatosan játszol, ráadásul azt beszéltük meg, hát én is látom, hogy ugye szinte végig állva, és hány kiló ez a harmonika?
3: Hát ez a harmonika 11-es.
2: És hát hosszú órákon át van rajtad.
3: Hát igen, vannak koncertek, ami mondjuk 30 percre másfél óráig tart. Ez egy lájtosabb dolog. Ugyanakkor vannak olyan rendezvények, főleg ezek a nemzetiségi bálokra gondolok, meg hasonlók, egy hosszabb lélegzetvételű, ami bizony 6-8 órát feltételez. Az előbb elmondtam egy ilyen háttérbeszélgetésben, hogy tehát ezt a zenét, ezt a szavúgyban balkáni, a szó nemes értelmében balkáni zenét, ezt ülve én nem tudnám játszani. Tehát nem, ezek olyan pesgő ritmusok, olyan muzsikák, hogy ez a képtelenség az embernek, nem csak a kezei mozognak, hanem bizony az egész teste valahogy, vagy benne van az egész muzsikában. Tehát ezt nem lehet ülve játszani, mert az ember fölpattan rögtön, és akkor ezt egy olyan virgás kólót, vagy olyan tüzes kólót nem lehet ülve, szerintem. Vannak egy megtehetsen, én nem tudom megcsinálni. Igen, hát Istennek legyen hála, nem volt eddig még komoly gondom. Nyilván az ember gerince ezt valamilyen szempontból megsínli, ezt a sok évtized. Bízom benne, hogy hát jól esik nyilván pihenni, és még egy koncert után is nyilván az ember kicsit megmozgatja a hátizmait, meg egyebek, mert azért csak igénybe van véve.
2: Igen, de közben meg, ha egy picit spirituálisan veszük, akkor meg végig azt csinálod, bármennyire is nehéz a hangszer, ami feltölt, tehát, hogy ami meg energiát ad, tehát, hogy valahol kompenzál ez a lelki dolog a megterhelésnek.
3: Most így az zenek közben az ember, amikor vége egy rendezvénynek, egy bulinak, egy koncert, akkor érzi az ember, közben nem ér.
2: Aha, tudom,
3: nyilván,
2: milyen ez.
3: Akarva-akart az ember koncert arra, amit csinál, muzsikál, a zene ott van az emberben, a technika a kezeiben, figyel oda, figyel a kollégákat, vezényli a zenekart, tehát instrukciókat. Akár, hogyha
4: minden másra
3: egy koncertet
4: figyel.
3: Játszok, akkor figyel a zenekar, figyel a közönségre, ha táncszálat játszok, akkor figyel a táncos közönségre, ott hogyan lehet a hangulatot fokozni, hogy lehet mozgatni az embereket, jó értelemet, tehát hogy lehet befolyásolni zeneileg, hogy azok egyre építkezzen, aztán kicsit megnyugodjon, újra építkezzen. Ezek mind olyan dolgok, amik elvonják, nem is gondolsz arra, hogy 11,5 kilót hordozol a válladon, és közben mozgatod és dolgozol vele.
2: Ezzel Bettivel mi is így vagyunk sokszor, hogy ezt bevalljuk, hogy néha úgy jövünk be, hát főleg Betty hajnalok, hogy úristen, mindjárt elalszunk, és bekapcsoljuk a mikrofont,
4: akkor minden
2: és így teljesen elfelejtjük, és így 10 óra után, hogy jé, amúgy én fáradt voltam,
4: igen,
2: de hogy így
4: elfelejtettem. De akkor úgy tudod, benned van tulajdonképpen az adrenalin, ez itt is azért hasonló.
2: Mert hát mi is ugyanúgy szeretjük.
3: Ugye az ember megy a munkahelyre, hál' Istennek világéletemben úgy tudtam bemenni a munkahelyemre, hogy szerettem, hogy csináltam.
2: Most tehát itt az igazgatóságra is, mert hogy ugye azért arról nem beszélünk, de azt szerintem sokan tudják, hogy egyébként a művelődési központ vezetője
3: vagy. Tehát szerencsésnek tartom maga. Vannak emberek, akik jól már megint be kell menni, mikor telik le a 8 óra, stb. Sosem volt életemben ilyen.
2: Ugye ez, mert ezt a városvezetés is hallja, és lehet, hogy még 50 évet kérnek tőled ebben a pozícióban is.
3: Igen, tehát nem hiszem, hogy ez az, hát szerencse kérdése is, hogy az ember azt csinálja, mit szeret. Az a hobbija,
2: is.
3: Az a feladat,
2: hát is,
3: az a munkája, és ez.
2: De azért ne vonjuk el azt sem, hogy nyilván az ember saját maga felelős az életéért, de ez már megint egy másik kérdés, hogy ki milyen döntéseket hoz meg. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy Tököl, ugyebár hát azért azt mondhatjuk, hogy itt az elmúlt 50 évben te nagyon-nagyon sokat tettél Tököl városának a kulturális életének a fejlesztéséért, vagy egyáltalán azért, hogy van. Ugye? Tehát, hogy ezt azért a város is érzékeli, gondolom.
3: Remélem, hogy így van. Főként a korábbi évtizedekből talán a mostani lakosságnak egy része nyilván nem érzékeli, mert amikor ezt elkezdtem, tehát én a művelődési központban 41 éve vagyok ott. Bánom, hogy kimondtam már kicsit, mert sokan azért mondták, hogy jó, most már elég, hogy már abban.
2: Már mindegy, mert kimondtad már korábban, és már leadtuk adásban az ottani interjúkban, úgyhogy.
3: Tehát már sok a halászból mondják sokan, lehet, hogy igazuk van részben. Nyilván nem sokan ennek vége szakad, mert egyszer vége szakadjon, de tehát fontos volt világéletemben, egyrészt a nemzetiség, a kultúra, és a széles a magyar kultúra minden szegmense. Tettem a dolgom, amilyen lehetőségeim voltak. Anyagi lehetőségek, ugye más volt 40 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt a kulturális szolgáltatás, más ma a kívánságlista, mások az elvárások a mai közművelődésben dolgozóktól, tehát fejlődik, mozog állandó ez a dolog, és hát meg kell felelni a kívásoknak, többé-kevésbé sikerült eddig, hát igyekszem. Hogy ennyit tettem a tököli kultúrát, mindig szolgáltan gondoltam ezt, én mai napig azt, és mindenféle álszerénység nélkül mondom, hogy ezt szolgálatnak gondoltam, és ezért tettem, és nem napi 8 órás munkaidő volt ez sosem, hanem van, amikor 16 óra, van, amikor csak 4 óra volt, azért mindig ez kevesebb alkalom volt, de 10-12-nél kevesebben szinte sosem.
2: Bár én hozzáteszem, én azt gondolom, hogy te is olyan vagy, mint sokszor mi, hogyha a boltba elmész, akkor is azon gondolkozol, hogy miből lehet témát csinálni, vagy milyen program lehet. Tehát, hogy szerintem ezek olyan munkák, ami tök jó, mert szeretjük, de nincs olyan, hogy én ezt is leteszem.
4: Ez nehéz lett, igen.
3: Olyan hivatásnak gondolom, igen. Hogy itt nem tudsz, hogy igen, elvégeztem, hátradörök, nem tudom megcsinálni, mert mindig az embernek jár az agyot, tehát mindig valami újat kell kitalálni. Most akkor milyen műsorokat lehetne csinálni, akár a könyvtárban, akár a művészeti különböző helyiségeiben, tehát kiket hívunk meg, hogy lehetne ezt befolyásolni a lakosságnak azon részét, hogy különféle előadásokkal, kicsit ismeretterjesztésre gondolok, vagy bármire, nem csak a színpadi előadásokra, tehát mindig jár az ember, hogy ebből sosem elég. Én azt hiszem, hogy mindig ki tudsz valamit találni, hogyha eléggé rajta vagy a dolgon. Tehát sosem lehet, nem lehet leülni, hogy elvégezte a munkámat. Nem, mert mindig lehet valami újat csinálni, újat kitalálni, ami nem feltétlenül pénzkérdés, hanem közösségeket összetartani, megkeresni a közösségeket, összehozni új közösségeket, vagy a vezetőkkel olyan kapcsolatot, hogy ami nem pénzkérdés, ami sok munka, sok odafigyelés, sok utánjárásra jár, tehát ebből sosem elég.
2: Uh-huh. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, aztán akkor megyünk át egy picit arra, hogy hol lehet veletek találkozni, csak hogy ugye az előző fél órában is említetted azt, hogy az utánpótlás, tehát hogy szeretsz tanítani, és azért talán érdemes megemlíteni, hogy neked azért van fiad, és hogy ő is azért vitte tovább valamilyen szempontból, ő táncolt. Ugye most úgy tudom, hogy már nem táncol talán, de javíts ki, a tévedek. De hogy vitted tovább a következő generációra is,
3: igen,
2: ezt a szeretetet.
3: A fiam 6 évesek kora volt a táncot a tököl együttesben, és megint csak nagyon büszkén mondom, hogy élvonalbeli táncos volt, aki olyan szintre vitte, hogy sokak szerint még az állami népegyetesben is megállta volna a helyét, hiszen táncoltak együtt az állami fiúkkal.
2: Nem akik egyszer... egyébként a tököli Summer Festen ott voltak 21-én, fel is lépte.
3: 22-én.
2: 22-én, ha mondom.
3: És nagyon magas szinten táncolt, ugyanakkor 6 éves korot a zeneiskolába járt, ahol én tanítottam a Karáckevén, és a zongorára irattuk be őt, egy kolléganőhöz, és ugye én vittem, hoztam őt többnyire, és volt, amikor meg kellett várni az én órámat, egy másfél órát, egy órát, és akkor, amíg tanítottam a harmonikát, addig ő ott csörgött, és egy időt mondta, hogy apa, én szeretnék harmonikázni is, hát a büszke mellem nagyon dagadt, és akkor két tanszakra járt, úgy olvasta a kottát, mint más az újságot, a könyvet. Aztán jött a gimnázium, és valahogy ez kicsit megszakadt. Aztán a tánc is később megszakadt, mert a munka elvitte őt, jelenleg külföldön dolgozik, nagyon jó helyen, itt nem messze Horvátországban. Tehát igazából az élet elvitte őt nagyon jó képességekkel, és ez tényleg büszke vagyok a fiamra, hogy nagyon jó képességekkel, zenei és táncos képességekkel rendelkezik.
2: Jó, ezt mindenképpen szerettem volna igen megemlíteni, mert ez fontos. Egyébként, ha már horvát, ti folyékonyan beszélitek is egyébként a nyelvet?
3: Hát az egy folyékonyan elnyatulzás. Édesapai részéről vagyok főleg rád származású, ő folyékonyan beszélte a konyha nyelvet.
2: Az irodalmi nyelvet sokan magyarok, a magyar se beszéljük, úgyhogy
3: igen. Igen, folyamatosan beszélt, mikor jöttek hozzánk az akkori Jugoszláviából, folyamatosan beszélt velük. Nagyanyám, az ő édesanyja jobban beszélt rácom, én magyarul, tehát vannak ilyen múltbéli emlékek. Ugye aztán jött az iparosodás, itt Tököl környékén jött a Csepel, ahogy tudjár, jött a Csepeli, Csepelvas és Fémüvek. A férfiak, akik eddig dolgoztak a földeken, elmentek nyárába dolgozni. Ott nyilván magyarul beszéltek. Uh-huh. Akkor már haza jövett, tehát ott is inkább a magyar szó terjedt el, már megszólták a magyar beszédet. Ugye Tököl annak idején nekem úgy mesélték, hogy a 1920-as évek tájéken a Tököl utcán végigmentén csak rácsról beszéltek az emberek. Tehát elmentek a férfiak gyárba dolgozni, haza már immélámmal beszélgettek rácsról, inkább magyarul, és ezért ránk már nagyon kevés beszédkészség maradt. Amit felszedett az ember, az időközben felszedtem a némi tanulásból, a dalokból, nem kevés tanul az ember, amit énekel dalokat, hiszen azt tudja, miről énekel, és az rengeteget számít. Tehát magyarul szokták mondani, nem lehet eladni külföldön. A horvát nyelvterületen.
2: Minket igen, de mindegy. Szeptember 18 péntek, látom itt egyébként ezt most

0: Újítani mindig a repert, ami nagyon nehéz, mert hiszen 60-70-80 féle kólót játszik a zenekar, nagyon sokat már nem tudsz hozzátenni, nagyon kell kutakodni azokat, hogy találsz új táncdalomokat, meg kell tanítani a lépéseket, tehát mindig az ember próbál törekedni arra, hogy újat hozzon, hogy megtartsa a közönség, és hál' Istennek van egy olyan törzsközönségünk, amely 60 és 100 között mozog, abból 70-en ott vannak, többnyen 80-an, az nagy szómai világban, ahol táncházak már sajnos halódnak, meg mennek tönkre, megszűnnek. Nem is tudom, szóval erre is büszke vagyok magyarul, hogy a zenekar ezt meg tud tartani, és heti rendszeressége ott vagyok a Ferencvárosi Művközpontban.
1: A kóló az körtánc?
0: Igen, a kóló egyébként nem kóló, tehát picit hosszabb a szláv nyelvben nincsenek tehát olyan magánhangzók, tehát nincs az óbetűt, nincs hosszú
1: nincs hosszú rövid,
0: nem kóló, hanem kóló, tehát így mondja az ember természetesen. Ugye a délszláv népek, horvátok, szerbek körtáncai, mondják tánc-táncnak is, de én jobban szeretem a körtáncot, a kólónak hívják, még a románoknál hórának hívják, a bolgároknál hórónak hívják, tehát ezek a Balkán elterjedt nevek, amik évszázadokra nyúlnak vissza.
1: Ugye magának az együttesnek is ez a neve. Jó, a végén
0: jó a felvetés. Azért választottuk annak ide a kólónövet, hiszen a zenekar jellemzően a tánc együttesi kíséretből, ez a táncházakból fejlődött ki, úgyhogy ma már mondhatni azt, hogy koncertzenekar is, táncházzenekar is, meg táncedés kísérés. Tehát a kóló, ez olyan gyűjtőfogalom, ami a zenekart úgy feltételez, a zenekar otthon van ebben és abban is. Gyűjtőfogalom gyakorlatilag, igen.
1: A végére nagyjából egy-két perced maradt, hogy hogyan értékeled a Tököli Summer Festet idén, hiszen ugye miután mondtuk, hogy ugye te vagy az igazgatója a műfáznak, a műfáz szervezte, tehát te szervezted a Tököli Summer Festet, milyen volt?
0: Azt kell mondanom, hogy hál' Isten, hálás vagyok, hogy ön nagyon szépen lement. A látogatottság, sajnos egy tendenciának gondolom, talán 5-6%-kal kevesebb volt a tavalyi évhez képest. Nem tudom, és nem is akarom ezt kutatni, hogy nem is akarok okokat keresni.
1: Hogy jó, de hozzáteszek, hogy azért hosszú hétvége is volt, sokan valószínűleg el is utaztak.
0: Ugyanakkor azért tettük nem 15-20-ig, hanem 18-22-ig, hogy használjuk ezt a hosszú hétvégét. Na most ez lehet, hogy visszajutott ilyen szempontból, hogy akkor inkább lemegyek a Balatonra, kimegyek Horvátországba, benne van a kalapban, nincs mese, de így gondoltuk. De nem vagyok elkeseredve. Próbáljuk ezt a fajta létszámot kicsit megtartani olyan programokkal. Igyekeztünk mindenfélével, igyekeztünk a ma futó zenekaroktól kezdve a folklórig, a különféle esti programokig, gyereprogramok nagyon-nagyon fontosak és nagyon-nagyon látogatottak voltak. Ki vagyunk szolgáltatva idézőjelben közönségnek, úgy látogatottság, mint anyagi szempontból, tehát egybevételre gondolok itt.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük.
1: És hát nagyon
0: Zárszónak
1: szépen
0: mond. Ezt a...
1: Igen.
0: Ja, benne vagyunk még adásban?
1: Még adásban vagyunk, igen.
0: Hát zárszó ne ez legyen, hogy az anyagiak, tehát egybevétel, hanem...
1: Jó, mondom, találjunk ki valami másik zárszót. Hol lehet veletek? Ezt már beszéltük egyébként, de hogy most itt a legközelebb például, vagy lehet, hogy volt valami jó zárszó ötleted, mert láttam, hogy valami
0: nem
1: volt.
0: Nem volt, de most kitalálom mindjárt.
1: Na, oké.
0: Ugye a zenekar, ha már zenekarról indultunk ki, a zenekar első koncertje augusztus 18-án volt Szászhalombatán, Summer Fest ottani rendezvényén.
1: Akkor volt először, vagy micsoda?
0: Akkor volt első, igen. És ezt az évet szánjuk, ennek az 50 évnek, és a következő koncertje nyilván szűkebb hazánkban is lesz Tökölön ősszel, de szervezés alatt van már, mert is van szervezés, Baján lesz. Tehát próbálok olyan célpontokat, hogy ahol olyan közönség van, hogy horvát és szerb közönség, tehát Baján, Bácskában a Bunyavácok, főként a Baja környékén, Pécsen a Sokácok, bosnyákok, Pécsen a Zsolnaiban lesz egy koncertünk, Baján a Bácska Kultúrpalotában, Szombathelyre tervezünk egy koncertet az ottani nyugat-magyarországi horvátság részére, Szentendrében folyamatban egy koncert, mint Pest megyei régió, tehát ahol Szentendrétől egész Lórévig a szerb, meg a horvát településeket tudjuk megszólítani. Nyilván lesz egy koncertünk, vagy a Fonóban, vagy a Ferencvárosi Művközpontban, mint olyan hely, ahol rendszeresen megfordul a zenekar. Tehát ezek a tervek erre az évre.
2: Akkor bejárjátok az országot.
1: Hát, igen. Nagyon szépen köszönjük Halász Lászlónak, az 50 éves Kóló zenekar alapítójának, és egyébként pedig a Tököli Művelődési házigazgatójának is, és gratulálunk az 5. X-hez.
3: Köszönjük. Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapot bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Napos idő várható kevés felhővel. Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök békedelegációja. Több településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 3 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök 2 megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Steve Witkoff és Jared Kushner több lehetséges rendezési javaslatot ismertetett az orosz elnökkel. Részleteket azonban nem közöltek. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök 3 napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. A 2 külön megbízott ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette: a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére is kinyitnak az iskolák. Kollai István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Szakította az eddigi társelnöki rendszerrel és új elnökséget választott a magyar kétfarkú kutyapárt. Az új elnök Tóth Benedek család webfejlesztő lett. Munkáját 2 alelnök segíti, mandátumuk 4 évre szól. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton.
3: Időjárás.
4: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádió.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és egy nagyon izgalmas témáról fogunk ma is beszélgetni, mert hogy egyre népszerűbb a Mama Sitter applikáció, amely tulajdonképpen idén júniustól elérhető, de hogy pontosan mi is ez az applikáció, miben tud segíteni, arról kérdezem mai vendégemet, Faludi Orsolyát, az applikáció megálmodóját is, akit van velem a stúdióban. Szia, köszöntelek!
2: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Na, mesélj, Orsi, először, hogy milyen indítatásból indítottad el ezt az applikációt, és hogy tulajdonképpen igen, miben is tud segíteni, és kiknek. Bár a nevében azért elég sok minden benne van.
2: Igen, tehát hogy az applikáció az most Mama Sitter néven fut, de az applikációt megelőzte tulajdonképpen egy ilyen saját élményes, kísérletezős, közösségi megoldás. Amikor a kisfiam nagyjából egy éves volt, akkor kezdtünk el környékbeli anyukákkal azon gondolkodni, hogyan tudnánk egymást segíteni, és akkor így ennek így neki is vágtunk, kipróbáltuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha mondjuk felváltva vigyáznánk egymás gyerekeire, és hogy tulajdonképpen ez egy ilyen, hát egy ilyen közel 3 éves tesztidőszak előzte meg a mostani mobil applikációt, ami tulajdonképpen már letükrözi azokat a tapasztalatokat, meg azokat a funkciókat, amiket mi annak idején így igazából fontosnak tartottunk, vagy így kitapasztaltunk, hogy ebben az egész folyamatban mire is van szükség, vagy mi az, ami tudna támogatni minket technológiailag is.
1: De ez most már akkor, ha jól olvastam, országosan elérhető, tehát már minden településen szinte.
2: Igen, és ez a jó hír benne, meg amíg mi a saját élményes tapasztalatunk az Budapest néhány kerületére korlátozódott, most júniustól, most már országosan, Magyarország

0: akkor ugye ezt viccet át kell értékelni, tehát amikor magunk elé kell helyezni valakit, és hogy tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan, ez soha nem figyelmeztet erre senki, de hogyha igazából ez egy állásinterjú lenne, és mondjuk álmaink állása, akkor erről soha nem mondja senki, hogy...
1: Az apróbetűs részt, igen.
0: Igen, hogy ebben sosincs szabadság tulajdonképpen, hát vagy nincs. Pontosan csak akkor, amikor valakit fizettünk a helyet, hogy végezze a mi munkánkat, és ez egy 24 órás munka
1: abszolút,
0: a kezdeti
1: igen.
0: időszakban, úgyhogy...
1: Bizony, abszolút így van. Elmegyünk gyorsan egy kicsikét zenélni, de maradjatok velünk, kedves hallgatók, mert hogy továbbra is a Mama Sitter applikációról beszélgetek, majd az applikáció megálmodójával, Faludi Orsolyával.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai vendégem pedig Faludi Orsolya, a Mama Sitter applikáció megálmodója, amelynek ugye az a lényege, hogy édesanyák ingyenesen vigyáznak egymás gyermekeire. Tök jó lehetőség, mert nyilván mi mondjuk pont szerencsésebbek vagyunk, mert közel vannak a nagyszülők, és viszonylag, bár ugyan dolgoznak, tehát nem azt mondom, hogy mindig minden esetben azonnal lehet őket mozdítani, de ha így előre megvan mondjuk egy program, akkor azért tudjuk úgy tervezni sok esetben. De tényleg, amit te is mondtál, hát rengeteg olyan család van, ahol nagyon messze élnek a nagyszülők, vagy esetleg nincs is nagyszülő, és akkor itt viszont tényleg bejön a képbe az, hogy azért csak kell valamilyen segítség, mert hát mégse, most csúnyánzik, őrülhet meg az anyuka otthon, mert tudom, hogy van olyan anyuka, aki kevésbé igényli, hogy ő mondjuk külön elmenjen, vagy programokat csináljon, de van, aki meg azért ugyanúgy szeretné, hogy egy kicsit megmaradjon az előző életéből is valami. Úgyhogy ez egyébként tényleg egy nagyon fontos dolog.
2: Igen, és azt látom egyébként sokszor, hogy igazából ez egy ilyen ez egy nagy változás az életszakaszban, amikor mondjuk megszületik az első gyerek, akkor születik az anya is vele együtt. Hát, és nyilván ez hozzá kell szokni, de hogy ezzel a hozzászokással sokszor bejön az édesanyja, vagy akár a család életébe az is, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy ez most már nem is lehetne másképp, vagy hogy azok az igények, azok a szükségletek, amik egyébként úgy jó lenne egyébként néha-néha mondjuk elmenni egy moziba, egy jogára, egy bármi kis énidős program, vagy a pár együtt, szülőpár együtt elmenjen, és hogy sokszor egyébként ennek anyagi oka is van, hogyha mondjuk belegondolunk tulajdonképpen, hogyha egy sima esti mozi hát tulajdonképpen. Abszolút, az azt jelenti, hogy maga a babysitternek a költsége 2-3-szor annyi, mint maga a mozi jegy, amiben kerül, és hogy sokszor egyébként sokan ezt nem is engedhetik meg maguknak. Illetve az is van, hogyha mondjuk ezt valaki végig gondolja, akkor inkább azt mondja, hogy hát majd legközelebb, mert az most nem feltétlenül éri meg ilyen

0: értelembe, vagy mindig egy picit tovább tolja, és ebből a továbbtolásból érkezik aztán egy anyai kiégés, ami mindenkit érint, a gyereket is, illetve a családot is, mint olyan.
1: Hát igen, azért ez nagyon fontos, és tényleg akkor arról egy picit még beszéljünk, hogy gyakorlatban hogy néz ki, tehát hogy van az applikáció, ugye ezt letölti az adott anyuka, és akkor tud keresni települések szerint, vagy akár a gyerek, tehát azt mondtad, hogy ugye hasonló életkorú gyerekek, tehát hogy az is számít, vagy ez nagyon megbeszélés kérdése, hogy mondjuk én rábízhatom-e a 6 éves kisfiamat egy olyan anyukára, akinek meg éppen mondjuk csak 1 éves babája van otthon, de ő azt mondja, hogy egyébként bevállalja, tehát hogy ez már lehet, hogy csak megbeszélés kérdése, vagy ilyen szűrések is vannak az applikáción belül.
0: Igen, alapvetően úgy néz ki, hogy egy anyuka, hogyha letölti a mobilappot, akkor létre tud hozni egy profilt, igazából megadja az adatait, picit mesél magáról, a gyerekéről, a családjáról, élethelyzetéről, és amit nagyon szoktak szeretni, hogy van benne 3 olyan kérdés, ami egy picit segít így közelebb kerülni az, hogy milyen is a gyereknevelési stílus, hogy mi az, ami fontos számára. És akkor így gyakorlatilag mindenkinek elkészül egy ilyen mamasitter profil, és akkor beérkezve az applikációba, egy ilyen térképes keresőben találja magát az anyuka, ahol látja maga körül remélhetőleg a többi anyukát. Vannak nyilván olyan települések, még akár kisebb települések, ahol még bővülünk, tehát hogy ott lehet, hogy nem olyan nagy a közösség, de azért Budapesten, meg nagyvárosokban szinte mindenhol több mint 600 tagunk van, úgyhogy szinte mindenki talál maga körül már.
1: Azért ez már szép szám, igen.
0: Igen, sorstársakat, és akkor igazából az ajánlott folyamat az, hogy körülnézünk, ki az, aki szimpatikus esetleg, és ilyenkor azt szoktam egyébként tanácsolni, nem kell a tökéletes párosítást kiválasztani, tehát elég az, hogy el tudjuk azt képzelni, hogy egyébként egy jót beszélgetnénk a játszótéren. Tehát, hogy, és akkor van egy üzenetküldő funkció, ahol tudnak egymásnak üzenetet küldeni az édesanyák, felveszik egymással a kapcsolatot, és akkor van egy ilyen ismerkedési útmutató, és itt jön be az, hogy nem egy idegenre bízzuk, mert amire eljutunk oda, hogy már egyébként rábízzuk a gyereket, addigra már összeismerkedtünk.
1: Nagyjából megismerkednek.
0: És akkor azt szoktuk javasolni, hogy igazából legyen egy kültéri találkozó, egy játszótéri, egy közös sétas, legyen lehet hívni egymást otthonába, nyilván ezt is figyelembe véve, hogy soha nem auditot tartunk, hanem egyszerűen csak melegségben fogadjuk otthon a saját környezetünkben azt, aki esetleg majd így az életünk része lesz szorosabban, és amikor így kialakul egy kis bizalom, nyilván gyerek életkorának megfelelően, meg az édesanyának a szükségletei mentén, de hogy fokozatosan elkezdenek így mondjuk egy picit távolodni, egy fél óra, egy óra kipróbálni, akár egy másik
1: szobába. Tehát akkor ez ilyen fokozatosan történik. Igen, mert hát nyilván ez is nagyon fontos, amiről így nem beszéltünk, hogy ez egy dolog, hogy az anyuka mennyire bízik meg a másik anyukába, de ez ugyanígy van a gyereknél is, főleg ha egy picit nagyobb, tehát mondjuk nem tényleg egy babáról beszélünk, hanem egy 3-4-5 éves gyerekről, vagy akár még egy kicsit idősebbről, akire még azért viszont vigyázni kell.
0: Igen. Igen, erre vannak útmutatóink is egyébként a gyerek életkorának megfelelően, hogy mikor, hogyan ajánlott ezeket, és egyébként kisbabánál is tud az anyuka segítséget kérni, ott nem azt kell elképzelni, hogy ott hagyja egy másik anyukával, hanem mondjuk ilyenkor mondjuk esetleg az anyuka felveszi, vagy viszi, vagy elaltatja, és mondjuk addig tud hajat mosni, tud főzni, egy picit lehet, hogy aludni.
1: És ez is mekkora segítség sokszor egy csecsemő mellett, igen.
0: Igen, tehát hogy ott van a közelben, és mindig, amikor szükség van rá, akkor behívható tulajdonképpen.
1: Innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést Faludi Orsolyával, édesanyával, a Mamasitter applikáció megálmodójával. Zenélünk egyet, aztán mindjárt jövünk is vissza, és folytatódik a Családban marad.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem pedig Faludi Orsolya, édesanya, a Mama Sitter applikáció megálmodója, amelynek tulajdonképpen korábban azt ugye már megbeszéltük, hogy az a lényege, hogy édesanyák ingyenesen vigyáznak egymás gyermekeire. Vannak előtte azért találkák, tehát nyilván a gyerek is megismeri a másik édesanyát, illetve az anyukák is megismerik egymást.
2: És igazából, ami tulajdonképpen, ahogy ez a folyamat így elindul, és kialakul a bizalom, elkezdődnek ezek a cserék, hozzátettünk egy ilyen pontrendszert, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen az, hogy az egész egy igazságos rendszer legyen, illetve megkönnyítse a segítségkérést, mert sokaknak egyébként ez is egy nehéz, vagy egy ilyen tudattalan lelki folyamat.
1: Nehéz segítséget kérni, igen.
2: Összekötődik, vagy ugye onnantól, hogy mondjuk igen, ez egy picit mindig eltolódhat, tehát elindul a fejünkbe sokszor egy ilyen lelki számláló, hogy akkor hogy is van, vagy ki esetleg túllépett, vagy nem lépett túl egy bizonyos belső lelki határt, és hogy igazából úgy működik ez, hogy mindenki hitelből 5 ponttal indul, tehát hogy igazából egy óra az egy gyerekre vigyázásért mondjuk 1 pont jár. És akkor igazából így tudnak az anyukák egymás között ilyen kölcsönösséget biztosítani, hogy akinek van pontja, az tud kérni segítséget, és amikor meg mi adunk segítséget, mi vigyázunk valakinek a gyerekére, akkor mi szerzünk pontokat ezzel, és ezeket a pontokat egyébként a közösségen belül folyamatosan be lehet váltani, tehát hogy...
1: Ja, tehát akkor erre folyamatosan van lehetőség, igen, meg hát azért egyébként tényleg így igazságos, így nem érzi azt az ember, hogy hú, én túl sokat kérek, de mondjuk cserébe nem annyira adok. Úgyhogy ez tényleg jó, mert ez egy igazságos rendszert alakít ki. És amit mondtál ott a profilnál, itt például a nevelési elvekre gondoltál akár, hogy mit tudom én, van olyan anyuka, aki mondjuk a nulla képernyőidőt, csak ezek ilyen példák, nulla képernyőidőt engedi, akkor ő ezt szeretné nyilván tartani, hogy aki vigyáz rá, ez ugyanúgy tartsa tiszteletbe, vagy mondjuk akár, most csak én nagyon hétköznapi példát mondok, a cukorfogyasztásnál, hogy ehet-e a gyerek, mit tudom én, egy kekszet, vagy nem, nem szeretné, tehát hogy akár ilyeneket is bele lehet írni, és akkor így keresni mondjuk hasonló anyukákat, akik hasonlóan gondolkoznak így a gyereknevelés terén.
2: Igen, abszolút, tehát ezt látom is, hogy gyakran be szokták írni, meg egyébként kis tippeket is szoktunk adni, hogy hogyan érdemes kitölteni a profilt, hogy mi az, ami fontos nekünk a gyerekünkkel szemben, és hogy sokan ugye ezeket szokták, ugye a mai
1: alaphétköznapi
2: nagyon
1: példák,
2: tudatosan gondolkodnak ezekről a dolgokról. Itt egyébként azt, és ebben saját tapasztalat is van, hogy ugye eltérhet, és hogy sokszor egyébként, hogyha nagyon, és ez egyébként családon belül is, nagyszülőkkel is előfordulhat gyakran.
1: Persze.
2: És itt azt szoktuk azért javasolni, hogy legyen meg egy kellő rugalmasság abban, ez az anya érésével is érkezik előbb-utóbb, ahogy kikerül sok minden a gyerekünkkel kapcsolatban a kontrollunk alól, de hogy ez például egy első jó lépcsőfoka annak, tehát hogy általában azt meg tudjuk adni, mi fontos nekünk, és szeretnénk is, hogy ezt tartsák tiszteletbe, de egyébként, hogyha mondjuk tulajdonképpen nem tudom, hetente egyszer valami eltérés történik, vagy amilyen gyakran van vigyázás, egyébként az sem.
1: Ez nyilván ki mennyire rugalmas, attól is függ, igen.
2: Igen, igen, de hogy igazából az sem a világ vége tulajdonképpen, vagy sokszor néha mérlegelni kell, hogy mi fontosabb nekünk egyébként, és hogy volt ilyen értelemben nekem is, akár mondjuk családon belül, vagy olyan tapasztalat, hogy mérlegre teszem, hogy egyébként vannak bizonyos szabályok, amiket mi tartunk, viszont mondjuk cserébe lehet, hogy egy estére elmehetünk színházba, és hogy melyik a fontosabb, igen. Tehát hogy mondjuk...
1: Hát igen, ezt érdemes mérlegelni, meg hát amit ugye te is mondtál, talán itt a rugalmasság fontos, nyilván ez egyéni, hogy ki mennyire tudja egyébként ezt elengedni. És megjelent egyébként egy cikk korábban, ugye így az applikációval kapcsolatban veled, és én ott olvastam, hogy hát azt is nyilatkoztad, hogy akár hivatásos babysittereket is szeretnétek bevonni, ezt hogy kell elképzelni, vagy hogy ez még terve van, vagy már akár vannak is benne?
2: Ez vannak már egyébként észrevettük, nagyon leleményes babysitterek, ugye, akik egyébként vagy van saját gyerekük, vagy nem, de egyébként megtalálták, hogy nyilván ez egy nagyon jó piac lehet az ő ügyfélkörüket így meg tudják itt találni, és hogy egyébként ebben gondolkodunk, hogy mi az, amire egyébként még egy anyának szüksége van, és hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni az alkalmazást, és ez az egyik ilyen gondolat egyébként, hogy az, akinek egyébként szüksége lenne segítségre, de mondjuk munka vagy kapacitás hiány, neki kevesebb erőforrása van arra, és mondjuk lehet, hogy akár tudna pénzt áldozni arra, vagy akár mondjuk külföldön vannak olyan megoldások, ahol az édesanyák egymásnak fizetnek, és ugye nagyon sokszor mondjuk ilyen háztartásbeli édesanyáknak akár ez egy kereset tud lenni, hogy mondjuk egy másik gyereket fogadnak a saját otthonukban, és nyilván ennek van szabályozási,
1: persze,
2: felelősségbeli vonatkozása, tehát mi nem ebbe az irányba indulunk el, de gondolkodunk azon, hogy esetleg legyen egy olyan szál is, hogy aki mondjuk...
1: Aki olyan opciót választana.
2: Igen, aki nem az idejével tud fizetni, hanem inkább pénzt áldozna erre, akkor legyen egy neki is opciója, mondjuk.
1: Szuper, na mindjárt folytatjuk még, mert azért még van miről beszélni. Faludi Orsolya, a Mamasitter applikáció megálmodója és ötletgazdája lesz a folytatásban is a vendégem. Zenélünk egyet, és jövünk is vissza.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, a Mamasitter applikációról beszélgetek vendégemmel, Faludi Orsolyával, ötletgazdával. Azt már ugye korábban megbeszéltük, hogy mi is ez a Mamasitter applikáció, illetve hogy már egyébként akár hivatásos babysitterek is vannak benne. Arról még viszont egy picikét beszéljünk, ugye korábban megjelent veled egy interjú, amiben azt is mondtad, hogy akár a külföldi terjeszkedés is benne van a pakliban. Külföldön ráadásul ugye egész más. Szerintem nekünk még egész jó helyzetben vagyunk itt Magyarországon, mert elég sokáig itthon maradhat az anyuka a kisbabával ahhoz képest, amit ugye én is hallok, így van egy-két barátunk, aki él külföldön, is mondják, hogy hát ott nem nagyon van. Sőt, szinte majdnem, hogy azonnal vissza kell menni, nyilván ez így ország válogatja, de hogy viszonylag Magyarországon még így is egész sok időt tud az anyuka itthon maradni a gyerekkel, ahhoz képest, ami néha egy-egy külföldi országban van.
2: Igen, ez főleg az angol száz országunkban, vagy egy nyugat-európai országban jellemző, és hogy emiatt gondolkodom azon, hogy ott is egyébként nagy segítség tudna lenni, és ott akár lehet, hogy még Magyarországon mondjuk azt látom, hogy egyébként tényleg ez a kisgyerekes időszakban lévő, otthon lévő édesanyák az, akiket leginkább megszólít, nyilván mind, hogy annó engem is a lehetőség. Ott viszont abszolút el tudnám azt is képzelni, hogy egy picit nem csak ez a igazából most angolul fogalmazok, de ez a nice to have, ugye, tehát, hogy igazából ez egy én idő az, amit biztosít ilyenkor, nem egy nyilván egy rendszeres megoldás is tud lenni, amiben mondjuk akár el lehet vállalni munkát. De mondjuk azokban az országokban, ahol ez kevésbé adott mondjuk az állam részéről, akkor ott el tudom azt is képzelni, hogy az édesanyák ilyen kisebb közösségekbe úgy csoportosulnak, hogy picit intézményesebb vagy intézményesítette formában, ahol mondjuk tényleg akár félállásban vissza tudnak menni mondjuk, és ketten-hárman összeállnak, és így vigyáznak egymás gyerekekre, vagy freelancerként, szabadúszóként tudnak dolgozni, de egy picit nagyobb megbízhatósággal, mint sem mondjuk egy ilyen eseti jelleggel, mint ahogy egyébként most Magyarországon inkább fókuszálunk, vagy így működik.
1: Igen, ugye említetted, hogy elsősorban ugye a nagyon kisgyermekes, még otthon lévő anyukák veszik igénybe, de most így belegondolok, hogy ugye nyilván, amikor már nagyobb a gyerek, tehát hogy bölcsödés, óvodás, akkor oké, mert mondjuk napközben ott van az oviban, de mondjuk amiről korábban beszéltünk, egy színház vagy egy mozi, egy esti program, arra ugyanúgy kell valaki, aki úgy, akkor már nincsenek óvodába. Tehát, hogy ugye, aki ugyanúgy vigyáz rájuk. Úgyhogy egyébként ez tényleg a nagyobbik korosztálynál, vagy egy kicsit idősebb korosztálynál is teljesen jó megállja a helyét. És milyen visszajelzéseket kaptál az anyukáktól? Gondolom sok-sok pozitív, hiszen most már azért ez a 600 anyuka az elég nagy szám.
2: Igen, egyébként a kedvencem, amit így nagyon szeretek, és így egyébként szokott néha szembe jönni, és akkor ez mindig olyan jó leső érzés, hogy mondjuk ilyen közösségi média csoportokban, Facebook csoportokban mondjuk látom, hogy nagyon sokan egyébként az anyukák fordulnak egymáshoz különböző témákban segítségre, és ez egy gyakori téma, hogy hogyan oldjuk meg, keresünk babysittert, mit csináljunk, és hogy az egyik ilyen kedvenc visszajelzésem, amikor valaki ajánlja már a Mamasitter appot így egy kérdés.
1: Hát az a legjobb visszajelzés, igen.
2: Úgyhogy egyébként én nem ismerem az illető anyukát, és hogy ez így egy önálló életre kelt már, így amikor így azt látom, hogy jön vissza.
1: Igen, lehet egyébként én is pont talán, hát az biztos, hogy közösségi oldalon láttam vagy hallottam így a Mamasitterről, de lehet egyébként, hogy pont valamelyik anyukás csoportban. Úgyhogy szerintem már egyre több helyen lehet olvasni, így kezd tényleg berobbanni az applikáció.
2: Igen, és hogy egyébként a kezdeti fázisban, tehát hogy ez látszik, hogy nagyon szeretik az ötletet, nagyon jó megoldásnak találja mindenki a saját maga élethelyzetében meg problémájára, és hogy egyébként így a mostani, tehát most már nagyjából 2-3 hónapja van ugye így kinn a közösség számára a mobilapp is, és hogy így a visszajelzésekből is egyébként azt látom, hogy vannak azok az anyukák, akik egyébként nagyon aktívak, nagyon nyitottak, könnyedén ismerkednek, van egy nagyköveti rendszerünk is egyébként, aki így személyesen próbálja ezt támogatni, de hogy egyébként pont ebből inspirálódva, hogy azt látom, hogy van olyan része a közösségnek, aki egyébként picit visszahúzódóbb, és hogy most azon gondolkodom, hogy hogyan tudjuk őket is támogatni, és egyébként most készülnek már az új funkciók, hogy az app majd készül bemutatásokat is létrehozni, tehát hogy az anyukának nem magának kell egyébként venni azt, mert ez nyilván ez mindig egy komfortzónán kívüli helyzet, hogy akkor így ismerkedni.
1: Igen, hát ugye ez egyénfüggő, van akinek nyilván, aki nagyon extrovertált, neki talán könnyebb, de hát nem mindenki éppen ilyen. És ami még így nekem egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Mamasitter a neve, de esetleg apukák is beléphetnek, mert ugye van az élethelyzet, amikor éppen mondjuk akár apuka neveli a gyerekeket, tehát van egy pár ilyen szituáció, hogy gondolom nem utasítjátok el akár az apukákat sem.
2: Nem, sőt, vannak is apukák a platformon, meg így egyébként a továbbfejlesztésében azon is gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a családot, mint egységet kezelni, tehát hogy ez a jövőbeli fejlesztések között ott van. A név az egyébként így szerintem, hát valahogy így adta magát, mert főleg anyukák a célcsoport általában,
1: nyilván,
2: azok, akik főleg a mi kultúrközegünkben az elsődleges gondozói feladatokat ellátják így a gyerek kapcsán. Sokakat egyébként félrevezet, és sokan a mama sitter kapcsán, főleg mert ez az angol szóból pont egy nemzetközi terjeszkedésre vonatkozóan jött így akkor a név, de hogy sokan mondjuk a nagymamákra gondolnak, és nem gondolnak rosszul egyébként, mert az is a tervünk között szerepel, hogy
1: a kerülgetésbe vonni.
2: Igen, igen, tehát hogy pont nagymamákat ugyanígy, ugye ez nyilván egy másféle minőség, más energia, és hogy akár őket is be, mind a két félnek ez tud előnyt hozni. Úgyhogy így
1: abszolút. De akkor még így a végére, hogy folyamatos fejlesztésekben gondolkozol, ahogy látom, tehát ugye készülnek az új funkciók, meg hát ezért különböző terjeszkedések is tervben vannak, ahogy hallom.
2: Igen, tehát hogy ez egy ilyen folyamatos termékfejlesztés is, illetve azt is nézni, hogy a közösségnek hogyan tudjuk még több értéket adni, tehát mi az, ami igazán hasznos lenne, milyen irányba lehet tovább menni, és hogy ez egy aktív gondolkodás, hogy ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ahhoz szeretném mindenképpen az anyukák számára ingyenesen tartani ezt a lehetőséget, mert
1: tehát, hogy továbbra is ingyenes maradjon.
2: Ingyenes, vagy mindenképpen valamilyen kedvezményes, tehát hogy az anyagi része az semmiképpen ne legyen blokkoló, és akkor elmentén ugye nőnek ki ezek az új ötletek, hogy egyébként hogyan lehet fenntarthatóvá tenni, úgyhogy igazából ez egy izgalmas.
1: Igen. És aki szeretné letölteni, Mama Sitter applikáció, így akkor megtalálja az okos telefonján.
2: Igen, az alkalmazás áruházakban mind a kettőben megtalálja a Mama Sitter néven, illetve a weboldalunk az a mamasitter.com, így két tével angolosan, és akkor ott is el tudják olvasni egyébként, hogy hogyan működik, ott is van letöltési link, úgyhogy...
1: Nagyon jó, hát szerintem egy szuper jó lehetőség, meg nagy segítség tényleg minden anyukának, de akiknek tényleg mondjuk nincsen segítség, nekünk meg főleg. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Faludi Orsolyának, a Mama Sitter applikáció megálmodójának. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, én is meséltem róla.
1: Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Hamarosan ezt a beszélgetést is videós formában is megtaláljátok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos idő várható kevés felhővel. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Többen meghaltak egy afrikai buszbalesetben. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok. Több elképzelést is megfogalmaztak az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére a Fehérház külön megbízottjai Moszkvában. Az orosz elnök jelezte, hogy meg kell szüntetni a konfliktus kiváltó okait. Vlagyimir Putyin a tárgyalások idejére 3 napos tűzszünetet rendelt el, amire Kijev úgy reagált, kézbe tartani a fegyvernyugvást. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz-Ábrahám gazdaság fejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezeteket, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett. De a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlanokból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A busz utasainak többsége diák volt. Tűzütött ki egy esküvőn a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában. 22 ember meghalt és többen megsérültek. A lángok egy épület rendezvénytermében csaptak fel, ami teljesen kiégett. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert, valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladt ki a terem díszítése.
6: Időjárás.
7: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
8: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Városrendészet erősíthetné Sziget-Szent Miklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szent Miklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
9: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
8: Gyorsabb és hatékonyabb reagálást tenne lehetővé egy városrendészet kialakítása Sziget-Szent Miklóson. Tóth Pál hozzátette, a kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, hiszen a feladatok ellátása jelentős költséggel járna. Kiemelte, a szükséges fejlesztésekkel és megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség is gyorsabban értesülhetne az esetleges problémákról, így szükség esetén azonnal be tudna avatkozni.
9: Maga az előterjesztésre írta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni, munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is, mert most viszonylag könnyű számolása a 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelné, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítése került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással, tehát ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni.
8: Okos zebrával növelik a közlekedés biztonságot Taksonyban. Új Safe Cross okos zebra segíti a biztonságosabb gyalogos közlekedés Taksonyban, a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházás pályázati forrásból valósult meg, a kivitelezés költségeinek felét pedig a Generalitás finanszírozóként vállalta. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, ha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű ledes prizmák villogó fényjelzéssel hívják fel a közeledő járművezető vezetők figyelmét a gyalogos jelenlétére. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyka kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márkaszervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos idő várható kevés felhővel. Manipulációnak nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizzair a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként 140 dollár körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlanokból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A busz utasainak többsége diák volt.
5: Időjárás.
6: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
5: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu.
5: Sztárportré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
5: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Sztárportré Molnár Szabolcsal.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
2: Szoktam, nagyon is.
1: Miket?
2: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
1: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
4: Ritka.
3: Varga Lívius.
4: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
1: Már arra, hogy leállítsd magad.
4: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
1: Majd nehogy beleszakadj, úgy érted?
4: Szó szerint, aha, igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kekért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És utána... másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl, amit az agyamnak adtam, hát nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
2: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, hogy biztos, ami biztos, még minden legyen rajta. És erre nem sajnálom az időt és az energiát. És akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót. És hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
1: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni, tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
2: Na hát, de ez sok mindenben érzem én a egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogyha ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
1: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
2: Igen,
1: a többiektől.
2: Tehát, hogy ilyen
1: is.
2: Szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Hírportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. De egyébként, hát nagyon szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
4: Most ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, az azt mondjuk mi, hogy az rossz. A túlzás miatt?
3: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben. Nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját, vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él, akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híres ember, akinek példaértékű az élete. Róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
4: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
5: Ez a felhőkön járkálók, ez kicsit nehezebb talán.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
4: De furcsa, így kiélvezni a mély fájdalom, igen, ízét, élvezni. Igen. Milyen érdekes megfogalmazás.
5: Igen. Igen, hát, szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
2: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
3: Varga Livius.
2: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha szóval aki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
1: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
2: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat mondasz, amiket kaptál?
2: Igen, például az, hogy amikor valami probléma val állsz van szemben, nem nézheted folyton a problémát, akkor hol látod meg a kiutat? Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
1: Hát, hogy csak nézz máshova, bárhova, máshova is. Nem nézheted.
2: Nézz máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a féd a homokba, hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézz körül, mit tehetsz.
1: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, igen, és nézz körül,
2: hogy mit tehetsz. Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó, például amikor a dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár, gyorsulástól, és akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
1: Ezt mondja.
2: Rugd el magad a legalján. Így van. Lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpelével a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitornába.
1: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
2: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
8: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője három klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be három klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
11: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy három darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
10: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező kedvező időjárás esetén akár két héten belül is elkészülhet az új pálya. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó egyes körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a kettes körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók. Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola 9. B osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com. Komoldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Star Portré.
2: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
9: Minden héten
2: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lelkileg végletes vagy?
2: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiús lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túl gondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
1: tehát ember vagyok. Tehát ez stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokba nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
2: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy én ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házaspár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. Mm-hmm. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Hú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról le lettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej, meg nem tudom, egy csomó étel is
2: konkrétan függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy rengeteget enni, például mindig jól lakni, az is egy nap, de folyamatos.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek, és hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már így.
1: Fegyelmed van, nagy, azt mondod.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogy ha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen. Igen, és így ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajt, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy.
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha teltem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: És hát muszáj vagy tudatosan
1: sokat?
5: Erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat?
5: Nem.
1: De hát soha sem sokat?
5: Hát... Karácsonykor én is meghisztam, természetesen. Tehát ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
3: Varga Livius.
6: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedélyen ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
0: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál egyébként túlzó lenni?
2: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
1: Keleti Andrea.
2: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, megnyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor, én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlítottunk, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és

0: mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szoktak, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás. A jól felismerhető túlzás.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
0: A túlzásban egy dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
1: Keleti Andrea, táncművész.
3: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: Takács Nikolasz, előadó művész.
4: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
0: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Ez önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
5: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatást.

0: Sainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
0: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow, Aqualand.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos idő várható, kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint három órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizzair a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében.
6: Időjárás.
7: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
5: Everything fine, I still.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
7: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
6: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
7: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából. és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
6: Humánpolitikai ügyintézőt keres a Taksonyi polgármesteri hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a szál.barbara@taksony.hu e-mail címen.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: tenger, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy mi

0: Minden rendben van-e?
1: Uramisten!
0: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
0: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos idő várható kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Csaknem 260 drónt lőtt le éjjel az orosz légvédelem. A moszkvai védelmi minisztérium jelentése szerint a harci eszközöket 15 régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett semmisítették meg. Az oroszok szerint az ukrán dróntámadások miatt 3 ember életét vesztette, és lakóépületekben, üzemekben is károk keletkeztek. Moszkvát ezúttal nem érte támadás. Miután a szemben álló országok kölcsönösen 3 napra felfüggesztették a fővárosok elleni csapásokat az amerikai közvetítőkkel folytatott tárgyalások idejére. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. 6 rosszul lettek egy német éjszakai klubban hajnalban, amikor ismeretlen anyagot permeteztek szét a helyiségben. Az alsó szászországi szórakozóhely vendégei közül néhányan légzési nehézségeket és szédülést tapasztaltak, mások elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett.
5: Időjárás.
6: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
4: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Már tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Már is az útravalóval folytatjuk. Ezen a napon született Csezmincén 1434. augusztus 29-én Janus Pannonius, magyarosan Csezmicei János, pécsi püspök 1459-től haláláig, az első név szerint ismert magyar-horvát költő és humanista. Csezmicei János néven született, Mátyás király korábban élt és latin nyelven írt. Horvátországban született, de Nagyváradon tanult, ahol anyjának, Vitéz Borbálának a testvére Vitéz János volt a püspök, aki nagybátyja és védnöke volt, Mátyás nevelője, a magyar humanizmus megteremtője, aki nem csak az egyház első embere volt, hanem egy időben az egész magyarországi politika irányítója is. Hunyadi Mátyás magyar trónra kerülése után Jánoszt hazahívták rokonai, egyenesen az udvarba, mert az új ország építéséhez jól képzett emberek kellettek. Katalin királyné tanítója, majd királyi kancellár, azaz az udvari hivatalok vezetője lett. Rokona Vitéz János bíboros prímás esztergom érsek pedig nem csak az egyház hazai vezetőjévé, hanem Mátyás király uralkodásának korai éveiben a király legfőbb tanácsosává. Mátyás után az ország második emberévé és a politika jelentős irányítójává vált. Mátyásnak szüksége volt arra, hogy az egyház feltétlenül mellette legyen központosító politikájában, ezért püspöksége élére legmegbízhatóbb híveit állította. Így lett Vitéz kinevezése után Janus Pannonius pécsi püspök. Élete nagy részét betöltötte a politika, de nem hagyta abba költői munkásságát sem, leginkább az epigramma és az elégia műfajában alkotott. Kétségeit, bánatait, így az édesanyja elvesztése miatti gyászt, vágyódását a napfényes Itáliába, meghitt hangú költeményekben fejezte ki, közben százszámra írt csipkelődő epigrammákat is. 1466-ban súlyos betegség, tüdőbaj támadta meg. Janus Pannonius nevét Európa szerte ismerték, költészetének anyaga, nyelve és hangulata az olasz humanizmus talajából nőtt ki. Verseinek világképe a humanizmus szellemében alakult ki, költészetében a vallásos eszmék helyett megjelent Magyarországon, és azonnal európai színvonalon a reneszánsz gondolkodás és életérzés. Nagyra értékelte a földi életet, a békét, a kultúrát, a természetet és a költői halhatatlanságot. Ezen a napon született Janus Pannonius, ittől leszármazik a napgondolata, ez pedig így szól: Nappan gyújtsd lámpát, aki folyton a múltat idézi.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A napokban az egyik multiban vásároltam, szembe jött velem a pisztácia, amint majdnem neki mentem a polcnak, aztán hát komolyan le is taglózott az élmény, mert hogy megláttam, hogy mennyibe kerül. Minden esetre imádom a pisztáciát, és bízzunk benne, hogy hamarosan már, hát könnyűszerrel meg is vehetjük, mert hát tényleg horror egyelőre az ára. Minden esetre az olajos magvak nem csak energiával, hanem vitaminokkal, ásványi anyagokkal is feltöltenek minket. A pisztácia mindemellett jótékonyan hat a magas vérnyomásra, segít a kettes típusú cukorbetegség megelőzésében, lassítja az öregedést, és még a férfiasságot is felturbozza. Felsorolni is nehéz, hogy mi mindenre hat jótékonyan ez a földközi tengermenti országokból származó gyümölcs. A pisztácia nem csak tápláló és az egészség megőrzésének segítője, hanem rendkívül ízletes is. Előnyeit 300 ezer éve ismerjük, és napjainkban is nagyon népszerű, különösen fagylalt és egyéb desszertek készítésekor használjuk. A pisztácia az a fehérjében, rozsban és antioxidánsok gazdag gyümölcs, melynek a legmagasabb a B6 vitamin tartalma. Ez elengedhetetlenül fontos a vércukorszint szabályozásához és a vörösvértestekben oxigén szállító hemoglobin képződéséhez. A pisztácia emellett kiváló kálium, réz, foszfor és mangán forrás is. Vizsgálatok igazolják, hogy a pisztáciában lévő antioxidánsok felszívódnak, és hát sőt, a létező antioxidánsok közül a pisztáciában lévő az, ami a legjobban felszívódik emésztés során. Az antioxidánsok pedig megelőzik a sejtkárosodást és a szívbetegséget, csökkentik a rák kockázatát. Nos, magas lutein és zeaxantin tartalma pedig a szem egészségét javítja. Ezek a vegyületek a kék fény okozta károsodástól is, és az időskori makuladegenerációtól is védik a szemet. Egy vizsgálat szerint azoknál, akik egy hónapon keresztül napi egy vagy két adag pisztáciát esznek, az E-vitamin szint magasabb lesz. Noha a dióféléknek számos egészségügyi előnye van, általában hátrányként merül fel velük kapcsolatban, hogy magas a kalóriatartalmuk. A pisztácia azonban a legalacsonyabb kalóriatartalmú diófélék közé tartozik. Kalóriatartalmának körülbelül 14%-át teszi ki a fehérje, így a pisztácia második helyen áll a mandula után a fehérje tartalom tekintetében. Ráadásul a pisztácia gazdag olyan esszenciális aminosavakban, melyeket a szervezet nem képes előállítani. Annak ellenére, hogy a pisztácia igencsak energiadús, ez az egyik leginkább fogyókúra barát élelmiszer. Ennek az az oka, hogy a pisztácia rozsban és fehérjében gazdag, melyek egyaránt növelik a teltségérzetet. A pisztácia súlycsökkentő tulajdonságai között említik továbbá, hogy a feltételezések szerint zsírtartalma nem szívódik fel teljesen, sőt, miután a pisztáciát meg kell tisztítani a héjától, ami időt vesz igénybe, ez lelassítja az evést is. A pisztácia magas rozstartalma jót tesz a bélbaktériumoknak, hiszen a gyümölcs növelheti azon baktériumok számát, amelyek hasznos, rövid szénlátszú zsírsavakat, például butirátot termelnek. A rostok többnyire emésztett haladnak át az emésztőrendszerben, és bizonyos típusú rostokat a bélben lévő jó baktériumok emésztenek meg, prebiotikumként működve. A bélbaktériumok ezután fermentálják a rostot, és rövid szénlátszú zsírsavakká alakítják át, aminek számos egészségügyi előnye lehet, beleértve, hogy csökken az emésztési rendellenességek száma, illetve a rák és a szívbetegségek kialakulásának kockázata is. A pisztácia fogyasztása csökkenti a vér koleszterin szintjét és a vérnyomást, ezáltal hozzájár a szívbetegség megelőzéséhez. Emellett ez a zöld színű gyümölcs fontos szerepet játszhat a vérerek egészségének megőrzésében, a megfelelő véráramlás pedig számos testi funkció esetében nagyon fontos, hát beleértve a férfiaknál az intim pillanatokat is. Annak ellenére, hogy a pisztácia szénhidrát tartalma magasabb, mint a legtöbb diófélének, alacsony a glikémiás indexe, ami azt jelenti, hogy nem okoz nagy vércukorszint ugrást. Tanulmányok igazolják, hogy a pisztácia jelentősen csökkentheti az éhgyomri vércukorszintet és javítja az inzulinrezisztenciát kettes típusú cukorbetegségben, prediabétesben vagy metabolikus szindrómában szenvedőknél. Finom, sokféleképpen felhasználható, reméljük csökken majd az ára is.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Jó neked! A Vicink tűzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehet nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-én levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
7: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
6: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Battyányi Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szent Miklósi Battyányi Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmény, intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
8: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffert kúriában, mégpedig a Handpen a kertben program lesz, ahol is Víg Levente Levis egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
0: Még több hír egy helyen. lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekinthet meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével. Este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Rengeteg film szól az időutazásról, meg hát, hogy ebből talán a leghíresebb a Vissza a jövőben, de hát sorolhatnám, rengeteg ilyen film van. Egyesek szerint azonban ez nem fikció, hanem egy létező történet, és erre bizonyítékként fényképeket szoktak fölhozni. Hát most kérem szépen, egymás mellé tettek két fotót, és hát tényleg nagyon furcsa az a jelenség, amit látunk. Egy 120 évvel ezelőtti fotón kiszúrták Greta Thunbergert az internethez ők. A svéd éghajlatváltozás aktivista mindössze 19 éves, mégis világhírre tett szert bátor akcióival és a sztrájk megmozdulásaival. Greta már a fiatalok és idősek ezrei számára példakép, hiszen sosem megy el az igazságtalanságok mellett, és mindent megtesz azért, hogy befolyását, a hírnevét arra fordítsa, hogy a bolygó jövőjéért harcoljon és valahogyan megmentse ezt a bolygót. Egy szemfüles twitterező pedig váltig állítja, Greta már a 19. században is ezzel foglalatoskodott, ugyanis előkerült egy döbbenetes fotó, előttem is itt van, és hát tényleg nagyon érdekes. A fekete-fehér kép eredete rejtélyes. 1898-ban készítette egy Eric Hegg nevű férfi egy kanadai aranybányában három ott dolgozó fiatalról, akiket soha nem sikerült azonosítani. Már csak azért is misztikus a sztori, hogy hogyan hasonlíthat az ismeretlen lány ennyire Gretára. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy az internet népe megvan arról győződve, hogy egy híresség halhatatlan és tulajdonképpen időutazó. Hát például mondták ezt Matt Damonról is. 1961-ben készült egy esküvői fotó, amin úgy néz ki, mintha Matt Damon nősülne meg, pedig természetesen ez nem igaz, mert hogy nem ő van a képen. Zubaida Tvártárt 1940-ben született és 2016-ban hunyt el. Az egyiptomi színésznő egyértelműen teljesen úgy néz ki, mint Jennifer Lawrence, helyesebben Jennifer Lawrence néz ki úgy, mint ő. Hát kérem szépen, Ryan Goslinggal kapcsolatban és lehetett ilyen fényképeket látni, akiről egy fekete-fehér, nagyon régen készült gyerekkori fénykép mutatja azt, hogy Ryan Gosling már akkor is létezett és élt. Amikor a nagymamánk úgy néz ki fiatalon, mint Taylor Swift, a nagypapánk úgy, mint Hutch Hefner testvére, akkor is elgondolkodtató képeket látunk. De van, akinek a dédapja kiköpött Johnny Depp volt fiatalon, itt van előttem a kép, tényleg olyan, mint a Johnny Depp lenne tulajdonképpen valami megkopott fényképen megmutatva, és hát Keanu Reeves kapcsán is mondták már azt, hogy időutazó. Ráadásul Keanu Reeves kapcsán nem csak egy időutazós fénykép jelent meg, hanem több is, mert hogy a világhírű és legendásan jófej színész Keanu Reeves egyesek szerint már a 16. században is építette a karrierjét, és hát fényképeket közöltek róla szépen sorban, hogy ő hogyan is jelent meg a különféle korokban. Így van képünk 1530-ból, 1875-ből is, és hát utána szépen természetesen már a jelenkor képeit is látjuk, szóval vannak állítólag időutazós sztárok, és hát ebbe a sorba most Greta Thunberget is besorolták.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: A napokban a férjem keresztbe kasul ment az országban, ezerrel sütött a nap, hazajött, mondom, na nekem nem mondd, hogy dolgozni voltál, le vagy barnulva, de teljesen tiszta csoki volt az egész ember, amúgy is tök jó bőre van, tehát bemondják az időjárás előrejelzésből, ki fog sütni a nap, ő már két árnyalattal sötétebb bőrrel jön haza. Minden esetre mondta, hogy semmi nem történt, az autóban ült, és tényleg ez így van, hogy akár, hogyha hosszú útra indulunk, fényvédő krémet feltétlenül kenjünk magunkra, mondják a szakemberek, mert hogy az autóban is erős az UV-sugárzás. A napkáros UV-sugarai két kategóriába sorolhatóak, ugye van az UVA és az UVB. Az UVA sugarak hosszabb hullámhosszúak és szorosabban összefüggnek a bőr öregedésével, mert hogy mélyebben hatolnak bele a bőrbe. Ennek eredményeként sokszor az UVA sugarak felelősek az öregedés jeleiért, például a sötét foltokért, a szeplőkért, a finom vonalakért, ráncokért, a vékonyodó textúráért. Az UVB sugarak ellenben rövidebb hullámhosszúak, és inkább a napbarnulással, a leégéssel és a hólyagokkal társulnak. Az UVA és az UVB sugarak megkülönböztetésének egyszerű módja az, ha azt mondjuk, hogy az UVA öregíti a bőrt, az UVB pedig égeti. Manapság sok autóablakot és általában az ablakokat az UVA és UVB sugárzást egyaránt korlátozó UV-szűrővel látják el, de ez azt is jelenti, hogy sok ablak esetén nem adott ez a pozitív tulajdonság. Ha egy ablakról tudjuk, hogy UVB UVA szűrővel is rendelkezik, akkor valószínűleg minden rendben van, nem kell bekenni magunkat naptejjel. Ha viszont kicsit is kételkedünk ebben, vagy egyébként is tudjuk, hogy többet fogunk aznap a napon tartózkodni, kocsiban ülni, akkor feltétlenül kenjünk naptejet mindenhová, ahol a napsugarak érnek minket. Azt is fontos megjegyezni, mondja a BN, hogy a fényvédőkrém használata nem csak a leégés megelőzésére szolgál, mivel sok olyan ember van, aki nem ég le könnyen a napon, azt a hamis benyomást keltik, hogy bizonyos helyzetekben nekik felesleges fényvédőt használ. Valójában viszont bárkinél kialakulhat a bőrrág, ezért mindenki jó döntést hoz azzal, hogy folyamatosan védi a bőrét. Mostanában pedig ezt nagyon kell.

ez a közelebb jössz, aztán hátra lépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi haszn. Kavai Pékség.
0: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igénysz

0: Szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Napos idő várható kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Manipulációnak nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Izraeli légi támadásokban 4 meghaltak, 20 megsebesültek Dél-Libanonban. Nabatije városában egy történelmi épületet ért találat, de állami hivatalok is megrongálódtak. Izrael korábban azt közölte, hogy a Hezbollah drónnal támadta az izraeli katonákat, de senki nem sebesült meg. A zsidó állam szerint az iszlamista szervezet ezzel súlyosan megsértette az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásokat. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indította távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampány kellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét.
2: Időjárás.
3: Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
2: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: És még bőven velünk lehetne River Phoenix, most ráemlékezünk, mert hogy Hollywood feltörekvő tehetsége volt, akit már 19 éves korában Oscar-díjra jelöltek, ugye döbbenet, nagyon sok 19 éves manapság azt se tudja, hogy mit szeretne az életével kezdeni, őt pedig már Oscarra jelölték. Nem csak színészként, hanem táncosként, dalszerzőként és gitárosként is bebizonyította, hogy művészi pályára született, ám egy végzetes tragédia örökre megváltoztatott mindent. River Phoenix magyar-orosz származású Erlyn Dunce és John Button gyermekeként született 1970-ben, augusztus 23-án Oregonban, a hírhet Children of God elnevezésű kommunában, amely a szabad szexualitást hirdette, tagjai között pedig köztudottak voltak a visszaélések. 4 fiatalabb testvére született, akik mind szimbolikus nevet kaptak. Ryan Leaf, aki később ugye Joaquin Phoenixre változtatta a nevét, és most arra korunk egyik legnépszerűbb Oscar-díjas színésze lett, Summer és Liberty. A család a 70-es években elhagyta a szektát. Eleinte az édesanyja családi birtokán éltek Floridában, majd Los Angelesbe költöztek. Akkoriban a gyerekek előadói tehetségéből tartották fenn magukat, akik már korán reklámfilmekben, televíziós sorozatokban játszottak. River számára pedig az 1986-os I Mellém című film jelentette a kiugrást. A piszkos, cigarettázó Chris Chamber figurája egy csapásra híressé tette. Ezt követően a neve egyre ismertebbé lett Hollywoodban, és hamar egyértelművé vált, hogy ígéretes jövő és csillogó karrier áll előtte. Aztán bekövetkezett a tragédia. Phoenix tehetsége azonnal szemet szúrt egyébként mindenkinek, így hamarosan egyre több szerepben bizonyíthatott. Filmvászonra született, 19 éves volt, amikor már Harrison Ford oldalán játszott az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovak című filmben. Figyelemre méltó volt a Kis Nikita és a Komputer kémek című filmben, a kritika pedig különösen az 1991-es Otthonom Idaho-ban nyújtott egy kóros álmosságban szenvedő, vándorló férfi, prostituált alakítását dicsérte. A színészet mellett a zene is központi helyet kapott az életében, mint azt a Mafab is írta, a nővérével Rainnel 1987-ben közös zenekart alapítottak, amely az Alakaz Etik nevet kapta, és bár az Islands Records lemezszerződést ajánlott fel nekik, az album végül sosem készült el, viszont Rain később publikálta a korábban felvett dalokat. Phoenix meggyőződéses vegán és állatvédő volt, a PETA aktív szóvivőjeként is tevékenykedett. Gyakran hangoztatta nyilvánosan a véleményét az állatok jogairól és más társadalmi ügyekről, emellett köztudott volt, hogy mennyire egészségmániás. Ám a folyamatosan növekvő népszerűsége mellett az élvezeti szerek is egyre nagyobb teret hódítottak az életében. Még a 20-as évei elején járt, amikor már az alkohol és a kábítószer rabja lett. Aztán 1993. október 31-én a hollywoodi sztárok közkedvelt szórakozó helyén a Sunset Boulevardon található Viper Roomban mulatta az időt. Az éjszaka folyamán többféle kábítószert is fogyasztott, amitől rosszul lett. Barátai és az öccse, Joaquin, kivitték a friss levegőre, de ott összeesett, és még a mentő megérkezés előtt testvére karjaiban hunyt el. 23 éves volt.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
3: Az lenne az egészséges, ha naponta 5-6 alkalommal ennénk, de hát sokaknak csak az 1-2 jön össze, viszont korai halálhoz vezethet, ha kihagyjuk az étkezéseket. A modern lét nyüzsgésében túlságosan is könnyen előfordulhat, hogy kihagyunk 1-2 étkezést, még az is lehet, hogy szándékosan teszi ezt valaki. Egy új tanulmány szerint a szokásos napi 3 étkezés egyikének elhagyása viszont már komoly hátrányokkal járhat. Egy 24.011 40 év feletti amerikai felnőtt bevonásával végzett vizsgálat szerint a napi egyszeri étkezés általában véve magasabb halálozási kockázattal járt együtt. A reggeli kihagyása a szív- és érrendszeri betegség miatti halálozás nagyobb kockázatával, míg az ebéd vagy a vacsora kihagyása az összes halálozási okot tekintve nagyobb rizikóval járt, beleértve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedését. Még azoknál is problémát okozott, akik mindhárom étkezésre szakítottak időt, de azok túl közel voltak egymáshoz. A két szomszédos étkezés 4,5 órán belüli elfogyasztása szintén összefüggést mutatott az összhalálozási kockázat növekedésével. A publikált tanulmány bizonyos szempontból szembeszáll az időszakos böjtölés jótékony hatását hirdető tudományos adatokkal, ám az új eredmények rávilágítanak a rendszeres étkezések fontosságára a szervezet számára. Kutatásunk kimutatta, hogy azok, akik naponta csak egyszer esznek, nagyobb valószínűséggel halnak meg, mint azok, akik naponta többször étkeznek, mondta Young Bosan, a Tennessee Egyetem epidemiológusa a Science Alert online tudományos portálnak. Ezen eredmények alapján azt javasoljuk, hogy legalább 2-3 étkezést iktassunk be elosztva a nap folyamán. A vizsgálatban résztvevők mintegy 30%-a rendszeresen 3-nál kevesebbet étkezett naponta. Az adatok szerint nagyobb valószínűséggel hagyták ki az étkezéseket azok, akik fiatalabbak, férfiak, nem spanyol ajkúak, alacsonyabb iskolai végzettséggel és családi jövedelemmel rendelkeztek. Az étkezések kihagyása emellett azok körében is gyakoribb volt, akik többet dohányoztak, több alkoholt fogyasztottak, nagyobb volt az élelmezési bizonytalanságuk, akik kevésbé tápláló ételeket fogyasztottak, többet nassoltak, és összességében kevesebb energiát vettek magukhoz. Emberek abban egyetértenek, hogy az új tanulmány nem elég átfogó ahhoz, hogy megállapítsa, az étkezések kihagyása valóban okozhat-e korábbi halálozást. Csak azt, hogy létezik egy olyan összefüggés, amely további kutatást érdemel. Szerintük lehetséges, hogy más tényezők is szerepet játszanak, amelyek mind az étkezési szokásokat, mind a halálozási kockázatot befolyásolják. A kutatócsoport ennek ellenére úgy igazította megállapításait, hogy figyelembe vegyék a számos táplálkozási és életmódbeli tényező, többek között a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a fizikai aktivitás szintje, az energiabevitel, az étrend minősége és az élelmezési bizonytalanság eltéréseit, és a kapcsolat még mindig fennállt. Nos, eredményeink nyilvános adatokból származó megfigyeléseken alapulnak, és nem utalnak okozati összefüggésre, mondta Wei Bao, az Iowai Egyetem epidemiológusa. Hozzátette, mindazonáltal, amit megfigyeltünk, az az anyagcsere szempontjából érdekes. Ez arra utal, hogy a meghatározott időközönként beiktatott étkezések kihagyása általában több energiafelvételéhez vezet. Ez egyensúlyhiányt okoz a glükóz szabályozásában, és végső soron az anyagcsere rendszer romlásához vezethet, tette hozzá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatályának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatályának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
3: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
2: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
3: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
2: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglis.hu weboldalon olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultura.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: gyógyulástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Folytatjuk, már is következik nálunk a napi érdekes. JFK szerelmi élete viharos volt. Szerették a nők, és viszonozta is az érdeklődésüket sokszor. Talán nem véletlen, hogy élete utolsó levelét is egy számára kedves hölgynek írta a halál előtt, aki sajnos nem Jackie volt. Az üzenetét végül sohasem küldte el. 1963. november 22-e a nap, ami örökre sötét folt marad az Egyesült Államok történetében. A Kennedy gyilkosságok máig számos kérdőjel és rejtély övezi, és ahogy a néhai elnök halálában, úgy életében is titokzatos volt. Köztudott, hogy számos hölgy megfordult JFK ágyában, és időről időre előkerülnek újabb nevek a szeretők közül. Nemrég például Inga Avadról, a náci kémnőről lehetett olvasni, akihez állítólag a politikus a leginkább kötődött érzelmileg. Most pedig egy levélről van szó, amelyet John a halál előtt utoljára írt. Az üzenet a The Grunge cikke szerint egy Mary Pinchot Mayer nevű nőnek szólt. A Pell Iris Center 2016-ban árverésre bocsájtott egy levelet, amelyet Kennedy írt Mary Pinchot Mayer művésznek, egy családbarátnak, akivel Kennedy, amennyiben lehet hinni a pletykáknak, viszonyt folytatott. JFK 1963-ban írta meg a soha el nem küldött üzenetet, közvetlenül azelőtt, hogy Dallasban megölték volna. Mayer és Kennedy állítólag akkor találkoztak, amikor Kennedy bátyja Robert eladta a házát a nő egyik barátjának. Mayert 64-ben meggyilkolták. Ekkor sógora, a Washington Post szerkesztője Benjamin Bradley tudomást szerzett a nő naplójáról, amely feltehetően részleteket tartalmazott az elnökkel való kapcsolatáról. Amikor Mayer házába ment, hogy megszerezze a naplót, James Angleton, a CIA igazgatója már fűrészelte az ajtózárait, hogy bejusson. Mayer volt férje, Cord Mayer maga is a CIA tisztviselője volt. Bradley elvette a naplót, és annak tartalmát soha nem hozták nyilvánosságra. Azt gondolják, hogy átadta a CIA és végül megsemmisült. Mayer halála továbbra is rejtély, amint arról a Simpsonian magazin is beszámolt. Kétszer lelőtték, miközben sétált Georgetownban. A fiatalabb elkövetőt röviddel ezután letartóztatták, de bizonyítékok hiányában végül felmentették. Sem a gyilkos fegyvere, sem Mary Pinchot Mayer gyilkosára nem terült fény soha. A Simpsonian magazin megjegyzi, hogy Mayer halálakor nem volt köztudott, hogy viszonya van Kennedyvel, sem arról, hogy volt férje titkos akciókat hajtott végre a CIA számára. C. David Heyman író később azt állította, hogy miközben Cord Mayer haldoklott, azt mondta Heymannek, hogy ugyanazok a férfiak, akik megölték John F. Kennedyt, megölték a feleségét. Egy másik író, Leo Damore azt állította, hogy Mayert valóban egy profi bűnöző, esetleg a CIA-val kapcsolatban álló ember ölte meg, mert túl sokat tudott. De mi volt az üzenet tartalma? Kennedy Mayerhöz írt levelét a Massachusetts-i Boston Roast Auction adta el az Iris Centralon keresztül. Az aukció ügyvezető elnöke megjegyezte, hogy Kennedy titkára Evelyn Lincoln Mayert jelölte meg a címzetnek. A levél az aukcióban, tehát vagy az aukcióban nyilvánvalóan azért már olvasható volt, és több Kennedy papírt és tárgyat is felvásárolt az aukció vezetője Lincolntól. A kézzel írott levél részben így hangzott: miért nem hagyod el egyszer a külvárost? Gyere és nézd meg, akár a jövő héten képnél, vagy Bostonban 19-én. Tudom, hogy nem okos, irracionális és utálhatod, de lehet, hogy imádni fogod. Az aukció során arra számítottak, hogy a levél legalább 30 000 dollárért eladható, de a Boston Globe azt írta, sokkal többet kerestek rajta, mert hogy 88 000 $970 ért meg egy névtelen vevőnek. A Jazz Collecting szerint Kennedy lelkes szerelmes levelek írója volt, a sokért eladott személyes tárgyai között szerepelnek svéd arisztokratának írt szerelmes levelei, akit úgy hívtak, hogy Gunilla von Post, és akivel közvetlenül a feleség előtt találkozott, és akivel addig találkozgatott a néhai elnök, amíg Jackievel első gyermeküket nem várták. Ezek a levelek 2010-ben szintén árverésre kerültek, és $115 537 keltek el.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A folytatásban olyan horrorfilmekről lesz szó, amelyekben senki sem hal meg, mégis parás a dolog. A horrorfilmek nem csak félelmetesek, de hát maradjunk annyiban, hogy kegyetlenek is, ez az a műfaj, amiben a legrosszabbnak meg kell történni. A zsáner egyik állandó eleme a fenyegetettség és persze a halál, de előfordul, hogy ez utóbbi elmarad, de mégsem csorbul a horror eszenciája. A port.hu összeszedett 7 olyan horrorfilmet, amiben senki sem hal meg, de mégis működik az iszonyat. Hát itt van például a Babadook 2014-ből. A játékidő alatt ugyan senki sem hal meg, de Jennifer Kent rendezői és forgatókönyvírói debütálása egy allegórikus rémmese a gyászról és a depresszióról. Miután az apa meghal, az anya egyedül neveli a gyerekét, akinek egykori dükitörései és furcsa viselkedése már önmagában egy egyedülálló szülő rémálma. A sötét érzelmek egy mesekönyv ijesztő főszereplőjének alakjában elevenednek meg. A fekete-fehér rajzokból kilép Mr. Babadook, és egészen addig kísért, amíg az anya és a gyerek meg nem tanulják kezelni a rájuk szakadó helyzetet és érzelmeket. Aztán itt a Démonok között is, hát ezt a filmet képtelen voltam megnézni. Tehát többször elolvastam az ajánlót, és mivel hozzátették, hogy megtörtént eset alapján készült. Na mondom, tuti nem nézem meg, mert az életem hátralévő részében nem fogok aludni. Nos, a franchise-el duzzadó horrorfilm első része kifejezetten nagyot szólt, ami egyszerre köszönhető James Wan érzékletes rendezésének, a két főszereplőnek, Vera Farmigának és Patrick Wilsonnak, valamint valószínűleg annak, hogy igaz történet alapjául készült el a Démon űző sztori. A Démonok között egyik nagy erénye, hogy a megszállást a család és az entitással küzdő Warren házaspár perspektívájából mutatja be, és bár gyakran ijesztő és feszült, elsősorban az emberi sorsokra fókuszál, a túlvilági rettenet fenyegetettségében. Aztán itt a más világ is, na ettől is betojtunk rendesen, a kifordított kísértett história Nicole Kidman főszereplésével egy gótikus házban történik, ott követhetjük nyomon az anyát a gyerekeivel együtt, akiket óva kell inteni a fénytől. Ráadásul, mintha valami entitás is járna az ódonfalak közt, szóval kijut a klasszikus kísértett klisékből. Csak a film végén derül ki, hogy végig a szellemvilágban voltunk, és a főszereplők már mind halottak. Szóval azért nem hal meg senki a filmben, mert már mindenki halott volt. Na itt az ideglelés is. Hát most még a hideg is kirázott, ha így visszaemlékszem rá, 1999-ből fillérekből félelmet generálni. Hát kérem szépen, az ideglelés az egyik leghíresebb kézikamerás horror, amit ráadásul a premier időszakában igazi találtásként hirdettek. A valóságosként beállított történetben egy fiatal forgatócsoport a Bléri boszorkányok legendájának jár utána, miközben minden lépésüket filmre veszik. Az ideglelés trükkje, hogy az erdőben bóklászó csapat rettegése hamar átragad a nézőre is, miközben valójában nem mutat semmi borzalmat a film. Igaz, az alkotás vége nyitva hagy pár kérdést, de egyértelmű haláleset nem történik a játékidő alatt. Egy időben próbálkoztam megnézni az Egyenesen át című filmmel, de aztán, amikor jött a gyerekszereplő és mindenkit szétvert, akkor állandóan abba hagytam. Hát kérem szépen, aztán felnőttként már ugye ez csak egy film hajnik a mottóval, leültem és ezért végignéztem, de még most is, ha rá gondolok, ráz a hideg, hihetetlenül jól megcsinált film ez. Igazából itt szinte mindenki meghal ugye ebben a filmben, de egyébként fel is támad, hiszen az Egyenesen át lényege, hogy pár orvostan hallgató azzal kísérletezik, megölik, majd visszahozzák egymást, és így első kézből tanulmányozhatják a halál közeli állapotot. A csavar az, hogy mindenki magával hoz valamit a múltjából, ami eleven rémként kísérti őket, bár az egész film témája a halál, emlékezünk Kiefer Sutherland szállóigéjére, jó nap ez a halálra, valójában úgy állít valamit az elmúlásról és annak misztériumáról, hogy minden szereplő tulajdonképpen életben marad. Aztán itt van még a Kopogó szellem című film is 1982-ből, kijelenthetjük, a kísértett ház históriákban rejlik az a kiskapu, amelyen keresztül bejuthatunk a halálmentes horrorba. Az egyik alapmű egyébként a Poltergeist, teljesen ugyanaz, mint a legtöbb hasonló film, egy családot egyre erőszakosabb entitások zaklatnak, és még a kislányukat is átrángatják a másik dimenzióba. És végül itt van 1932-ből a Szörnyszülöttek, én örülök, hogy a port összeállításába ez is bekerült, mert ugye ez egy fekete-fehér film, a kultikus és klasszikus horrorfilm abban az időben játszódik, amikor a vándor cirkuszokban még különféle testi torzulásokkal és fogyatékkal élő embereket mutogattak. A Szörnyszülöttek valódi cirkuszok buszi dolgozókat szerepeltet, és a legnagyobb erénye, hogy nem csak főszereplőkké, de főhősökké is teszi őket, miközben bevezet a világukba. A történet a lenézésről, a megalázásról, a társadalmi különbségekről szól, és az elnyomottak bosszújáról. A szörnyszülöttekben ugyan nem hal meg senki, de ami egyesekkel történik, az talán a halálnál is rosszabb.

0: rádióban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
10: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
11: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
10: Uramisten!
11: Talán valami baj van.
10: Nincsen.
11: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
10: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
11: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
12: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban.

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
4: Köszöntelek titeket 2026. szeptember 6-án, vasárnap 14.

órakor, valamint az ismétléskor szeptember 7-én hétfőn 20 óra után. Én Patek Edina vagyok. A következő közel egy órában ismét érdemes lesz velem tartanotok, hiszen ezúttal is izgalmas témákkal készültem a hallgatóinknak. Elsőként Dolhai Andrással, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnökével beszélgetek. A nyár folyamán Pest megye több településén is szerveztek horgásztáborokat a gyermekek számára, amelyek mind nagy sikert arattak. Sziget-Szent Miklóson összesen 3 alkalommal táboroztatták a fiatalokat, augusztus utolsó hetében pedig én is ellátogattam hozzájuk, hogy megtudjam, milyen élményekkel gazdagodtak a gyerekek, és milyen programokkal várták őket a szervezők. A horgászat témájánál maradunk a műsor következő részében is, ahol Gyuricáné Lenkovics Ildikóval, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének ifjúsági felelősével beszélgetek. Ezúttal azonban már nem a nyári táborokról lesz szó, hanem egy ősszel megrendezésre kerülő 3 napos programról, amely valamelyest más jellegű lesz, mint a nyári horgásztáborok. Ha érdekel benneteket a horgászat, vagy szívesen részt vennétek egy ilyen programon, érdemes lesz velem tartanotok, hiszen a szervezők erre a táborra még várják a jelentkezőket. Ezt követően a Sziget-Szent Miklóson megtartott bizottsági ülésekről számolok be nektek, elsőként az augusztus 31-én hétfőn megtartott gazdasági bizottság üléséről hallhattok, amelynek kapcsán Tóth Pállal, a bizottság elnökével beszélgettem. Az ezt követő részben további bizottsági ülések fontosabb témáit is összefoglaljuk. Augusztus 31-én a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság is ülésezett, erről Orosz Lászlóval, a bizottság elnökével beszélgettem. Szeptember 1-én kedden pedig összesen 3 bizottság is megtartotta ülését, a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról Gyurcsik Józseffel, a bizottság elnökével beszélgettem, a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléséről Szabó Józsefet kérdezem, még a Pénzügyi Bizottság napirendi pontjairól Kövesdi Lászlóval, a bizottság elnökével készítettem interjút. Már is kezdődik a Mozaik, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Laki Hegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Augusztus utolsó hetében ismét itt vagyunk a Sziget-Szentmiklósi Dunaparton, hiszen a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége ezen a nyáron utolsó alkalommal szervezett tábort. Sziget-Szentmiklóson ez már a harmadik ilyen alkalom, sőt rengeteg másik településen is volt erre lehetőség. Indítsuk innen a beszélgetésünket, hogy hogyan is kezdődött ez az idei táboroztatás, milyen településeken jártatok, és összességében mi a tapasztalatotok. Most pedig Dolhai Andrással beszélgetünk, a szövetség elnökével.
3: Üdvözlök én is mindenkit. Júniusban iskola befejezésének következő napján kezdtük a tábort, sikeresen itt Sziget-Szentmiklóson, majd következett még egy hét Sziget-Szentmiklóson, utána pedig Ozorára utaztunk, ott volt egy hét táborunk, majd Dunakeszire utaztunk, és közben pedig megint volt Sziget-Szentmiklóson egy, és utána pedig Sárospatakon volt egy táborunk, és most valóban a nyárnak az utolsó táborát fogjuk itt tartani, bár hétvégén lesz még egy táborunk Pécelen, majd a Péceli Horgász Egyesülettel közösen tartunk meg.
2: Mi a tapasztalatotok összességében, milyen érdeklődés mutatkozott a tábora? Most így előzetesen elárulom, ezen a héten 57 táborozó van itt, kimagasló a létszám.
3: Igen, nagyon nehezen tudunk ellentmondani, nem terveztünk ilyen nagy létszámmal, de nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és valóban az a, hát nem probléma, mi szeretjük a gyerekeket, de a kolléganőmmel is azt beszéltük, még ugye az volt a terv kolléganőimmel is, hogy 40 fölé nem nagyon megyünk, de ide jutottunk, tehát nem tudunk elengedni senkit. Vannak új táborozók is, szeretettel várjuk őket, mégis mindenünk megvan a táborban, egy helyen vagyunk, vízpartunk itt van, gyönyörű vízpart, víz is van benne, tehát hiába aggódtak mások, hogy leengedik a vizet, nem lesz víz, itt a Dunába, Terázkely és Örökség Dunahágon van víz.
2: Elég segítővel rendelkezel, vagy rendelkeztek így a nagy létszámra vonatkozóan?
3: Igen, mert az Ifjakért és Öregekért Alapítvány is segít a táboroztatásban, közmunkásokat is foglalkoztatunk, ők is jönnek. Azon kívül gyakorlaton is vannak itt, pedasszisztensi képzésen vesznek részt néhány felnőtt, és ők itt vannak most a táborban, és a gyakorlati munkájukat itt végzik. 4-5-en be tudnak segíteni ők is, és ami még nagyon jó, néhány gyereknek a szülei is meglátogattak bennünk, meg itt vannak kisebb gyerekekkel mindenképpen a szülők is, és olyan segítőink is vannak, akik diák munkaként gyakorlati foglalkozásokat itt le tudják tölteni.
2: Most, ahogy említettem, itt vagyunk lent a Dunaparton, már nagyon sok gyerek itt összegyűlt, hogy elkezdje a pecázást, vagy folytassa, hiszen most ebédeltetek nemrég. Milyen programokat kínáltok nekik ezen az 5 napon? Most szerda van, de azért azt gondolom, hogy még mindig izgalmas programok várnak majd rájuk.
3: Ez így van, igyekszünk a programokat előre megtervezni, de ugye tapasztalatunk a nyár elején nagyon érdekesen alakult, mert változtatnunk kellett, hogy ez a 42 fok kimagasló meleg, ez kénytelen volt arra ösztönözni bennünket, hogy változtassunk programokon. Erre a hétre is nagyon sok programot terveztünk, hétfő reggel például tájcsival kezdtünk, kint voltunk a nagy placon, a területen, és tornáztattuk a gyerekeket. Ugye ez nem csak egy sima, egyszerű torna, itt azért több minden látszik, hogy a legyezővel ugye harcoltak, karddal, bottal, tehát több mindent megtanultak a gyerekek. Aztán utána volt nekünk bemutató kedden. A horgászat nem csak arról szól, hogy most a halakat hogyan szeretjük, meg a vizet, hanem itt a vízben élő, meg a vízhez köthető élőlényekről, és nevezzük itt most pontosan a keddi két előadást a vadon élő állatokról, tehát muflonokról, vaddisznókról, üregnyulakról, ugye köthetők a vízhez, mert lejárnak inni, és ők is isznak a Dunából, és erről volt előadás, aggancsokat bemutattak, és a vadász, aki itt volt nálunk, ő a fegyvereit is hozta, ez már hatástalanított fegyver, ezeket a gyerekek kipróbálhatták, ugye ugyanúgy föltölti, és a ravasz meghúzza bele ez a távcsőbe, tehát kipróbált, hogy mivel jár ugye vadászat is. Aztán a mai napon itt a horgászvizsgára készülünk, ugye mi amúgy is minden szerdán horgászvizsgát tartunk, de után 16 órakor, most a gyerekek is részt vesznek ezen, akik elérték a 10 éves kort, ők már vizsgázhatnak, holnap pedig délután moziba megyünk, ide nem messzire helyben, nem árultam a gyerekeknek, milyen filmet néznek meg, ez egy olyan titok maradt számukra, pénteken meg a pillangókat fogjuk megnézni szintén itt Sziget-Szentmiklóson, és a tegnapi nap elkezdtük a csónakázást délután, van egy nagy csónak a dolgozók horgász egyesületénél, amit kölcsön kaptunk, és ezzel a vizen tudunk csónakázni. Tegnap már elkezdtük, és ma is folytatjuk a csónakázást.
2: Gondolom azért itt a gyerekeknek is megtanítjátok, hogy mik az alapvető szabályok a vízen, most így, ahogy említetted a csónakázást, milyen fontos dolgokat kell ilyenkor betartani, akár korosztályra vonatkozóan is.
3: Ugye azt a szabályt mindenképpen be kell tartani, hogy ha valaki nem tud úszni, akkor mindenképpen mentő mellénybe üljön be a csónakba. Amúgy is kell, hogy mentő mellénynek lenne a csónakban, de a több gyerekkel mi is mentünk, minden gyerek kapott mentő mellény. Én azt szoktam mondani, és ugye így is szól, hogy 14 éves kor alatt azért mindenki legyen mentő mellény, mert ők nem tudják kezelni azt a stressz, ha beesnek egy hideg vízbe, nem tudja a folyami vizet, nem fogja tudni kezelni. Mentő mellény sok mindentől megvéd. De a felnőtteknek is azt javaslom, aki nem biztos az úszásában, igenis vegyen mentő mellényt, és úgy hajózzon a Dunán is. akár a Balatonon, tehát bármelyik vízterületen. Ezt mi betartjuk, és legyen is betartva.
2: Most egy picit a pecázásra visszatérve, milyen a kapás ezen a héten, vagy akár nézhetjük az egész nyári időszakot is, így a táboroztatási időszakotokat?
3: Nagyon jó volt a nyár eleje is, a nyár közepén is. Én múlt héten is én szabadságban voltam egy pár napot, és barátaimmal horgásztunk, és tégen mindenféle halat fogtunk, és még 8 kilós pantyokat is. Most egy picit az megzavarhatta a halakat, hogy hirtelen le kellett engedni a vizet, majd vissza is jött ez a víz. Ez egy icipicit zavarta meg őket, mert most a táborunkat nem zavarta, mert a gyerekek fogták a sneciket spitzbottal, féderrel a keszegeket, bojlival fogtak pontyot is, de fogtunk balint, harcsát, combót, nagyon sok combót fogtunk, ez nagy örömükre, és süllőt is fogtunk, tehát szinte mindent.
2: Tudod esetleg, hogy mi volt a legnagyobb fogás, illetve ki érte ezt el?
3: Valami 3,5 kilós ponty volt a legnagyobb fogás ellen pillanatban. Túl nagyokat nem fogtunk most még, de ezekből igen.
2: Egy picit beszéljünk még a táborozó gyerekekről is. Elég vegyes a korosztálya, hogy így néztem. Illetve arra is van most lehetőség, hogy itt aludjanak a gyerkőcök, és ne menjenek haza. Mert hogy eddig a Sziget-Szent Miklósi táborok, azok ugye hazajáros délutáni táborok voltak, de most már itt alvásra is van lehetőség.
3: A többségében igen, valóban napközis táborként tartottuk. Nem nagyon aludtak itt gyerekek, de most van rá lehetőség, mert kaptunk is, vásároltunk is emeltes ágyat is, a szobánk fel van szerelve, hogy 20 fő itt tud aludni, 12-en vagyunk, akik most éppen itt alszunk, ők velük tegnap vacsoráztunk éppen, tojásántotta volt, bundás kenyér, szalonát sütöttünk, löncshús sütöttünk, tehát nagyon jól éreztem mindenki majd, és nagyon jókat ettünk, itt tudnak aludni, minden adott hozzá. Fürdőnk is van, külön kettő is, külön köldökát vécénk is van, tehát teljesen jó.
2: Kijelenthetjük már így a nyár utolsó hetében, hogy jövőre is lesznek táborok, és ha jól gondolom, akkor Sziget-Szent Miklóson sem egyet szerveztek ezúttal sem majd.
3: Biztosan lesznek táborok, sőt, még mondhatom azt, hogy ősszel szokott lenni egy 3 napos táborunk az összeszünetben, valószínűleg azt is meg fogjuk tartani, de jövő nyárra is tervezünk táborokat.
2: És ha most említed az őszt, egy picit tekintsünk előre, azért ott is sok feladat vár majd rátok, illetve hát nem fogtok unatkozni, vannak már megszokott programjaitok, egy picit mesélj erről is kérlek, hogy hogyan folytatjátok most itt a szeptemberi időszakot majd.
3: Jönnek majd a tábor elszámolások, mindenképpen ezzel fogunk kezdeni, hogy rendbe rakjuk magunkat, az épületet a tábor után, papírmunkákba is utolérjük magunkat. De ugye most meg jön az az időszak, amikor a versenyzőknek jön az életük, mert még több horgászverseny lesz, megyünk horgászversenyekre, horgászszövetség is rendez metódféder horgászversenyt, hosszú előkés, finom szerelékes horgászversenyt, aztán gyerekversenyre is megyünk még, Esztergomban lesz egy Bubánatvölgyben egy csúcsdöntő, ilyen Guinness rekordos horgászható, spitzbottal horgászik felnőtt és gyerek, tehát szülők gyerek, itt próbálják megdönteni a tavalyi évnek a rekordját, ide is megyünk, és aztán jön a, valóban az őszi tábor, aztán jön a Mikulás, ugye mi itt fogadtuk a Mikulás tavaly, érkezett a Szánnyán, és utána megjön a megint nekünk, ami nagyon fontos volt. Tavaly annyira fölfejlődtünk már, hogy több mint 1500 adag halászlevet osztottunk szét itt a placon, amit főztünk 17 hűsben, ezt idén szeretnénk egy picit emelni. Egyre több civil szervezet jelentkezett, hogy ezen részt vegyen. Tavaly 18 csapat volt, akik részt vettek, ezen reméljük idén még többen.
2: És ahogy említetted még a beszélgetésünk közepén, ugye vizsgát is tehetnek azok, akik még nem rendelkeznek vele. Erre szerdánként van lehetőség, ez a továbbiakban is így lesz egész évben ez a szerdai nap?
3: Igen, ezt egész évben tartjuk ezt a szerdai napot. Mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanazt, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
2: És a gyermekeket sem felejtitek el így az őszi időszakban sem, arról még nem beszéltünk, hogy azért több Sziget-Szent Miklósi intézményt, oktatási intézményt is megszoktatok látogatni. Ezeken az órákon mi történik? Itt, hogyha jól gondolom, akkor nyilván nem a gyakorlat a fő szempont, hanem inkább az elméleti tudást próbáljátok átadni nekik.
3: Az elméleti tudás is, de valóban nem teljesen igaz, hogy csak nem a gyakorlat, mert a gyakorlat is megy, csak szárazföldi gyakorlat. Hogy a horgászni, bedobni a pecabotot lehet a vízben, lehet horgászni rá, azért mi a parton is, ha a tábor területén is megnézzük, van egy céltáblánk, ugye árember táblának is nevezzük, ugye casting versenyek is vannak, amilyen célba dobó, meg távolságdobó versenyek, azt itt a gyerekek szintén gyakorolhatják. Ezt el szoktuk vinni magunkkal meghívásokra, amikor iskolákhoz megyünk, vagy éppen horgászszakkört tartunk iskolában, több iskolában is tartunk hozzászakot, oda elvisszük magunkkal ezeket, és ott be tudjuk mutatni, és láthatják a gyerekek is, hogy mivel fognak szembesülni majd a vízparton.

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Most pedig Gyuricáné Lenkovics Ildikóval, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének ifjúsági felelősével beszélgetek a nyári táboroztatás után arról, hogy hogyan is készülnek az őszi programokra, illetve mi várja majd a gyermekeket ebben az évszakban.
2: Az őszi idényben ugye, hogy az iskola elkezdődik, elkezdődnek a tanodák és a szakkörök. Jó magam itt Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcai általános iskolába tartok szakkört a gyerekeknek, de ugye több helyszínen van szintén Pest megyébe, Pécelen, Mendén szintén szakkörünk. Ugye a tanodát hétvégékre tervezzük, főleg szombat-vasárnapi napokra, ilyenkor különböző horgászvizekre, horgásztavakhoz visszük Pest megye szerte a gyerekeket, jönnek velünk horgászni. Akkor az őszi szünetbe szintén tervezünk ugye egy háromnapos tanodát, ami nekik egy kis mini tábor. Nagyon szeretik a gyerekek, már jó formán azt mondhatjuk, hogy meg van telve, mert már jelentkeznek előre a gyerekek, de ugyanúgy a téli időszakban is ugye nem hagyjuk magukra a gyerekeket, hiszen télen tudunk pergetni velük, akkor Mikuláskor várjuk őket, karácsonykor is részt vesznek velünk a gyerekek programon, és akkor így folytatódik ugye évelejétől, majd jön a farsang, igazából az ünnepkörökhöz is mindig egy kicsit összejövünk, és valahogy megpróbáljuk egy kicsit a horgászatot belecsempészni.
1: Egy kicsit visszacsatolok még ehhez a mini tanodához, amit említettél, hogy már majdnem betelt, de az nem jelenti azt, hogy teljesen betelt. Ha valaki szeretne még jelentkezni, azt hogy teheti meg, illetve egy néhány részletet árulj el, kérlek, erről a három napról.
2: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor három napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
1: Olyanokat is vártok, akik semmi tapasztalattal nem rendelkeznek, vagy inkább azokat, akik már egy kicsit beletekintettek abba, hogy anya, apa éppen hogy pecázik?
2: Így van, természetesen a teljesen kezdő kis horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
1: Te, mint elkötelezett horgász, illetve most már ugye mondhatjuk, hogy több 10 éve űzöd ezt a sportot, ha nevezhetjük így, mit mondanál azoknak, akik még nem kezdték el, és akár gyerekekről, akár felnőttekről is beszélhetünk?
2: Tulajdonképpen én abban látom a szépségét ennek a szabadidős tevékenységnek, hogy egy közösséget formál. Szűk családi körbe is összehozza a családtagokat, kint lehetünk a természetbe. Igazából nem is mindig az a lényeg, hogy fogjunk halat. Jó idő van, néha rossz időben is kint vagyunk, természetben vagyunk, jókat tudunk beszélgetni, sütögetünk, főzögetünk, eszünk, tágabb közösségeket, barátokat összehoz, úgyhogy abszolút közösség formáló ereje van, és hát mi kell annál szebb, hogy kint lehetünk a természetben.

0: Mozaik. Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának gazdasági bizottsága augusztus 31-én hétfőn délután 2 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Tóth Pállal a bizottság elnökével beszélgetünk. Kezdjük is a harmadik számú napirendi ponttal, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és büfé bérleti szerződésének felmondása. Ez egészen konkrétan a Hegema Sport Kft-vel történő szerződés felbontásáról szól. Voltak itt csatorna bekötési, túlépítési és zaj túllépési problémák is. Több lakó felszólalt ezzel kapcsolatban. Mi volt az önkormányzat észrevétele? Milyen lépéseket kell tenni?
2: Igen, egy nagyon összetett komplex problémával találkoztunk a parti sétány és büfénél. Nagyon sok olyan probléma jött elő. Ugye a szerződésünk 2026. december 31-jel lejárt. Ugye a bizottságnak ez volt az első kérdése, hogy most rendes vagy rendkívüli felmondással szeretné a hivatal mondjuk megszüntetni ezt a szerződést. Annyit tudni kell, hogy a rendkívüli felmondásnál egy hónapos határidővel lehet felmondani, de csak súlyos szerződésszegés esetén, ez például a bérleti díj nem fizetése. Rendes felmondásnál ugye enyhébb feltételek vannak, de ott is meg kell határozni, mivel 3 hónap maga a rendes felmondási határidő, tehát szinte egybeforr a két időpont, tehát nem nagyon látta a bizottság, hogy mondjam, okszerűségét annak, hogy most felbontsuk, amikor egyébként is lejár. Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfét további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebbe is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja. Azért is fontos, szét is bontottam az előterjesztést, nagyon sok részre szét kell szednünk. Ezek az egyik a csatornabekötés, ugye ez a cég, ez a Hegema Sport Kft. Tulajdonost váltott, amikor 2022 nyarán. Ugye a korábbi tulajdonosok, itt már 90-es évek közepe óta létezik egy büfé és a teniszpálya, tehát már nagyon hosszú múltra tekint vissza, valamikor az idők folyamán csatornára rákötöttek, hogy az ottani vizes helyiséget el tudják vezetni. Ennek a szabálytalan bekötését kellene rendeznie valakinek. Ugye az önkormányzat a tulajdonos, az ő telkén van, ugye a tulajdonosé a közmű, és a tulajdonosé a telek, ami bérbe van adva. Ráadásul itt pont a telek bérbeadásánál, ugye nem csak az önkormányzati tulajdonos a telek, hanem a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság által kezelt állami terület is tartozik ehhez a bérleményhez, tehát több helyrajzi számból, több tulajdonosból adódik össze, amit ma a teniszpályák és a büfé elfoglal. Tehát az egyik volt ez a csatornarákötés, a lakókat, ami ugye a leginkább zavarja, az a zajterhelés, ennek a megállapítása és a megszüntetése. Ugye ezt adminisztratív dolgokkal, tehát 22 órától 9 óráig történő zárással, és a nyitvatartási idő alatt pedig egy zajkorlátozással, későbbiekben esetleg valamilyen zajvédőfal beépítésével meg lehet szüntetni. A következő ilyen a bérleti díj volt, ami egy fontos dolog volt, ugye 2022-ben polgármester úr megkötötte még az előző tulajdonosokkal a bérleti szerződés meghosszabbítását, akkor viszont nem került bele az idők folyamán se egy olyan infláció követő bérleti díj változás, amivel tudtuk volna ezt folyamatosan követni. Ezért eljutottunk egy olyan fázisba, hogy például az idejében többet fizetünk, kb. 30 ezer forinttal az állami bérletért, mint amennyi bérleti díj befolyik ebből. De ugye ez volt a bizottság egyik kérdése, hogy erre került-e valamilyen tárgyalás sor, hogy esetleg ebbe az bérleti díjnak ezt a rendezését megtegye a polgármester úr, erre ugye nem nagyon kaptunk választ. Még volt egy további kérdés, egy 25 négyzetméter körüli bővítmény, tehát a büfé ezt nem derült ki a számomra, hogy mikor került bővítésre, és erre az építéshatósági felügyelet egy bontási kötelezést adott ki a büfének. Azért is fontos itt a határidők is nagyon fontosak, hogy a csatorna rákötésnek a tisztázására egy évet kapott a cég, valamikor 2026 tavaszán, tehát még ez nem járt le, valamint az építés bontásra pedig augusztusban kapott egy 186 napos határidőt is. Tehát még az sem tölt el. Úgyhogy mind a kettőnek a rendezésére még úgymond van idő és lehetőség, akár a megszüntetés bontás, vagy akár a szabályossá tételre. Tehát ezek a dolgok voltak zömében, amik fölmerültek itt ellenértként. A végén a bizottság egy olyan bölcs döntést hozott, hogy ezeknek a tisztázásával egy telek túlhasználat is van, még bocsánat, azt nem is mondtam, hogy annak a felmérésével sem találkozott a bizottság. Tehát ha ezeket a kérdéseket szeretnénk tisztázni, ahhoz egy kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont már másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
1: A hetedik számú napirendi pont javaslat a város közbiztonságának megerősítésére. Ahogy azt említették is, ugye ezt a jövő évi költségvetésbe tudják majd beépíteni, és Nagy János polgármester úr is részt vett a bizottsági ülésen, aki elmondta, hogy romlott a közbiztonság itt Sziget-Szent Miklóson is. Mit lehet tenni ennek érdekében, hogy javuljon?
2: Ugye az első két napirendi pontról ugye nem esett most szó az interjúba, de a rendőrségnek és a tűzoltóságnak a beszámolója volt. Ott is elhangoztak a beszámolónál, hogy a szubjektív biztonsági érzete a város lakóknak rossz. A statisztikák nem feltétlen mutatják ezt, nem mutatnak olyan jelentős emelkedéseket, vannak olyan bűncselekménycsoportok, ahol talán csökkenés is van, van, ahol egy enyhe emelkedés van, de ez a statisztikai adatok nem kéne, hogy ezt támasszák alá. Mégis a városban élőknek azt gondolom, ez a szubjektív biztonsági érzete, és ilyen a saját biztonsági érzetem is, azt gondolom, a lakók is sajnos ezt tudják megerősíteni. Jó pár esetben volt ilyen hajléktalanok, hogy belekötöttek esetleg a sétálókba, vagy kétes alakok drog problémával. Úgy látom, hogy a városban egyre több helyen kell találkoznunk, akár emberekkel és fogyasztókkal, akik drog hatása alatt vélhetően vannak. Ugye itt is felhívom a lakosság figyelmét, hogy azért a rendőrség felé éljenek a bejelentési lehetőséggel, hogy ezt megelőzzük, vagy pedig hát az eszközök eldobásával, ami arra utal, hogy esetleg drogfogyasztás történhetett a környéken. Ugye emiatt van ez a negatív biztonságérzet, és erre jött egy előterjesztése közterületfelügyeletnek és a közterületfelügyelet vezetőjének. Itt volt egy, én azt gondolom, elég határozott elképzelésem. Bizottsági elnökként ugye erre a napi rendi pontra különösen fölkészültem, mert én is úgy érzem, mondom saját magamon is, hogy ez a biztonságérzet romlott, hogy egy városrendészetet alakítsunk ki. Itt a közterületfelügyeletnél ugye jelenleg 6 fővel dolgozik a közterületfelügyelet, és szeretnének további 14 fővel létszámot önvelni, ahol ezt a biztonságot egy kicsit tudnánk talán javítani. Ugye azért is lenne fontos a városrendészet, itt elhangzott talán polgármester úr szájából is, és irodavezető úr szájából is, hogy Budapesten ez egy kötelező feladat, és ehhez kapunk is finanszírozást. Mi nálunk ugye a mi település méretünkön nem. Ebbe kértem polgármester úrnak és irodavezető úrnak is a segítségét, hogy országgyűlési képviselő felé, vagy akár a parlament irányába is egy törvénymódosítást kezdeményezzenek, hogy kisebb, nem feltétlen fővárosi településeken, de hát ugye mi is már több mint 40 ezer lakosú település vagyunk, az ország 23. legnagyobb városa. Legalább megyei jogú városokat, vagy valamilyen lakosságszám alapján, ugye itt elhangzott az agglomeráció, ennek a finanszírozását meg tudjuk oldani. Én azt gondolom, elég világosan egy 10-12 pontba felsoroltam, hogy milyen feladatokat kellene ennek a rendészetnek ellátni, és én ragaszkodnék itt a rendészet megnevezésre, mert hogy a főváros is ugye így használja, és én legjobb tudomásom szerint az egy picit többlet jogot jelent, mint a közterületfelügyeletnél. Itt ilyen gumibot használat, gáspré használat, visszatartás elhangzott, hogy ugyanezt a közterületfelügyelők is meg tudják tenni, de hát gondolom, nem ez lenne talán az elsődlegesen feladatuk. Itt egy bűncselekmény közeli dologra kell gondolni, amire a városrendészetet lehetne használni. Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szemben pont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk. Maga az előterjesztés leírta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni. Munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is. De most viszonylag könnyű számolással 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelni, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással. Tehát ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni, mert hogy ugye a rendőrség értesítésével is ki tudja, hogy nekik is mekkora kapacitásuk van, és nem biztos, hogy egy biciklitolvaj miatt elindul az a két rendőr, akinek mondjuk lehet, hogy egy baleseti helyszínelésen kell mondjuk éppen részt venniük. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor azt gondolom, ennek igenis van létjogosultsága. De 14 főnél ez a 10 milliós költsége, ez minimum 140-150 millió forintos költséget jelent a város költségvetésébe, ami azért elég jelentős, de el. Tehát ezért kellene, hogy állami finanszírozás is legyen emellett. A másik pedig volt még egy javaslatom, hogy ugye a jelenlegi létszámállomány nincs a városházán föltöltve, tehát a legjobb tudomásom szerint is egy 8-9 fő van a betöltetlen állás, tehát már ilyen szempontból megvan a státusz. A maradék 4 státusznak pedig, hogyha elkészül ez a koncepció, akkor annak a helyzetéről tudnánk később beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt rendezni. Ez a jövő. Én azt gondolom, hogy fontos. Rendőrséggel együttműködve a közterületfelügyelet is. Ugye itt a polgárőrség is be volt ebbe a történetben mondva, de hát az ő lehetőségük és mozgásterük jóval korlátozottabb. Én azt gondolom, a rendezvények biztosítása, meg egy ilyen nyitott szemmel történő járás a városban, ez a legtöbb, amit kérhetünk tőle. Ráadásul ők ugye nem csak a saját szabad idejükbe, hanem még erre pénzt is áldoznak, tehát azért nem is várhatjuk el tőlük, hogy mondjuk visszatartsanak egy betörésnél bárkit is. Persze a segítségükre mindenképp számítunk, mint ahogy eddig is a jövőben is.

0: do something. Let's make a bet. Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Sziget-Szent Miklós város kulturális oktatási és sportbizottsága augusztus 31-én hétfőn délelőtt 11 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Orosz Lászlóval, a bizottság elnökével vesszük végig a megtárgyalt napirendi pontokat. Az első számú javaslat a 16/2022 önkormányzati rendelet módosítására, valamint pályázat kiírása kiemelkedő tanulmányi eredményű szociálisan rászoruló tanulók támogatására a 2026-2027-es tanévre. Elnök úr azt mondta, hogy évek óta egy jól működő projekt ez, és nagy segítség is a gyermekek számára. Ezúttal mi várható majd?
2: Egy kicsi módosítás történt a rendeletben, de ez is pozitív módosítás volt, illetve egy kis pontosítás. A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó, sajnos emelni kell ezt a szintet, mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát

0: rászorultsági okokat változtattunk, ezek majd a pályázat kiírásban megtalálhatók lesznek azok számára, akik pályázni szeretnének, de élmény, hogy ebbe a nagy nehéz gazdasági helyzetbe azért erre jut a városnak.
1: A negyedik számú napirendi pont a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör kérelme. Évek óta azért vannak itt olyan kérdések, amik talán még a mai napig sem tisztázódtak. Most is volt ezek közül jó néhány. Kovács István, az elnök úr is részt vett a bizottsági ülésen. Ő maga is felszólalt. A és B verzió közül választhatott, hogy mit javasol majd a bizottság. Milyen javaslatot tett erre? Tette esetleg kiegészítést?
0: A bizottság nehéz helyzetben van ebben kapcsolatban. Ugyanis tulajdonképpen egy jogi vita között állunk a tankerület és a saját tulajdonú csarnok között. Nyilván a csarnoknak működési költségei vannak, a csarnok működési költségeibe részt kell venni azoknak, akik benn vannak, és ugye ott délelőtt az iskola használja ezt az egész komplexumot, viszont a tankerület nem hajlandó szerződést kötni, nem hajlandó fizetni, mi meg nem engedhetjük meg magunknak, hogy a szigetszentmiklósi gyerekek ellátás nélkül maradjanak. És ezt kihasználva mondjuk azt, hogy szinte állandó rendszeressége, hosszas viták után fizetünk rezsitámogatást, vagy támogatást ennek az egyesületnek, ami teljesen jogos az ő részéről természetesen. Itt a megoldás az lenne, és remélhetjük, hogy változások lesznek a tankerület élén, és újabb tárgyalásokra le tudunk ülni, hogyha a három résztvevő leülne, és tudna egy megállapodást kötni, akár egy megosztott költségviselésről is, de ez itt senkinek nem jó, hogy mindenki a másiktól várja el, hogy fizessen. Most a B-verzió mellett döntöttünk, ez nem egészen az, amit az SKSK akart, és nem egészen az, amit a hivatal akart, ez egy közepes átmeneti megoldás, de nem megoldás, csak tűzoltás.
1: Az ötödik számú napirendi pont 2026 második és 2027 első félévi versenysport támogatási keret és IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keret terhére önkormányzati pályázat kiírása. Elnök úr azt mondta, hogy kevés a keret, ettől függetlenül a pályázatot kiírják.
0: A keret mindig kevés, a keret szerintem 10 éve változatlan, reál értékében ez a felét se éri, ezt tudomásul kell venni. Azt is tudomásul kell venni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélés. És kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig a Nádasdy mozi további sorsa is téma volt. Idősebbik Nádasdy András ugye nemrég hunyt el. Milyen további sorsot szánnak a mozinak, illetve milyen ötletek voltak erre vonatkozóan?
0: Részvétünk először is, és másodszorban pedig ez a mozi maga a város értéke. És csak egy ötletelést hallottunk itt, és kivételesen nem politikai ötletelés volt, hanem kifejezetten szakmai ötletelés, hogy hogyan lehetne ezt, mint értéket, mint értéktár továbbvinni, hogyan lehetne fejleszteni. Tulajdonképpen határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
1: Szigetszentmiklós város önkormányzatának tulajdonosi és környezetvédelmi bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 8 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Most pedig Gyurcsik Józseffel, a bizottság elnökével beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, az első számú a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015 önkormányzati rendelet módosítása. Az elnök úr, ahogy említette, az ingatlan tulajdonosoknak a feladatai bővülnek ezáltal, 7 darab nem mellett elutasították ezt a napirendi pontot.
2: Igen, a polgármester úr javaslata szerint módosítanánk a közterületek rendjéről szóló határozatot, ami abból állna, hogy az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttestéket kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze, az elektromos vezeték,

0: termékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon. Tehát ez az egyik pont. A másik pont, amiért nem támogattam, az, hogy nem csak az ingatlanok előtt, hanem kibővíteni az ingatlannal határos területekre itt. Itt előfordul, hogy egy önkormányzati mező, Sziget-Szentmiklóson van, önkormányzati mező van a valakinek a kertje végébe, és ez a rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat szankcionálja azt, aki a kertje végében lévő önkormányzati mezőt nem nyírja. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig Kocsis Éva képviselő asszony a mocsári teknősök szaporodásának az elősegítéséről beszélt, és ezt elnök úr egy határozat meghozatalában kezdeményezte. Hogyan valósulhat majd meg mindez, illetve milyen tervek állnak majd a bizottság előtt?
0: Ugye a bizottságunk neve környezetvédelmi és tulajdonosi bizottság, tehát a környezetvédelemre nagyon nagy hangsúlyt fordítunk. Az előző években a fásítási programot indítottuk el, most pedig egy újabb lépéssel a Dunapart mentén az élővilágnak a szaporodását segítenénk. Tudni kell, hogy a mocsári teknős, őshonos fajunk nem a vízben, nem a vízparton, hanem magasabban fekvő, meleg, kvázi homokos területeken helyezi el a tojásait. Ezen vándorlás közben úgy a idézőjelben anyahálatok, mint a visszatérő kis kikelt egyedek el szoktak pusztulni, jelentős részben elpusztulnak. Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanesvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal. Diákok, turisták, és sorolhatnám még.
1: Augusztus 31-én pedig közmeghallgatás is zajlott Sziget-Szentmiklóson, több témát is érintettek, például a szennyvíztisztító telep fejlesztését, a szúnyoggyérítést, vagy akár a Dunaparti fejlesztéseket. Képviselő úrnak mi a véleménye erről a napról, illetve a lakosság részéről, mennyire volt ez egy előremutató közmeghallgatás?
0: A közmeghallgatás témáinak egy részét abszolút tudtam támogatni, ide tartozott a szennyvíztisztító telep bővítése. A szúnyoggyérítés úgy gondolom augusztus 31-én már lefutott történet, itt már nagyon nincs miről közmeghallgatni, idővel már lassan el fognak halni a szúnyogok. Én azt mondom, ez egy áprilisi, egy márciusi közmeghallgatásnak lehet a témája, mert akkor ennek a tükrében tud az önkormányzat lépéseket tenni. A másik napirendi pont a kisdombmentett TDM beruházásával kapcsolatos tájékoztató volt, ami egy nagyon szép tájékoztató volt, nagyon átfogó, azt mondjuk, hogy nagyon edukatív tájékoztató volt, ám a lakosság az egyebekben kifejtett véleménye, illetőleg egyebekben történt kérései, és sokkal fontosabbak lettek volna, én azt gondolom, egy közmeghallgatás témájaként. Ide tartoztak az utak, a járdák, a gyalogátkelőhelyek létesítései, amelyekkel kapcsolatban tettek fel a lakosok kérdéseket jellemzően. Ide tartozik az is, hogy Sziget-Szentmiklós városa rendelkezik egy 600 millió forintos hitelkerettel útépítésre, és jelen pillanatban még a márciusi képviselőtestületi döntéséről származó gyalogátkelő helyek megépítése sem történt meg, és lassan vége az évnek. Úgy mondjuk ezt, hogy akkor már a költségvetésben elfogadott összeg volt ezekre az útépítésekre.
1: Sziget-Szentmiklós város önkormányzatának szociális és egészségügyi bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 9 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Szabó Józseffel, a bizottság elnökével beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról. Összesen 3 szerepelt, kezdjük az elsővel, amit bár nem tárgyaltak, de ezt a címet viselte, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 23/2021. Önkormányzati rendelet módosítása első kör. Miért nem tárgyalta mindezt a bizottság?
2: Mert az előterjesztő, nevezetesen a jegyzőasszony tegnap a gazdasági bizottságon visszavonta ezt a témát, hiszen egy-egy kérdéskört több bizottság is többféle nézőpontból tárgyal, és a gazdasági bizottságon felmerültek újabb szempontok. azért, hogy ez a módosítás a lehető legjobban igazodjon az élet adta problémákhoz, ezért úgy döntött az előterjesztő, hogy leveszi. Ebből adódóan a Szociális Bizottság programjából is kivette ezt a tárgyalandó témát. Vélhetőleg a következő bizottsági ülésen már elénk kerül, és akkor meg tudjuk vitatni, el tudjuk mondani a véleményünket.
1: A második számú napirendi pont, ami így ezáltal az első számú lett, pedig a Filterfit Kft. Inzula betegszállítás 2026. év második negyedévi tevékenységéről szóló beszámolója. Elégedettek voltak-e a munkájukkal, illetve a beszámolóval?
2: Abszolút elégedettek voltunk, de azt tudom mondani, hogy ez nem csak a 2026-os évre vonatkozik, hanem nagyon sok-sok évre visszamenőleg végzik ezt a munkát, és azt hiszem, hogy fogalmazhatok úgy, hogy közmegelégedésre végzik. Azonban a törvényi kötelezettségünk, hogy tárgyaljuk ezeket a beszámolókat negyedévente, így ez is megtörtént most, ahogy eddig is, most is elfogadtuk a beszámolóját a cégnek.
1: Sziget-Szent Miklós Város Pénzügyi Bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 10:30-kor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Kövesdi Lászlóval vesszük végig a megtárgyalt napirendi pontokat a bizottság elnökével. Az első számú napirendi pont Sziget-Szent Miklós Város önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. Önkormányzati rendelet módosítási javaslata. Tehát ez azt jelenti, hogy második alkalommal van most a bizottság előtt ez az anyag.
3: Második alkalommal lenne. Tehát most első alkalommal van, kimaradt az első negyedévi zárás utáni egyeztetés. Tehát ezt negyedévente szoktuk valóban, és az aktuális helyzetet akarjuk bemutatni ezzel. Amik történtek a negyedév alatt, bevétel és kiadási változások, azokat beépítjük a költségvetés módosításába, és akkor mindig egy friss adatokat kapunk. És ezt mutatjuk be a költségvetésnek, és azoktól kérjük az elfogadását.
1: A hetedik számú napirendi pont aprók a bölcsödek klimatizálása. Elnök úr azt mondta, hogy különösen fontos, főleg ebben a kánikulában, van még mindig azért aktualitása, lássuk be, mi várható itt, milyen fejlesztés lesz.
3: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817.000 forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt.
1: Lesz erre lehetőség még idén, hogy akár szeptemberben élvezzék ezt a gyárkőcök?
3: Hát azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
1: A 12. számú napirendi pont javaslat a képviselői keretek felhasználására 5. Az elnök úr is felajánlást tett, ráadásul 2 egyesület vagy szervezet részére, melyek voltak ezek?
3: Igen, a Sportsziget szorult rá egy kis támogatásra, és ez ilyen működési támogatásról van szó. Erre 200.000 forintot javasoltam, és a másikra 100.000 forintot pedig a Magyar Finn Baráti Körnek, szintén ők is nagyon hasznos civil szervezetünk.
1: A 17. számú napirendi pont fedezett kiegészítés biztosítása a 2026. évi út és járda karbantartási feladatok ellátására. Az elnök úr nem támogatta. Nézhetjük azt, hogy a bizottság egészen elutasította ezt a napirendi pontot. Mi lesz, vagy mi lett ennek a sorsa végül?
3: Javasoltam nemmel szavazni erre, mert a határati javaslatról azon szavaztunk, hanem azért történt, mert 30 millió forint valóban szükséges lenne erre, de nem lehet megoldani, mert ez közbeszerzéssel lett igazából ez a munka elnyerve, akik csinálják a szigeti vízműveknél, és ebben nem lehet beletolni ezt a plusz pénzt, azt másképp kell megoldani.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig, ahogy a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottsági ülésén is megtette Kocsis Éva képviselőasszony, kiosztott egy anyagot, ami a mocsári teknősök szaporodásának az elősegítésére szolgál. Itt hogyan fogadták a bizottsági tagok, illetve volt esetleg lehetőség már a fedezet biztosítására?
3: Hát azért nem volt a fedezet biztosítása lehetőség, nem csak a pénzhiány tette ezt, hanem az, hogy egy részletesebb előterjesztés kell ehhez. Ez most egy szakmai anyag volt igazából. A bizottságot meg is szavaztottam arról, hogy támogatja ezt mindenképpen, tehát ellenszavazat nélkül támogatták a tartalmát, mert szükség van erre. A Ráckevei Soroksári Dunágnál igazából, és az a mi kincsünk, itt minden apró dolog számít, tehát az élővilág különösképpen, és a mocsári teknősökönből egyre kevesebb van, és védett faj ezért is, ezeknek azért valamilyen módon védelmet mi is biztosíthatunk, és a másik ez a fészkelési vagy tojásrakási helyet, ami biztosítani szintén, mert nem a vízparton közvetlen csinálja ezt, hanem onnan elgyalogol az első olyan helyig, ameddig valami száraz területen le tudja rakni. De mivel be van építve a Duna

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból! Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Marad a kellemes késő nyári idő. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. Segélycsomagokat osztott ki a Baptista Szeretetszolgálat Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipolytölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyi azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi

0: sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több. 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvos konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, közvetlenül a hidegfront előtt az Alföld délkeleti részén még 35 fok feletti adatokat mértek. A Békés megyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt, amelyet tavaly mértek Körösladányban és Körösszakállon.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. Lucky.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetetek a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.

0: közösség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Marad a kellemes késő nyári idő. Tavalyhoz képest 8%-kal több új hallgató kezdte meg tanulmányait az idén a Semmelweis Egyetemen. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipoly tölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyi azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a

0: baptista szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tengerpart vidéke felé. A levegőben szálló por koncentrációja a szokásos többszöröse. A térségben erős égett szag volt érezhető. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében.
1: Időjárás.
0: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Városrendészet erősíthetné Sziget-Szent Miklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szent Miklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
5: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezet. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
4: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Sziget-Szent Miklós többszörös magyar bajnok dárc játékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd balcsípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
6: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni, plusz járok masszázs terapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán, az ülőideg úgy, ahogy van, ugye még a derékból lemegy egészen a láb részig.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Marad a kellemes késő nyári idő. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Sűrű füst borította el Dalmáciát a boszniai tüzek miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipolytölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyi azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora

0: Tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. A levegőben szálló por koncentrációja a szokásos többszöröse. A térségben erős égett szag volt érezhető. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében.
1: Időjárás.
0: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Vidékség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Klímaberendezéseket szereznek be a Szigetszentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője három klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármester hivatal is árajánlatokat kért be három klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
10: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy három darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk, ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
9: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélben jelezte a Szigetszentmiklósi hivatalnak, hogy a Szigetszentmiklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Szigetszentmiklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
11: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranok miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
9: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológia energiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyka kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rock zene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Nyárias idő lesz hétfőn is, napközben 25-32 fok várható. A győri autó üzemet is elérheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitóján a várospolgármestere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb. Ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani, hangsúlyozta. Egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. A debreceni polgármester szerint az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén. A fideszes Pap László a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti az első éveseket. Szolnok polgármestere szintén arról számolt be, hogy megkérték, maradjon távol az eseménytől. Györfi Mihály ennek ellenére elment az ünnepségre. Már több mint 17 000 írták alá azt a KDNP-s petíciót, amelyben Lannert Judit lemondását követelik, tudta meg az M1 híradója. Rétvári Bence még csütörtökön tett közzé részletet az oktatási miniszter egy korábbi klubrádiós interjújából. Ebben például kisiskolák megszüntetéséről beszél. Lannert Judit szerint a közzétett interjú manipuláció, hiszen az 3 évvel ezelőtt készült. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt írt. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött néhány németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Hamarosan megkezdődhet a 37 000 tonna illegális hulladék felszámolása Horvátországban, jelentette be a zágrábi környezetvédelmi tárca vezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett. Tegnap több 10 000 tüntettek Zágrában az ügy miatt.
5: Időjárás.

0: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvízelvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
9: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebben is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
8: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szent Miklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár 2 héten belül is elkészülhet az új pálya. Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első másodosztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
1: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Folytatódik a Szigetszent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Szigetszent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongéperműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
0: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklós@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Várostendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Kék-tó szabadidőközpontban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Várostendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szentmiklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy várostendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
7: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterület fejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
6: Gyorsabb és hatékonyabb reagálást tenne lehetővé egy várostendészet kialakítása Sziget-Szentmiklóson. Tóth Pál hozzátette, a kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, hiszen a feladatok ellátása jelentős költséggel járna. Kiemelte, a szükséges fejlesztésekkel és megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség is gyorsabban értesülhetne az esetleges problémákról, így szükség esetén azonnal be tudna avatkozni.
7: Maga az előterjesztés leírta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni, munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is, de most viszonylag könnyű számolása a 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelni, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással. Tehát ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni.
6: Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
8: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával meg

0: Ottható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
1: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár két héten belül is elkészülhet az új pálya.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
1: Okos zebrával növelik a közlekedés biztonságot Taksonyban. Új Safe Cross okos zebra segíti a biztonságosabb gyalogos közlekedést Taksonyban, a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházás pályázati forrásból valósult meg, a kivitelezés költségeinek felét pedig a Generalitás finanszírozóként vállalta. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, ha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű ledes prizmák villogó fényjelzéssel hívják fel a közeledő járművezetők figyelmét a gyalogos jelenlétére. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja. Megújult környezetben kezdik az új nevelési évet a csepeli óvodák. A nyári időszakban több intézményben is karbantartási és felújítási munkákat végeztek, emellett folytatódott az óvodák klimatizálása is. A fejlesztések között kiemelkedik az Aprajafalva tagóvoda régi épületének teljes körű felújítása, így a gyermekek már korszerűbb körülmények között kezdhetik meg az új nevelési évet. Az önkormányzat közlése szerint az óvodákban dolgozók megbecsülésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt években jelentős lépések történtek az óvodapedagógusok bérrendezése érdekében, a következő időszakban pedig a további munkatársak béremelésének lehetőségét is vizsgálják. Borbé Lénárd a tanévnyitón arról beszélt, az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a csepeli óvodák megfelelő feltételek mellett működhessenek. Testvérvárosi jubileumon képviselte Halásztelket a delegáció. Önkormányzati delegáció utazott Halásztelek német testvérvárosába, Leisingbe, ahol a település alapításának 980. évfordulóját ünnepelték. A látogatást a település polgármestere hívta meg a Halásztelki önkormányzat képviselőit. A jubileumi eseménysorozat részeként már 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, amelyen Halásztelek delegáció mellett az olaszországi Oggiono, a közös testvértelepülés képviselői is részt vettek. Leisinge egy különleges látványosságnak is otthont ad. Itt található a 4,9 méter magas Guinness rekorder óriás csizma, amely a világ legnagyobb hagyományos kézműves módszerrel készült csizmája. Pályázati támogatásra jelentkezhetnek a soroksári civil szervezetek. Pályázatot hirdetett a 2027-es évre Budapest 23. kerület Soroksár önkormányzata a helyi civil szervezetek támogatására. A felhívást a Soroksár közigazgatási területén működő Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek. A támogatás az önkormányzati célokat segítő programok megvalósítására, valamint a támogatott tevékenységhez szükséges költségek biztosítására is igényelhető. A pályázatok beadási határideje szeptember 30-a. Az önkormányzat képviselőtestülete várhatóan novemberi ülésén dönt a támogatásokról. A részletes pályázati felhívás Soroksár önkormányzatának honlapján olvasható.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B-osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
2: Időjárás.
1: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül, reggel 5-14, napközben 27-32 fok lesz.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évad a Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: rádiója.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Várostendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Kéktó szabadidőközpontban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Városrendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szentmiklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
3: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
2: Gyorsabb és hatékonyabb reagálást tenne lehetővé egy városrendészet kialakítása Sziget-Szentmiklóson. Tóth Pál hozzátette, a kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, hiszen a feladatok ellátása jelentős költséggel járna. Kiemelte, a szükséges fejlesztésekkel és megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség is gyorsabban értesülhetne az esetleges problémákról, így szükség esetén azonnal be tudna avatkozni.
3: Maga az előterjesztés leírta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni, munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is, de most viszonylag könnyű számolással 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelni, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással. Tehát ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni.
2: Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármester hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
4: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kiviteledésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
2: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzá.

0: lezárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár 2 héten belül is elkészülhet az új pálya.
1: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
0: Okos zebrával növelik a közlekedés biztonságot Taksonyban. Új Safe Cross okos zebra segíti a biztonságosabb gyalogos közlekedés Taksonyban, a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházás pályázati forrásból valósult meg, a kivitelezés költségeinek felét pedig a Generalitás finanszírozóként vállalta. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, ha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű ledes prizmák villogó fényjelzéssel hívják fel a közeledő járművezetők figyelmét a gyalogos jelenlétére. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja. Megújult környezetben kezdik az új nevelési évet a csepeli óvodák. A nyári időszakban több intézményben is karbantartási és felújítási munkákat végeztek, emellett folytatódott az óvodák klimatizálása is. A fejlesztések között kiemelkedik az Aprajafalva tagóvoda régi épületének teljes körű felújítása, így a gyermekek már korszerűbb körülmények között kezdhetik meg az új nevelési évet. Az önkormányzat közlése szerint az óvodákban dolgozók megbecsülésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt években jelentős lépések történtek az óvodapedagógusok bérrendezése érdekében, a következő időszakban pedig a további munkatársak béremelésének lehetőségét is vizsgálják. Borbé Lénárd a tanévnyitón arról beszélt, az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a csepeli óvodák megfelelő feltételek mellett működhessenek. Testvérvárosi jubileumon képviselte Halásztelket a delegáció. Önkormányzati delegáció utazott Halásztelek német testvérvárosába, Leisingbe, ahol a település alapításának 980. évfordulóját ünnepelték. A látogatást a település polgármestere hívta meg a Halásztelki önkormányzat képviselőit. A jubileumi eseménysorozat részeként már 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, amelyen Halásztelek delegáció mellett az olaszországi Oggiono, a közös testvér település képviselői is részt vettek. Leisinge egy különleges látványosságnak is otthont ad. Itt található a 4,9 méter magas Guinness rekorder óriás csizma, amely a világ legnagyobb hagyományos kézműves módszerrel készült csizmája. Pályázati támogatásra jelentkezhetnek a soroksári civil szervezetek. Pályázatot hirdetett a 2027-es évre Budapest 23. kerület Soroksár önkormányzata a helyi civil szervezetek támogatására. A felhívást a Soroksár közigazgatási területén működő Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek. A támogatás az önkormányzati célokat segítő programok megvalósítására, valamint a támogatott tevékenységhez szükséges költségek biztosítására is igényelhető. A pályázatok beadási határideje szeptember 30-a. Az önkormányzat képviselőtestülete várhatóan novemberi ülésén dönt a támogatásokról. A részletes pályázati felhívás Soroksár önkormányzatának honlapján olvasható.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
1: Időjárás.
0: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül, reggel 5-14, napközben 27-32 fok lesz.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Itt élünk.
2: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
2: FM 107.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Éppen 20 éve alakult meg a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület, egy olyan közösség, amelynek hitvallása szerint a lokálpatrióta patrióta nem csak aludni jár a lakóhelyére, hanem fontos számára az is, mi történik a kerítésen túl. 20 év már önmagában is komoly mérföldkő. Ez alatt az idő alatt változott Taksony, változtak az emberek, változtak a közösségi élet lehetőségei, de egy dolog állandó maradt, az igény arra, hogy legyenek olyanok, akik tesznek is azért a helyért, ahol élnek. Az Itt élünk mai adásában ezért a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 20 évéről beszélgetünk, a kezdetekről, az alapításról, az elmúlt 2 évtized munkájáról, a közösségről, a szeptemberi jubileumi ünnepségről, és természetesen arról is, hogy milyen jövőt képzelnek el maguknak és Taksonynak. Vendégem Érces Ferenc, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Tartsatok velünk!

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület éppen 20 évvel ezelőtt, 2006 májusában alakult meg, és azóta igyekszik tenni azért, hogy Taksony ne csak egy hely legyen, ahol élünk, hanem valódi otthon és közösség. A mai adásban a 20 év történetéről, az egyesület céljairól, munkájáról és a következő évekről beszélgetünk. Vendégem pedig Érces Ferenc, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Hát kezdjük is talán a legelején, hogy 20 év nagyon hosszú idő egy civil szervezet életében is. Mi volt az a helyzet, vagy az a gondolat, ami alapján elindultatok annó?
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. Bizony 20 év, ez egy nagyon hosszú idő. 20 évvel ezelőtt is már egy ilyen rohanó világban éltünk, amikor azt tapasztaltuk, és azt tapasztalták kollégáim, vagy taksonyi lakostársaim, hogy nem foglalkozunk annyit egymással. Reggel felülünk a buszra, vagy beülünk az autónkba, elhagyjuk az otthonunkat, elmegyünk a városba, vagy a várossal ellentétes irányba. Dolgozunk, hazajövünk, becsukjuk magunk mögött a kaput, a kertünkben teszünk, veszünk. Nem nagyon vettünk részt semmilyen rendezvényben, ugye 2006-ról beszélünk. És akkor elhatározta néhány településünk élője, hogy ezen változtatni kéne. Úgy kellene rajta változtatni, hogy valami lokálpatrióta szemléletet kéne bemutatnunk. Azt a lokálpatrióta szemléletet, amelyiknél nem az történik, hogy csak aludni járunk ide-haza a lakóhelyünkre, hanem érdekel minket, hogy mi történik a kerítésen túl, hogy részt kívánunk venni esetleg településünk közösségének életében. Közösségünknek valamilyen rendezvényeit kellene újjáéleszteni, vagy új rendezvényeket létrehozni. És hát felismerték ők, akkor, mert én nem vagyok alapító tagja a Lokálpatrióta Egyesületnek, felismerték, hogy amelyik település él, lakói közösséget alkot, generációk egymásra tudnak épülni, azt a gyermekek, fiatalok is életben fogják tartani. Ennek a gondolatmenetnek az alapján, hogy ennek valami hivatalos formája legyen, ahogy említetted, 26 májusában megalakult a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület, és hát a filozófiánk ugye az volt, hogy aktívan kívánunk részt venni a környezetért, a közösségért, kulturális értékeink és a hagyományok őrzéséért, ápolásáért. Ezt tűzte célul ki annak idején az alkító csapat.
2: Nekem kifejezetten tetszett az a mondat, amit említettél, hogy nem csak aludni jár a lakó helyére, hanem fontos számára, hogy mi történik a kerítésen túl, de említsünk meg néhány ilyen ügyet. Mik voltak azok az első olyan események, vagy olyan feladatok, amiket mindenképpen szerettetek volna, vagy szerettek volna ők megvalósítani?
3: Nagyon fontos az, hogy lépjünk ki a kerítésen kívül, nézzük meg, hogy a közösségben milyen munkák, milyen események vannak, vagy esetleg milyen eseményeket lehetne szervezni. És akkor jött az a gondolatunk, hogy itt van az advent, itt ez a csodálatos várakozási időszak, aminek Taksonyban még akkor nem volt semmiféle közösségi rendezvénye, és akkor az első gondolatsorunk az volt 2006-ban, hogy meg kell indítanunk egy úgynevezett adventi vásárt, amelyik adventi vásár, ahogy indult, az összehasonlíthatatlan a ma ismert adventi vásárunkkal, hiszen első időszakban néhány asztallal kezdtünk, amelyik asztalokat a Lokálpatrióta Egyesületünk tagja készítette, ajánlotta fel az egyesületünk számára, és elindítottuk azt a gondolatot, ami viszont a mai adventi vásárunkat is jellemzi, hogy a helyi közösségeket kerestük meg, az egyesületeket, intézményeket, hogy a saját portékájukkal álljanak oda, és próbálják meg értékesíteni, próbálják meg ezt a csodálatos időszakot még szebbé tenni, és próbáljunk egy közösséget építeni ezzel a mi kezdeményezésünkkel. Ezek voltak az első lépések.
2: Arra még nem tértünk rá, Ferenc, hogy te mióta vagy egyébként elnöke a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesületnek, és számodra van-e kiemelkedő esemény, hogyha így visszagondolsz az elmúlt 20 évre, illetve hát ugye akkor megtudjuk, hogy egészen pontosan hány évre.
3: Igen, természetesen ismerem és ismertem alapító tagokat, akkor az én munkahelyem, én ugyanúgy aludni jártam ide a településre, és nem volt annyi energiám és annyi időm, hogy kezdetben alapítóként részt vegyek ebben, de 2008-ban született az egyesületnek egy olyan ötlete, egy olyan kezdeményezése, hogy a temetőnkben egy lélekharangot, egy haranglábat kellene építeni, és tekintettel a szakmámra így megkerestek engem, és hát ebben a pillanatban már megtörtént az a csoda, hogy megláttam, hogy mit jelent Lokálpatrióta Egyesületi tagnak lenni. Ugye mi vettünk részt a tervezésben, az irodánk tervezte a haranglábat, részt vettünk a kivitelezésben, ez teljes mértékben 100%-osan a Lokálpatrióta Egyesületünk felajánlása volt a települési önkormányzatnak, és hát itt olyan olyan csodálatos közös munkák, közös gondolatok, közös eszmecserék voltak, amik beszipkáztak engem, mondhatjuk úgy, hogy én azóta vagyok ennek a csodálatos egyesületnek a tagja. Amelyik a legszebb, az nehéz a sok szép rendezvényünkből egyet is kiemelni. Tényleg nem is nagyon szeretnék, de azért az adventi vásár az, amelyik azért a legnagyobb rendezvényünk, és hát óriási létszámmal van jelen szerencsére a településünk. Szinte valamennyi tagja megjelenik a most már 3 napos rendezvényen.
2: Ami idén sem lesz másképp, hiszen idén is vár majd az adventi vásár mindenkit itt Taksonyban. Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő részben is folytatjuk beszélgetésünket.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk az Itt élünk című műsorunk beszélgetését. Vendégem továbbra is Érces Ferenc, a 20 éves Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Az alapításról, illetve a kezdetekről már beszéltünk, most pedig nézzük meg azt, ami talán még ennél is fontosabb, hogy mit is csinál egy ilyen egyesület a hétköznapokban. Hogyha valaki azt mondja neked, hogy szívesen bekapcsolódnék mondjuk az egyesület munkájába, akkor pontosan ti mit csináltok? Milyen eseményeken vagytok ott, milyen tevékenységek állnak mögöttetek?
3: Évente változóan, de nagy átlagban olyan 6-7 rendezvényt szervezünk, vagy rendezvényen közreműködünk egyesületünkkel keresztül, az önkormányzat rendezvényein, meg a saját rendezvényeinket is beleértve, és hát ezekhez a rendezvényekhez készülünk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki szeretne jönni, mi egy olyan csodálatos csapat vagyunk, hogy ha megkérdezik, hogy miért kell lenni lokálpatriótának, azokon túl, amikről már beszéltünk, hogy a közösségépítés, hogy azok a hagyományoknak az őrzése, a kulturális élet gazdagítása mellett lehet nálunk tagdíjat fizetni, és nagyon sokat kell dolgozni. És akkor ez olyan meglepő szokott lenni, erre azt szokták mondani, hogy akkor jövünk. Az idei évben 4 új fiatal tagunk van, akikre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy megindult. Az előző években volt egy pici kis pangás, de most ebben is előreléptünk, és ez nagyon jó. Szóval a rendezvények, amik a fő attrakcióink, illetve részt vettünk főleg a 2024-es évig a településünk épített környezetének, a településünk fejlesztésében szakmailag és egyéb módon az önkormányzattal karöltve. Mely rendezvényekről beszélünk? Ilyen a legfontosabb, amiről már említést tettem, ez az adventi vásár. Ez a rendezvényünk elviszi a munkánknak a jelentős részét, hiszen ez több hónapos előkészületet igényel. Ahogy indult az adventi vásár néhány asztallal, aztán sok éven keresztül felbővült 2 naposra. A csodálatos főterünk, amikor megépült, akkor kaptunk egy lehetőséget arra, hogy nagyon csodálatos környezetben tartsuk meg ezt a rendezvényünket, és illetve most meg már az elmúlt néhány évben már 3 naposra nőtte ki magát, és hát azt látjuk, hogy a úgynevezett 3. nap, a péntek, pontosan az elmúlt évben, 2025-ben pontosan olyan csodálatos eseményekkel és olyan nagyszerű létszámmal volt a rendezvénysorozatban, hogy már teljes értékű nappá vált. Azt látjuk, hogy ez a 3 nap, ez tökéletesen szükséges. További gondolataink is vannak, de ezt most még nem merem megosztani a tisztelt hallgatókkal. Ami nagyon fontos, hogy ez a legfontosabb rendezvény az én szempontomban, amit említettem, ez a kezdetektől fogva a helyi jelleg, a taksonyi közösségek teremtik meg. Az attól lesz csodálatos, hogy itt nincs külsős árus, itt nagy örömünkre szolgál, hogy egyesületeink, szervezeteink, intézményeink, egyházaink olyan otthonos környezeten teremtenek, amelyek a találkozásoknak és a feltöltődésnek, vagy a csendesebb, elmélyültebb várakozásnak egyaránt teret adnak. Ugye a második legnagyobb rendezvényünk ez a taksonyi mustra volt, itt még magának a mustrának az elnevezése is a Lokálpatrióta Egyesületünk ötlete volt, előtte ezt sok évig taksonyi születi felvonulásnak, meg ilyesminek hívtuk, és akkor jött a gondolat, hogy miért is van ez a rendezvény. Azért van, hogy megmutassuk a születi hagyományokat, tehát azt, hogy újra élővé tegyük a faluban a mustpréselést, annak a friss musnak az illatát, a must kocstolást, és így lett ez az elnevezés. Ezt a rendezvényt szintén közel 20 éve működünk közre az önkormányzat szervezése mellett. Segítünk, illetve ezt a must részét, a borkostoló részét, ez pedig az egyesületünk egyértelműen saját maga. Tehát mi vásároljuk meg a termékeket, és mi készítjük el helyszínen. Harmadik ilyen rendezvényünk az adventi gyertyagyújtás, amelyik ugye csatlakozik az adventi vásárhoz. Ez 2009 óta szervezi az egyesületünk, és hát csodálatos, hogy az alapötletünk úgy volt, hogy mind a 4 alkalommal más-más az, aki a gyertyát meggyújtja, és más az, aki egy pici műsorral szolgál. Így az első alkalommal a közalkalmazottak, második héten a egyesületek képviselői, a harmadikon pedig ugye a Német Nemzetiségű Önkormányzatnak azon a hétvégén van a csodálatos adventi hangverseny, ott a fellépőket szoktuk felkérni, illetve a 4. pedig a helyi egyház közösségek lobbantják fel a gyertyát, és adnak csodálatos műsor. Itt azért szeretnék köszönetet mondani Lángadás atyának, Stefán Attila református lelkipásztor úrnak, Szent Anna kórusnak és hát Barna Tamás készelnök úrnak, akik szolgálatukkal ezt a mi munkánkat abszolút segítik. 4. a Lokálpatrióta kerekasztal. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendezvény, ahol minden egyes intézményt, egyházképviselőt, egyesületet, civil szervezetet meghívunk. Ezt minden évben összetartjuk, mindenki eljött, megbeszéljük az elmúlt időszakot, megbeszéljük, milyen terveink vannak, és ki miben szeretne közreműködni. Mindenki elmondhatja, mi nem tetszik neki, mi tetszik neki. Tehát egy olyan csodálatos beszélgetés, ahogy a nevében is benne van, amit örömmel teszünk. Volt az elmúlt időszakban néhány párbeszéd beszélgetésünk, ez kizárólag a felnőtteknek, ilyen szakmai előadások, beszélgetések voltak. Aztán a főtéri esték közül is néhányban közreműködtünk az önkormányzattal, így gyerekeknek szóló zenés műsorról. Aztán gyermeknapi rendezvényen is több alkalommal közreműködtünk, és a legújabb rendezvényünk, ez pedig a közösségek május válítása, amely most az idén második alkalommal történt, ezt a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezzük, és ugye az a lényege, hogy mindenkit meghívtunk az első alkalommal is, hogy vagy a logóját, vagy a névtábláját, hogyha úgy gondolja, akkor feltesszük erre a májusfára, hiszen ennek az a lényege, hogy és ezt a tájházban állítjuk fel, egy nagyon színvonalas műsorral az idén a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a gyermekek részére egy nagyon aktív programot tudtunk összeállítani. Ez nem ütközik a önkormányzatunk május elsői rendezvényében, mert ezt már reggel korán tesszük, és hát megpróbáljuk a régi hagyományokat újra átélni a gyerekeinkkel, az ott megjelentekkel, és az idei évnek az érdekessége, és talán büszkék lehetünk arra, hogy a négy testvér településünk is felkerült erre a csodálatos májusfára, úgyhogy, és ráadásul Henfenfeld és Viszkelet polgármesterei és az ő csapatuk, delegációjuk is részt tudott venni ezen a rendezvényünkön, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez egy új kezdeményezésünk, és nagyon színvonalas, és nagy szeretettel fogadták a lakóink.
2: Maradjatok velünk a következő részben is, hiszen még egy új kezdeményezéssel jövünk, erről még nem beszéltünk, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk.
0: Oh,

0: együtt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Továbbra is Érces Ferenccel, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökével beszélgetek. 20 év egy egyesület életében, már olyan évforduló, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Ilyenkor egy kicsit megáll az ember, visszanéz, számba veszi, honnan indult, kik voltak vele, és mit sikerült megvalósítani. És ahogy említettem, a tervek szerint szeptember 25-én külön meg is ünneplik a 20 éves évfordulót. Beszéljünk egészen konkrétan erről az eseményről, és azt már így előzetesen elárulom, hogy azért ez valamilyen szinten kapcsolódik a Taksonyi Mustrához is, ami szeptember 26-án zajlik majd.
3: A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 20. évfordulós jubileumi ünnepsége, úgy ahogy elhangzott, szeptember 25-én lesz, délután 4 órára várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Két részre oszthatjuk a rendezvényünket, ilyen rendezvényünk még ugye eddig nem volt, nem voltunk 20 évesek, és nem volt még jubileumi ünnepségünk. A sátor ugye már rendelkezésünkre áll, ezt megkaptuk az önkormányzattól, önkormányzatunk támogatja ezt az ünnepségünket ezáltal, és hát itt a sátorban három részre oszthatjuk a műsor, 14 órától gyermekzenés műsor lesz a gyermekeink részére, aztán 15 óra 30-tól nagy büszkesége Taksonynak a Kleine Spatzen zenekar Taksonyi nagyszínpados debutáló fellépése fog itt történni. Nagyon fiatal, nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas és tündéri zenész gyermekeink, unokáink játszanak ebben a zenekarban. Ez egy óriási kezdeményezés. Már több településen szerepeltek a környezetünkben. Taksonyban is egy nagyon rövid bemutatkozásuk volt búcsúkor a templom előtt, főtéren, és egyesületünk úgy döntött, hogy szeretnénk őket felkérni, és hát itt lenne egy ilyen nagy színpados debutáló fellépésük. Ezt nagyon nagy örömmel várjuk. Illetve a harmadik rész pedig maga azt mi úgy hívjuk, hogy Borest. Ez 18 óra 30-tól fog kezdődni, eltart késő estig, amelynek keretében hagyományos taksonyi ramlis zene mellett lehet szórakozni, beszélgetni, kikapcsolódni, táncolni. A külső részen, a Szent Anna téren, mindezek mellett közben kézműves foglalkozások lesznek a gyermekek részére. Itt gondoltunk külön a bölcsődeskorú gyerekekre, az óvodáskorú gyerekekre, aztán népi játszótér, interaktív közösségi játékok, légvár, a Greznár Vidámpark kisvasutat biztosít, és mindez minden teljesen ingyen használható lesz a gyermekeink részére. Szeretnénk egy hagyományt indítani ezen a rendezvényünkön, ezen az ünnepségünkön, amit a gyermekeink részére hosszú távon képzelünk el, hogy majd egy jó néhány év múlva visszatekintve lehessen a gyermekeknek megnézni, hogy mi volt 2026-ban, 27-ben, de erről többet nem árulnék el, ez legyen egy pici meglepetés. Illetve ugye Szent Mihály nap előtt vagyunk nem sokkal, és hát ilyenkor a régebben a hagyományoknak megfelelően tábortűzzel is kedveskedtünk a kint lévőknek, és 2 évvel ez nem történt meg valami miatt, viszont most nagyon sokan megkerestek minket, hogy lesz-e, tudunk-e biztosítani ilyet, úgyhogy most lesz az eseményünkön tábortűz is, és hát ami még szintén nem volt, az pedig kitelepül a mi rendezvényünkre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Főigazgatóságának, az Országos Tűzmegelőzési Bizottságának a sátra. Ők elsősorban a gyerekeken keresztül juttatják el azokat a szükséges információkat, ami a hétköznapunkban, otthonunkban a tűzvédelem, a tűzbiztonság, a tűzmegelőzés érdekében vannak. Gyermekeink itt kiváló játék lehetőségeken keresztül találkozhatnak azzal, hogy mit jelent az, hogy tűzvédelem. Ilyen nem volt a mi rendezvényeink között, és hát még néhány apró meglepetésen dolgozunk, hiszen most gőzerővel dolgozik a szervező csapatunk ezen a rendezvényen, de nagy vonalakban ez adja majd a 20. évfordulós jubileumi ünnepségünknek a menetét.
2: Ahogy említetted, illetve én is ugye mondtam, hogy szeptember 25-én lesz ez a 20 éves jubileumotok, de valamilyen szinten mégiscsak kapcsolódtok szeptember 26-ához, a Taksonyi Mustrához. Hogyan teszitek közösen ezt az önkormányzattal?
3: Már ezen az ünnepi rendezvényünkön, 25-én is a gyermekeink sok olyan, amit meglepetésnek neveztem az előbb, sok olyan kérdésfelelek játékkal, tesztekkel, interaktív megoldásokkal találkozhatnak, pontgyűjtésekkel, amelyeknek a végén a beváltása az valamilyen jutalomformájában fog megtestesülni, de ugyanezt azért a felnőtteknek is kipróbáljuk, és az a mostani ismeretünk szerint úgy néz neki, hogy ennek az eredményét majd a Mustrán, a nagy sátor mellett lévő lokálpatrióta sátorban fogjuk tartani, tehát így összekapcsolódik a két rendezvény, szeretnénk azokat, akik a mi bögrecsárdánkat meglátogatják, és a mi hagyományainkat bögrecsárdán keresztül megélik, illetve megmutatjuk a fiataloknak, hogy milyen bögrecsárdák voltak Taksonyban az elmúlt évtizedekben, milyenek üzemeltek. ennek keretén belül az előző napig felnőtteknek szóló kérdésekre válaszokat, ezeket valahol itt fogjuk kiértékelni, és itt fogjuk ezeknek a győzteseit kihirdetni a másnapi Mustra rendezvényen.
2: Az utolsó részben is maradjatok velünk, a zene után folytatjuk beszélgetésünket. Itt.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Az Itt élünk című műsorunk utolsó részéhez érkeztünk. Vendégem továbbra is Érces Ferenc, a 20 éves Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Az elmúlt percekben beszélgettünk már az indulásról, a 20 év munkájáról, illetve a szeptemberi ünnepről is, de talán mégis az a legfontosabb kérdés egy ilyen jubileumi ünnepnél, hogy mi jön ezután? Melyek azok a legfontosabb céljaitok, amelyeket kitűztetek magatok elé? Vannak-e egyáltalán újak, hiszen azért, ahogy említetted, nagyon sok eseményen ott vagytok, és nagyon sok olyan fontos rendezvényen megjelentek, amelyeket ugye fel is soroltál már az előző részekben. Vannak esetleg olyanok, amelyeket még terveztek, vagy céljaitok, amelyeket kitűztetek magatok elé?
3: Igen, hát a 20 év tapasztalatával a hátunk mögött ma sem állhatunk meg, tehát az egészen biztos. Taksony folyamatosan bővül, új családok, új szomszédok érkeznek. A mi feladatunk, hogy nyissuk ki a kapukat, mutassuk meg nekik is, mit jelent Taksonyi lokálpatriótának lenni, hiszen lokálpatriótának lenni nem származás, hanem döntés kérdése. Döntés amellett, hogy törődünk a környezetünkkel és egymással. Én magam vallom, hogy együtt, közösen érhetjük csak el, hogy Taksony egyre szebb, élhetőbb és újra egységes legyen. Úgy tervezzük, hogy az előbb említettek már, az előző részben említettek új eseményeink, a májusfaállítás, ez az új rendezvényünk, a most a 20 éves, ez csatlakozik ugye a Taksonyi mustrához, tehát hogy ezekben gondolkodunk, hogy ezeket majd hosszú távon hogy tudnánk beépíteni a rendezvény sorozatunkban, de azért azt tudni kell, hogy olyan dolgokat még nem látunk, hogy milyen borzasztó nagy újításokkal lépnénk elő. Én azt kívánom, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is ugyanezzel a hittel és lelkesedéssel és szeretettel tudjunk dolgozni és dolgozhassunk Taksonyért. Én azt gondolom, hogy ez lehet a legnagyobb, amit megtehetünk, mert amit eddig tettünk, ugye nem beszéltünk még elég sok mindenről az idő rövidsége miatt, mert ezen kívül a Taksony fejlődésében is részt vettünk, fejlesztésében is részt vett egyesületünk, viszont szeretném óriási köszönetemet kifejezni most itt minden eddigi egyesületünknek, a régi és jelenlegi tagságának, valamint valamennyi segítőnknek, önkéntesünknek, akik ezt a 20 évet végig dolgozták, rengeteg munkát és rengeteg szolgálatot tettek ahhoz, hogy ezek az eseményeink így tudjanak működni, és hát óriási köszönet neki, mert itt mindenki a szabad idejét, minden mást félrerakva dolgozik azért, hogy a közösségeink, a településünk, a rendezvényeink, a kultúránk, a hagyományaink tovább tudjanak élni, és ez nagyon nagy feladat. Szeretném állandó támogatóinknak is megköszönni, ha kapok rá lehetőséget, és hát az alkalmi támogatóinknak és azt a sok éves megbízható partnerséget, amelyel biztos alapot teremtettek a rendezvényeiknek, és hát külön köszönöm Taksony önkormányzatának, polgármesterünknek, előző polgármesterünknek, intézményeinknek, Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, egyházainknak a két évtizedes szoros együttműködést. És hát köszönöm a lehetőséget a Laki Egy Rádiónak, és boldog 20. születésnapot kívánok az egyesületünknek, és ezen keresztül az egész településünknek.
2: Az előző részekben említetted, hogy csatlakozott hozzátok 4 fiatal, ami nagyon örömteli, én azt gondolom. Hogyan tudjátok becsábítani őket, hogyha mondhatom így ezt, hogy csatlakozzanak hozzátok, hiszen talán azért a fiatalok körében ez kevésbé elterjedt.
3: Ugye említettem, és köszönetemet fejeztem ki a segítőinknek, akik az elmúlt 20 évben segítettek nekünk, ők nagyon sokan vannak. És amikor a 4 új fiatal tagunkról beszéltem, akkor őket meghívtuk segítőnek, és megkerestük őket, ezt megtesszük minden rendezvényünk alkalmából, és a segítőkből ők megérezték azt a lokálpatrióta szemléletet, ami bennünk van, azt a segítőkészséget, azt a belső érzést, amitől mi lokálpatriótának hívjuk meg, hogy mi nem aludni járunk ide, hanem mi tenni szeretnénk a közösségért. És ez a 4 fiatal is közülük, arra külön büszkék vagyunk, hogy 3-an nem olyan régen költöztek ide a településünkre. Őrájuk azért vagyunk nagyon büszkék, mert hogy sikerült, és csak ezt tudjuk tenni, ez a mi feladatunk öregeknek, hogy a fiatalokat megkeressük azzal, hogy mitől szép ez, amit mi teszünk. Mert ez egy csodálatos szolgálat, amit a településére a lokálpatrióták tettek az elmúlt 20 évben, és aki ezt megérzi, és ezt talán így tudjuk. Ugye azt szoktuk mondani, amikor ilyen hullafáradtan a 3 napos adventi vásár végén úgy összehuppanva leülünk, és azt mondjuk, hogy ezért érdemes volt. Tehát amikor látjuk, hogy hány ember van itt, hogy látjuk, hogy már alig férünk el a téren, mert hogy már a szomszéd településekről is jönnek, már mindenfelé megy a híre a mi rendezvényünknek, akkor mindig azt mondjuk, hogy ezért érdemes volt. És amikor ott vannak a mi segítőink, és ott vannak köztük a fiatalok, és aki ezt megérzi, mert egy picit nyitott arra, hogy ő befogadjon ilyen érzéseket, akkor tudjuk őket magunk csapatában tudni, és hát ez külön jó, hogy most például a 4-ből az egyik aktív szervezője a 20 éves jubileumi rendezvény. és csodálatos új ötletekkel áll elő, ami kell egy ilyen kis frissítés, ami más, ami ő még másképp látja, másképp gondolkodik. Más világból érkezik a mai világ, már más világ, mint amikor mi kezdtük, mikor én kezdtem, és ettől lesznek a rendezvényeink szerintem egyre jobbak. És amikor arról beszélünk, hogy mi lesz a következő 20 évben, hogy ezeket a rendezvényeket tudjuk tartani, és ezt a munkát tudjuk folytatni, akkor majd jönnek úgy is az új ötletek, és az új ötleteket ugyanilyen lelkesedéssel dolgozzuk majd, és dolgozunk Taksonyért.
2: Azt hiszem, a beszélgetésünk elején elhangzó gondolat nagyon szépen összefoglalja mindazt, amiről ma szó volt. A lokálpatrióta az, akinek fontos, mi történik a kerítésen túl. Érces Ferencnek, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökének köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és mesélt az elmúlt 20 évről, a közösségről, a jubileumi tervekről, illetve a jövőről. Hogy?

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Érces Ferencet, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökét hallottátok az elmúlt percekben, aki mesélt az egyesület elmúlt 20 évéről, a közösségről, a lokálpatriotizmusról, a jubileumi tervekről, és arról is, hogy merre indulhat tovább ez a közösség. Talán a 20 év egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy egy települést nem csak az határoz meg, hogy hogyan változnak az utcái, az épületei vagy az intézményei, hanem az is, hogy vannak-e olyan emberek, akiknek valóban számít, mi történik a kerítésen túl. A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület szeptemberben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, az ünneplésre pedig szeptember 25-én várják az érdeklődőket. Ezúton is gratulálunk az egyesület 20 évéhez, és kívánjuk, hogy a következő 20 évben is legyenek olyan taksonyiak, akik számára Taksony nem egyszerűen egy lakóhely, hanem valóban az otthont jelenti. A műsor visszahallgatható a lakihegyradio.hu oldalon. Ez volt az Itt élünk, köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. A mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Embereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
0: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
0: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Várostendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Kéktó szabadidőközpontban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Városrendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szentmiklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
5: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szemben pont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell, megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
4: Gyorsabb és hatékonyabb reagálást tenne lehetővé egy várostendészet kialakítása Sziget-Szentmiklóson. Tóth Pál hozzátette, a kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, hiszen a feladatok ellátása jelentős költséggel járna. Kiemelte, a szükséges fejlesztésekkel és megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség is gyorsabban értesülhetne az esetleges problémákról, így szükség esetén azonnal be tudna avatkozni.
5: Maga az előterjesztés leírta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni, munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is, de most viszonylag könnyű számolása a 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelné, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással, tehát ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni.
4: Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője három klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be három klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
6: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy három darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért teli vannak ezek a munkával.
4: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár két héten belül is elkészülhet az új pálya.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Okos zebrával növelik a közlekedés biztonságot Taksonyban. Új SafeCross okos zebra segíti a biztonságosabb gyalogos közlekedés Taksonyban, a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházás pályázati forrásból valósult meg, a kivitelezés

0: költségeinek felét pedig a Generalitás finanszírozóként vállalta. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, ha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű ledes prizmák villogó fényjelzéssel hívják fel a közeledő járművezetők figyelmét a gyalogos jelenlétére. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja. Megújult környezetben kezdik az új nevelési évet a csepeli óvodák. A nyári időszakban több intézményben is karbantartási és felújítási munkákat végeztek, emellett folytatódott az óvodák klimatizálása is. A fejlesztések között kiemelkedik az Apraja falva tagóvoda régi épületének teljes körű felújítása, így a gyermekek már korszerűbb körülmények között kezdhetik meg az új nevelési évet. Az önkormányzat közlése szerint az óvodákban dolgozók megbecsülésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt években jelentős lépések történtek az óvodapedagógusok bérrendezése érdekében, a következő időszakban pedig a további munkatársak béremelésének lehetőségét is vizsgálják. Borbé Lénárd a tanévnyitón arról beszélt, az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a csepeli óvodák megfelelő feltételek mellett működhessenek. Testvérvárosi jubileumon képviselte Halásztelket a delegáció. Önkormányzati delegáció utazott Halásztelek német testvérvárosába, Leisingbe, ahol a település alapításának 980. évfordulóját ünnepelték. A látogatást a település polgármestere hívta meg a Halásztelki önkormányzat képviselőit. A jubileumi eseménysorozat részeként már 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, amelyen Halásztelek delegáció mellett az olaszországi Oggiono, a közös testvértelepülés képviselői is részt vettek. Leisding egy különleges látványosságnak is otthont ad. Itt található a 4,9 méter magas Guinness rekorder óriás csizma, amely a világ legnagyobb hagyományos kézműves módszerrel készült csizmája. Pályázati támogatásra jelentkezhetnek a soroksári civil szervezetek. Pályázatot hirdetett a 2027-es évre Budapest 23. kerület Soroksár önkormányzata a helyi civil szervezetek támogatására. A felhívást a Soroksár közigazgatási területén működő Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek. A támogatás az önkormányzati célokat segítő programok megvalósítására, valamint a támogatott tevékenységhez szükséges költségek biztosítására is igényelhető. A pályázatok beadási határideje szeptember 30-a. Az önkormányzat képviselőtestülete várhatóan novemberi ülésén dönt a támogatásokról. A részletes pályázati felhívás Soroksár önkormányzatának honlapján olvasható.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
1: Időjárás.
0: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül, reggel 5-14, napközben 27-32 fok lesz.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: De nem csak minket, hanem vendégünket is. 50 éves a Koló zenekar, és vendégünk az alapítója, méghozzá Halász László. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: 5 évtized, azért ez nem semmi, és hát ugyebár nyilván azért én azt gondolom, hogy itt a térségben főként tökölöntiteket nem igazán kell bemutatni, de azért mégis kezdjük azzal, hogy 50 évvel ezelőtt megalakult a Koló zenekar. Miért alapítottad te ezt meg 50 évvel ezelőtt?
4: Gyerekként kezdtem el hangszeren játszani, 5 és fél éves korom volt az első fellépésem.
3: Mi?
4: Óvodás.
2: Igen, kicsi korban.
3: De milyen jellegű fellépés, akkor milyen zenekar?
4: Harmonikán tanultam. Tehát akkor még nem tanultam, csak magamtól. De 5 és fél éves korom volt az első fellépésem, erről tudok fotót is mutatni.
3: De jó, na, oké, jó.
2: Mindjárt még fotót is nézünk.
3: Igen, igen, de közben beszélj is, jó, mert hogy rádióműsor vagyunk, úgyhogy kell valami hang is.
4: Igen, és...
2: Mutatom én.
3: Mutatod?
4: Ez, na. Amikor kísértük
2: a... Én így jól látják. Adom neked is.
4: Az óvodából felmenőket, iskolába menőket, akkor játszottam először életemben harmonikán, mármint, hogy akkor volt az első fellépésem. Nos, későbbiekben pedig...
3: Hát ezen, bocsánat, de most azért ezen így megleptél. Én imádom a régi fotókat, meg így ez most teljesen bekönnyezik a szemem. Várjál, honnan volt? Ráadásul ilyen harmonikát, de cuki, hogy ugye neked megfelelő méretben is. Honnan volt?
4: Talán még ma is jó lenne.
3: Komolyan? Hát akkor milyen nehéz lehetett akkor amúgy?
4: Nem volt nehéz egyébként.
3: Nem volt nehéz. De honnan volt ez neked?
4: Hát a szüleink vették. Mi a szüleink nagyon művészetpártolók voltak, nagyon egyszerű munkás emberek voltak, de édesapám nagyon nagy gondot fordított a tanítatásunkra úgy a egyéb vonalon, mint a művészeti zenei vonalon. No, szóval tehát harmonikásként...
3: Kis Lacika ott harmonikázik. Mm-hmm. Igen?
4: A Délszláv, Tököl Délszláv együttes megalakulása 1967-re datálódik, és akkor mint táncosként, de már akkor zenélgettem ott, és az akkori tambura zenekar felismerte az igyekezetemet, és az idős tamburások hát kezdtek bevenni a zenekarba, amellett, hogy táncoltam az együttesben, bevettek a zenekarba, és hát nagyon sok mindent szívtam magamba a tudás tekintetében, tehát rengeteg dalismeret, a hangnemek, a tempók, a táncos tempók, stb. És ez tartott olyan nem tudom hány éven keresztül, tehát jártuk az országot a zenekarra gyerekként, nagyon sokat voltam velük, játszottunk különféle nemzetiségi rendezvényeken, legyen az bál, netán egy esküvőt a környékben, a pest-megyei szertelepüléseken. És 76-ban azt mondta az idős nagybőgős bácsi, Bélési Csandra bácsinak hívták, hogy Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi a öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem szeretnénk éjszakázni. És tökülön akkor már volt ilyenfajta mozgolódás, rajtam kívül még sok fiatal tamburázott, brácsozott, bőgőzött, stb.
3: Te tőzsgyökeres tököli vagy?
4: Abszolút,
3: voltál
4: igen.
3: Kisfiú?
4: Így van, igen. Rác felmenőkkel, igen, igen. Tehát a tököli rác identitás azért megvan a vér szerint is, meg egyébként is. És akkor összedugtuk a fejünket, összehívtam a srácokat, akik úgy gondoltam, hogy egy zenekart létre lehet hozni, és így alakult meg 76-ban az 5 tagú Koló zenekar. És innentől gyakorlatilag mondhatom büszkén, hogy szinte 1 perc kihagyás nélkül, és minimális tagcserével.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy ugyanaz
2: maradtak-e, igen,
3: vagy volt valami változás?
4: Hát érdekes módon a zenekar egy bőgős falu zenekar volt, vagy a bőgősök adták a kilincset egymásnak, nem sok, négyen voltak bőgősök a zenekarban, most az 5. egy fiatal srác. Nem tudom, miért alakult, így nem is kutattam sosem ennek az okát. Jöttek, mentek a bőgősök, de nem évente, hanem mondjuk 10 évente. Jelenleg az akkori zenekarból 3 vagyunk, akik állandó tagok vagyunk, és akkor ehhez csapódott később 2 kollega, 2 fiatalabb, aki Pécsről felköltözött, egy népzenész kollega, és egy már általunk kinevelt fiatal tamburás, aki ma már 50 pluszos, tehát így alakult a zenekar, és így dolgozunk a mai napig. Kezdettől részesei vagyunk a hazai táncházmozgalomnak szinte, én jó magam igazából, mert a táncházmozgalom 74-re datálódik, és a zenekar 76-tól abszolút módon ott van a táncházmozgalomban, a népzenei mozgalomban úgy szintén ott vagyunk a zenekar megalakulása pillanatától kezdve. Tehát, és itthon, külföldön rengeteget turnéztunk, bejártak a félvilágot, köszönhetően ez sok táncegyüttesnek, főként a Tököldi Észlev együttesnek, ahol számtalan földrészre megfordultunk, tehát nem csak
3: például?
4: Európa, hát Európában, számtalan országban, sok volna felsorolni, voltunk Kínában, Mexikóban, tehát bejártak a félvilágot, illetve én magam a Magyarországi Nemzetiség Központi Táncegyüttesének az egyik zenei vezetője voltam 20 éven keresztül, jelesen Kricskócs Antal koreográfus, művészeti vezető is, nagy tudású ember oldalán, jobb keze volt a zeneileg, hát a Központi Együttessel már jóval előtte bejártuk a félvilágot, ugye sokat turnéztunk, úgy szintén Európában, Afrikában, stb. Tehát a zenének nagyon sokat köszönhetek így módon, ugyanakkor nyilván ad is az ember, tehát a zene az olyan dolog, hogy ugye rengeteg gyakorlásra, rengeteg egyéb lemondásra jár. Most mondhatnék olyan példákat, hogy amíg a többiek, most annak idén most ez a közhelynek számít, hogy a Grundon rúgták a labdát, mondjuk én sose volt egy foci rajongó, most sem vagyok igazából az, de nem játszani mentem, hanem bizony nekültem és gyakoroltam. És
3: egyébként, ha már itt tartunk, megmondom őszintén, hogy beszélünk róla, annyira bánom, hogy nem mondtuk, hogy hozd el a hangszeret, gondolom, igen, nincs kint az autóban, feltételezem, sajnos, mert hogy nekem ez a mai napig mindig is rejtély volt, hogy harmonikán hogy lehet ennyi mindenre figyelni, hogy egy picit, csak nagyon úgy, hogy nagyon laikusak vagyunk, mert ezt nem titkoljuk, de hogy mesélj már arról, hogy hogy működik tényleg az, hogy mennyi gombot kell nyomni közben, kibe
2: mozogatni.
3: És akkor most így hagyjuk is, amiket én itt tudok róla, de hogy nagyon sok mindenre kell figyelni, ugye?
4: Hát igen, de hát ez egy egyszerű a magyarázat, meg kell tanulni. Meg kell tanulni a harmonika jobb kezét.
3: De nehezebb amúgy, bocsánat, harmonikázni, mint gitározni, vagy sokkal összetettebb gondolkodásmódot, tevékenységet igényel?
4: Hát szerintem nem. A gitáron is ugyanúgy lehet például, hogy és kell is akkorban, attól függ. Tehát akkorban lehet gondolkodni, szólisztikus dalomban lehet gondolkodni, tehát ha zenész valaki, és hogy otthon van a zeneelméletben, akkor nyilván tudja, hogy ha gitározom, akkor mondjuk egy spanyol gitárt vegyünk példaképpen, ahol olyan akkord szólók vannak, meg olyan akkord futamok, meg olyan tert akkordjáték van, hogy ott otthon kell lenni a dolgon. Harmonikán ugyanez van. A harmonikának van jobb keze, bal keze, zongorának van jobb keze, bal keze, orgonistának van jobb kéz, bal kéz, lábbasszus. Tehát mondhatnék még példákat, amely nagyon összetett, összpontosított figyelmet igényelnek. Meg kell tanulni.
2: Hát meg ugye te is gyermekkorban kezdted, és szerintem a legtöbb hangszert, aki elkezdi gyermekkorban, nyilván a gyakorlás is a kulcs.
4: Talán annyit megérdemel még ez a gyermekkor, hogy a szüleim elmesélés alapján, hogy ugye akkor idős tamburozenészek, akikén később már nagyon fiatalon játszottam, pár éven keresztül, ugye mentek a lakodalmi bocsánat, menetek az utcán, és előttünk elment, a központi helyen laktunk, a falu közepén, mentek lakodalmi menetek, én meghaladtam a dallamot, berohantam a hangszerért, kiültem az akkori kis gongnak hívták a kis házelőkét, és addig vacakoltam a hangszerrel, idézőjelben, amíg azt a dalot meg nem találtam, ez kb. 4 éves korommal lehetett, és amíg meg nem találtam azt a dallamot, és akkor a boldogság volt. Tehát szerintelenség nélkül mondom, hogy az a hallásom egész jó, és ennek köszönhető, sok minden köszönhető, többek között az, hogy ilyen hamar megtanult dallamokat, és később nyilván akkor jöttek a zeneiskolák, tehát volt a Sziget Zalman, a Csepel, ott ugye Műlődési Házban volt a zeneoktatás, ott tanultam harmonikázni, később kórusvezetői iskola, ezt követően Budapesten az Országos Szórakozási Központban nagy mesterektől lehetett tanulni, illetve a főiskola, a zenei szakon, tehát sok-sok minden keresztül, mert az ember, amíg odáig jutott, hogy zeneileg, hát mondhatni, hogy képzettnek mondhatja magát.
3: Hát olyannyira, hogy ugye én a Tököli Summer Fest-en majd erről a következő fél órában beszélgetünk, de sokszor találkoztunk, és volt szerencsém megtudni rólad, hogy te alapvetően egyébként énekzene pedagógus vagy.
4: Így van, tehát a végzettségem énekzene népművelés szakon végeztem a főiskolán.
3: De tanítottál is iskolában? Vagy most is tanítasz?
4: Tanítottam a Tököli Általános Iskolában, tanítottam énekzenét felső tagozatban, illetve zeneiskolákban tanítottam, így a Ráckevei Műzetiskolában, a Tököli Műzetiskolában. 3 évig lejártam Deszkre, az egy jelenleg szerb település, Szeged után van pár kilométerrel. Tehát minden az embert próbáló volt, hogy minden hétfőn le kellett utazni Deszkre, autózni. Ott volt 11 néhány növendék, őket letanítottam, aztán vissza, és folytattam próbák, stb. Tehát igen, tanítottam, és nagyon szeretem a tanítást, csak egy időben volt, amikor Ráckevére jártam, heti két alkalommal mellette volt a művház, a Délszláv Együttes, a férfi kórus, a két zenekar, és be kellett látnom, hogy ez így nem megy sokáig, mert ugye vagy a diák sényli meg az oktatást, vagy én magam töröm össze magam út közben. Persze. A rohanásban, tehát le kellett adnom Ráckevét, ami 14-15 éven keresztül ment, és nagyon-nagyon szerettem tanítani. Szóval alapvetően régóta foglalkozom gyerekekkel. A Tököli Tánc Együttes utánpótlás csoportjait 38-40 évig vittem magam, aztán most már nyilván kinevelt az ember maga mellett olyat, aki fiatalabb, és hát nyilván ő mozog, ő mutassa a lépéseket, ne én vénségemre, tehát szerettem a tanítást, rengeteg foglalkozom a gyerekekkel, a gyerekek aztán nagyon, mindig nagyon fontosak voltak az életemben.
3: Azon gondolkozom, hogy milyen szerencsés vagy olyan tekintetben, és szerintem egy gyerek akkor a legszerencsésebb, amikor már igen korán a szülők felfedezik, hogy mi az, amiben
2: mennyire tehetséges,
3: hogy igen. Szereti is, és egy percet nem kell akkor dolgoznia, hogyha tényleg azt. Márpedig azért a zene, meg a művészeti világ, valahogy azt érzem, hogy nagyon sok szülő azt mondja, hogy jó, de legyen egy rendes szakmád is. De hogy nálad meg nem ez volt, hanem igen, téged támogat. Volt ilyen is?
4: Volt ilyen is, igen. Édesapám azért féltő gondossággal mondta munkatársainak, ezt úgy később visszahallottam, hogy hát sose eszik majd kalácsot, mondta édesapám akkor, mert hogy féltette, ugye, tehát ő esztergály szakmája volt, aztán később feltornázta magát egész üzemvezetőig, de tehát ő azért látta, hogy a régi rendszerben, ugye az én mesterem, akit tanultam gyerekkoromban, ők azért vegetál szintjét, nem voltak olyan nagy pénzek a zenében. Kis pénzeket megkeresték a kocsmákban, jutottam ott lakodalmakban, de hát mi azért kicsit másként csináltak a dolgokat, és mikor az első úgymond tiszteletdíjakat megkaptam, hát akkor apámnak kicsit elkerekedett a szeme, és akkor belátta, hogy igazából, mert én magam is jártam, ugye földünk volt, akkor szabadszombatok voltak, és akkor kimentünk a földre kapálni, de hát én mondtam nekem, délben le kell lépnem, mert megyek fellépés, stb. És úgy elfogadták a szüleim, néha eleinte nem vették jó néven, de hát kapáltam, úgyhogy még mások csináltak hárosítani, egy felet csináltam. Tehát
3: jobban jártak, ha mentél zenélni.
2: Igen.
4: És aztán később apám belátta, hogy igazából igen, szóval, hogyha az anyagi oldalát nézzük, bár én sosem néztem az anyagi oldalt a zenének, mert ha mai napig ezt vallom, hogyha csak pénzért zenélnék, sose zenélnék, csak megfejem magamnak otthon, mert ezt nem lehet csak pénzért játszani. A tiszteletje az fontos, ha az embernek ez a félig meddig megélhetése, de a zene az sokkal fontosabb, és ezt most ne vegye senki tőlem túlzott álszerénységnek, de ez a fontos mindig, a zene volt mindig a fontos az életemben. Apám ezt aztán később rájött, hogy nem is kellett sok év, hogy rájöjjön, hogy igazából tehát megélhetést is lehet biztosítani, ezzel nem beszélve a művész értékekről, amit az ember képvisel.
2: Hát megközben ugye szívből csinálod.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. A Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudjátok videós formában is követni a beszélgetést. Továbbra is vendégünk az a Halász László, aki 50 éve alapított a tökörről induló Koló zenekart, amelynek elsődleges célja a magyarországi délszláv népek, a horvátok, a szerbek és a szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása is. Beszélünk majd mindjárt arról is, hogy ha már színpad, akkor hol léptetek fel az utóbbi napokban, nehetekben így az 5. X-et megünnepelvén, illetve hogy hol lehet veletek akár rendszeresen is találkozni. Na de előtte én itt kikérdeztelek egészségügyileg, hogy hogy áll a gerinced, mert hogy ugye harmonika az, amin te folyamatosan játszol, ráadásul azt beszéltük meg, hát én is látom, hogy ugye szinte végig állva, és hány kiló ez a harmonika?
3: Hát ez a harmonika 11-es.
2: És a hosszú órákon át van rajtad.
3: Hát igen, vannak koncertek, ami mondjuk 30 percre másfél óráig tart, ez egy lájtosabb dolog, ugyanakkor vannak olyan rendezvények, főleg ezek a nemzetiségi bálakra gondolok, meg hasonlók, egy hosszabb lélegzetvételű, ami bizony 6-8 órát feltételez. Az előbb elmondtam egy ilyen háttérbeszélgetésben, hogy tehát ezt a zenét, ezt a szavúgyban balkáni, a szó nemes értelmében balkáni zenét, ezt ülve én nem tudnám játszani. Tehát nem, ezek olyan pesgő ritmusok, olyan muzsikák, hogy ez a képtelenség az embernek, nem csak a kezei mozognak, hanem bizony az egész teste valahogy, vagy benne van az egész muzsikában. Tehát ezt nem lehet ülve játszani, mert az ember fölpattan rögtön, és akkor ezt egy olyan virgás kólót, vagy olyan tüzes kólót nem lehet ülve, szerintem. Vannak egy megtehetsen, én nem tudom megcsinálni. Igen, hát Istennek legyen hála, nem volt eddig még komoly gondom. Nyilván az ember gerince ezt valamilyen szempontból megsínli ezt a sok évtizedet. Bízom benne, hogy hát jól esik nyilván pihenni, és még egy koncert után is nyilván az ember kicsit megmozgatja a hátizmait, meg egyebek, mert azért csak igénybe van véve.
2: Bizony. Igen, de közben meg, ha egy picit spirituálisan veszük, akkor meg végig azt csinálod, bármennyire is nehéz a hangszer, ami feltölt, tehát, hogy ami meg energiát ad, tehát, hogy valahol kompenzál ez a lelki dolog a megterhelésnek.
3: Most ugyan a zene közben az ember, amikor vége egy rendezvénynek, egy bulinak, egy koncert, akkor érzi az ember, közben nem érzem.
2: Aha, tudom, nyilván, milyen ez.
3: Akkor valakat az ember koncert arra, amit csinál, muzsikál, a zene ott van az emberben, a technika a kezeiben, figyel oda, figyel a kollégákat, vezényli a zenekar, tehát instrukciókat, akár, hogyha
4: minden másra
3: egy koncertet
4: figyel.
3: Játszok, akkor figyel a zenekar, figyel a közönségre, ha táncházat játszok, akkor figyel a táncos közönségre, ott hogyan lehet a hangulatot fokozni, hogy lehet mozgatni az embereket, jó értelemben, tehát hogy lehet befolyásolni zeneileg, hogy azok egyre építkezzen, aztán kicsit megnyugodjon, újraépítkezzen. Ezek mind olyan dolgok, amik elvonják, hogy nem is gondolsz arra, hogy 11 kilót hordozol a válladon, és közben mozgatod és dolgozol vele.
2: Ezzel Bettivel mi is így vagyunk sokszor, hogy ezt bevalljuk, hogy néha úgy jövünk be, hát főleg Betty hajnalok, hogy úristen, mindjárt elalszunk, és bekapcsoljuk a mikrofont,
4: akkor minden
2: és így teljesen elfelejtünk, és így 10 óra abszolút. Után, hogy jé, amúgy én fáradt voltam,
4: igen,
2: de hogy így
4: elfelejtettem. De akkor úgy tudod, benned van tulajdonképpen az adrenalin, ez itt is azért hasonló.
2: Meg hát mi is ugyanúgy szeretjük.
3: Ugye az ember megy a munkahelyre, hál' Istennek világéletemben úgy tudtam bemenni a munkahelyemre, hogy szerettem, hogy csináltam.
2: Most itt az igazgatóságra is, mert hogy ugye azért arról nem beszélünk, de azt szerintem sokan tudják, hogy egyébként a művelődési központ vezetője vagy.
3: Tehát szerencsésnek tartom maga. Vannak emberek, akik jól már megint be kell menni, mikor telik le a 8 óra, stb. Sosem volt életemben ilyen.
2: Ugye ez, mert ezt a városvezetés is hallja, és lehet, hogy még 50 évet kérnek tőled ebben a pozícióban is.
3: Igen, tehát nem hiszem, hogy ez az, hát szerencse kérdése is, hogy az ember azt csinálja, mit szeret. Az a hobbija, az a feladat,
4: hát is,
3: az a munkája, és ez...
2: De azért ne vonjuk el azt sem, hogy nyilván az ember saját maga felelős az életéért, de ez már megint egy másik kérdés, hogy ki milyen döntéseket hoz meg. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy Tököl, ugyebár, hát azért azt mondhatjuk, hogy itt az elmúlt 50 évben te nagyon-nagyon sokat tettél Tököl városának a kulturális életének a fejlesztéséért, vagy egyáltalán azért, hogy van. Ugye? Tehát, hogy ezt azért a város is érzékeli, gondolom.
3: Remélem, hogy így van. Főként a korábbi évtizedekből talán a mostani lakosságnak egy része nyilván nem érzékeli, mert amikor ezt elkezdtem, tehát én a művelődési központban 41 éve vagyok ott. Bánom, hogy kimondtam már kicsit, mert sokan azért mondják, hogy jó, most már elég, most hagyd már abban.
2: Már mindegy, mert kimondtad már korábban, és már leadtuk adásban az ottani interjúkban, úgyhogy...
3: Tehát már sok a halászból mondják sokan, lehet, hogy igazuk van részben. Nyilván nem sokan ennek vége szakad, mert egyszer vége szakadjon, de tehát fontos volt világéletemben egyrészt a nemzetiség, a kultúra, és a széles a magyar kultúra minden szegmense. Tettem a dolgom, amilyen lehetőségeim voltak. Anyagi lehetőségek, ugye más volt 40 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt a kulturális szolgáltatás, más ma a kívánságlista, mások az elvárások a mai közművelődésben dolgozóktól, tehát fejlődik, mozog állandó ez a dolog, és hát meg kell felelni a kihívásoknak, többé-kevésbé sikerült eddig, hát igyekszem. Hogy ennyit tettem a tököli kultúrát, mindig szolgáltan gondoltam ezt, én mai napig azt, és mindenféle álszerénység nélkül mondom, hogy ezt szolgálatnak gondoltam, és ezért tettem, és nem napi 8 órás munkaidő volt ez sosem, hanem van, amikor 16 óra, van, amikor csak 4 óra volt, azért még ez kevesebb alkalom volt, de 10-12-nél kevesebben szinte sosem.
2: Bár én hozzáteszem, meg. Én azt gondolom, hogy te is olyan vagy, mint sokszor mi, hogyha a boltba elmész, akkor is azon gondolkozol, hogy miből lehet témát csinálni, vagy milyen program lehet. Tehát, hogy szerintem ezek olyan munkák, ami tök jó, mert szeretjük, de nincs olyan, hogy én ezt is leteszem.
4: Ez nehéz letenni,
3: igen. Olyan hivatásnak gondolom, igen. Hogy itt nem tudsz, hogy igen, elvégeztem, hátradőlök, nem tudom megcsinálni, mert mindig az embernek jár az agyat, tehát mindig valami újat kell kitalálni. Most akkor milyen műsorokat lehetne csinálni, akár a könyvtárban, akár a művelési különböző helyiségeiben, tehát kiket hívunk meg, hogy lehetne ezt befolyásolni a lakosságnak azon részét, hogy különféle előadásokkal kicsit ismeretterjesztésre gondolok, vagy bármire, nem csak a színpadi előadásokra, tehát mindig jár az ember, hogy ebből sosem elég. Én azt hiszem, hogy mindig ki tudsz valamit találni, hogyha eléggé rajta vagy a dolgon, tehát sosem lehet, nem lehet leülni, hogy elvégezte a munkámat, nem, mert mindig lehet valami újat csinálni, újat kitalálni, ami nem feltétlenül pénzkérdés, hanem közösségeket összetartani, megkeresni a közösségeket, összehozni új közösségeket, vagy a vezetőkkel olyan kapcsolatot, hogy ami nem pénzkérdés, ami sok munka, sok odafigyelés, sok utánjárásra jár, tehát ebből sosem elég.
2: Uh-huh. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, aztán akkor megyünk át egy picit arra, hogy hol lehet veletek találkozni, csak hogy ugye az előző fél órában is említetted azt, hogy az utánpótlás, tehát hogy szeretsz tanítani, és azért talán érdemes megemlíteni, hogy neked azért van fiad, és hogy ő is azért vitte tovább valamilyen szempontból, ő táncolt. Ugye most úgy tudom, hogy már nem táncolt talán, de javíts ki a tévedek, de hogy vitted tovább a következő generációra is.
3: Igen,
2: ezt a szeretetet.
3: A fiam 6 éves kora volt a táncot a tököli együttesben, és megint csak nagyon büszkén mondom, hogy élvonalbeli táncos volt, aki olyan szintre vitte, hogy sokak szerint még az Állami Népegyetesben is megállta volna a helyét, hiszen táncoltak együtt az állami fiúkkal.
2: Nem akik egyszer. Egyébként a tököli Summer Festen ott voltak 21-én, fel is lépte.
3: 22-én.
2: 22-én, ha mondom.
3: És nagyon magas szinten táncolt. Ugyanakkor 6 éves korot a zeneiskolába járt, ahol én tanítottam a Ráckevén, és a zongorára írattuk be őt, egy kolléganőhöz, és ugye én vittem, hoztam őt többnyire, és volt, amikor meg kellett várni az én órámat, egy másfél át várt egy órát, és akkor, amit adottam a harmonikát, addig ő ott csörgött, és egy időt mondta, hogy apa, én szeretnék harmonikázni is, hát a büszor mellem nagyon dagadt, és akkor két tanszakra járt, úgy olvastak ott át, mint más az újságot, a könyvet. Aztán jött a gimnázium, és valahogy ez kicsit megszakadt. Aztán a tánc is később megszakadt, mert a munka elvitte őt, jelenleg külföldön dolgozik, nagyon jó helyen, itt nem messze Horvátországban. Tehát igazából az élet elvitte őt. Nagyon jó képességekkel, és tényleg büszke vagyok a fiamra, hogy nagyon jó képességekkel, zenei és táncos képességekkel rendelkezik.
2: Jó, ezt mindenképpen szerettem volna igen megemlíteni, mert ez fontos. Egyébként, ha már horvát, ti folyékonyan beszélitek is egyébként a nyelvet?
3: Hát az egy folyékonyan enyhe túlzás. Édesapai részéről vagyok főleg rád származású, ő folyékonyan beszélte a konyha nyelvet. Az irodalmi
2: az
3: nyelv,
2: is valami.
3: Ez a konyha nyelv megírott.
2: Ó, hát nyelvet, az irodalmi nyelvet sokan magyarok, a magyar hát se beszéljük, úgyhogy
3: igen. Igen, ez folyamatosan beszélt, mikor jöttek hozzánk az akkori Jugoszláviából, folyamatosan beszélt velük. Nagyanyám, az ő édesanyja jobban beszélt rácom, mint magyarul. Mm. Tehát vannak ilyen múltbéli emlékek. Ugye aztán jött az iparosodás, itt Tököl környékén jött a Csepel, ahogy tudjár, jött a Csepeli, Csepelvas és fémüvek. A férfiak, akik eddig dolgoztak a földeken, elmentek nyárába dolgozni. Ott nyilván magyarul beszéltek. Uh-huh. Akkor már haza művet, tehát ott is inkább a magyar szó terjedt el, már megszólták a magyar beszédet. Ugye Tököl annak idején, nekem úgy mesélték, hogy a 920-as évek tájéken a Tököl utcán végigmentén csak rácról beszéltek uh-huh. az emberek. Tehát elmentek a férfiak nyárba dolgozni, haza már e-mail-lámmal beszélgettek rácról, inkább magyarul, és ezért ránk már nagyon kevés beszédkészség maradt. Amit felszed az ember, az időközben felszedtem a némi tanulásból, a dalokból, nem kevés tanul az ember, amit énekel dalokat, hiszen azt tudja, miről énekel, és ez rengeteget számít. Tehát magyarul szokták mondani, nem lehet eladni külföldön. A horvát nyelvterületen.
2: Minket igen, de mindegy. Szeptember 18 péntek, látom itt egyébként, ezt most épp a port.hu-n látom, este 6:30 a Fonó Budai Zeneházban lesztek, de hát itt elmondtad nekünk mikrofonon kívül, hogy ez nem újdonság, mert a Fonóban rendszeresen ott vagytok.
3: Egy jó pár éve, igen, Fonóban általában havi egy táncházat játszunk, illetőleg a Ferencvárosi Művelődési Központban legyen ez a reklámhelye. 27. éve volt márciusban, hogy minden szerdán játszunk. Hát ez szokták mondani gombócos nagyon sok egy családnak. Tehát olyannyira, hogy mondjuk a július-augusztus kimarad a nyári hónapok, akkor a műházak nagyon-nagyon lájtosan működnek. Tehát 27 év az nagyon nagy idő. Közönséget megtartani, újítani mindig a repertoár, ami nagyon nehéz, mert hiszen 60-70-80 féle kólót játszik a zenekar, nagyon sokat már nem tudsz hozzátenni, nagyon kell kutakodni azokat, hogy találsz új táncdalomokat, meg kell tanítani a lépéseket, tehát mindig az ember próbál törekedni arra, hogy újat hozzon, hogy megtartsa a közönséget, és hál' Istennek van egy olyan törzsközönségünk, amely 60 és 100 között mozog, abból 70-en ott van, a többnyen 80-an, az nagy szómai világban, ahol táncházak már sajnos halódnak, meg mennek tönkre, megszűnnek. Nem is tudom, szóval erre is büszke vagyok magyarul, hogy a zenekar ezt meg tud tartani, és heti rendszeressége ott vagyunk a Ferencvárosi Művközpontban.
2: A kóló az körtánc?
3: Igen, a kóló egyébként nem kóló. Tehát picit hosszabb a szláv nyelvben nincsenek tehát olyan magánhangzók, tehát nincs az óbetűt, nincs hosszú, nem kóló, hanem kóló, tehát így mondja az ember. Ugye a délszláv népek, horvátok, szerbek körtáncai, mondják tánc-táncnak is, de én jobban szeretem a körtáncot, a kólónak hívják, míg a románoknál hórának hívják, a bolgároknál hórónak hívják, tehát ezek a Balkán elterjedt nevek, amik évszázadokra nyúlnak vissza.
2: Ugye magának az együttesnek is ez a neve. Jó, a végén...
3: Jó a felvetés. Azért választottuk annak ide a kóló nevet, hiszen a zenekar jellemzően a tánc együttesi kíséretből, ez a táncházakból fejlődött ki, úgyhogy ma már mondhatni azt, hogy koncertzenekar is, táncházzenekar is, meg táncedés kísérés, tehát a kóló, ez olyan gyűjtőfogalom, ami a zenekar otthon van ebben és abban is. Tehát a kóló
4: tehát
3: az egy gyűjtőfogalom gyakorlatilag, igen.
2: A végére nagyjából egy-két perced maradt, hogy hogyan értékeled a Tököli Summer Festet idén, hiszen ugye miután mondtuk, hogy ugye te vagy az igazgatója a műfáznak, a műfáz szervezte, tehát te szervezted a Tököli Summer Festet, milyen volt?
3: Azt kell mondanom, hogy hál' Isten, hálás vagyok, hogy ön nagyon szépen lement. A látogatottság sajnos egy tendenciának gondolom, talán 5-6%-kal kevesebb volt a tavalyi évhez képest. Nem tudom, és nem is akarom ezt kutatni, hogy nem is akarok okokat keresni. Hogy
2: jó, de hozzáteszük, hogy azért hosszú hétvége is volt, sokan valószínűleg el is utaztak.
3: Ugyanakkor azért tettük nem 15-20-áig, hanem 18-22-ig, hogy használjuk ezt a hosszú hétvégét. Na most ez lehet, hogy visszajutott ilyen szempontból, hogy akkor inkább lemegyek a Balatonra, kimegyek Horvátországba, benne van a kalapban, nincs mese, de így gondoltuk. De nem vagyok elkeseredve. Próbálják ezt a fajta létszámot kicsit megtartani olyan programokkal, igyekeztünk mindenfélével, igyekeztünk a ma futózenekaroktól kezdve a folklórig, a különféle esti programokig, gyerekprogramok nagyon-nagyon fontosak, és nagyon-nagyon látogatottak voltak. Ki vagyunk szolgáltatva, mindig azt mondom, ki vagyunk szolgáltatva idezőben a közönségnek, úgy látogatottság, mint anyagi szempontból, tehát jegybevételre gondolok itt.
2: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük.
2: És hát nagyon Zárszónak szépen mond.
3: Ja, benne vagyunk még adásban?
2: Még adásban vagyunk, igen.
3: Hát zárszó ne ez legyen, hogy az anyagiak, tehát jegybevétel, hanem
2: jó, találjunk ki valami másik zárszót. Hol lehet veletek? Ezt már beszéltük egyébként, de hogy most itt a legközelebb például, vagy lehet, hogy volt valami jó zárszó ötleted, mert láttam, hogy valami
3: nem volt.
2: Nem volt,
3: de most kitalálom mindjárt.
2: Na, oké.
3: Ugye a zenekar, ha már zenekarról indultunk ki, a zenekar első koncertje augusztus 18-án volt Szászhalombatán, Summer Fest ottani rendezvényén.
2: Akkor volt először, vagy micsoda?
3: Akkor volt első, aha, igen, igen. És ennek, ezt az évet ennek szánjuk, ennek az 50 évnek, és a következő koncertje nyilván szűkebb hazánkban is lesz Tökölön ősszel, de szervezés alatt van már, mert is van szervezés, Baján lesz. Tehát próbálok olyan célpontokat, hogy ahol olyan közönség van, hogy horvát és szerb közönség, tehát Baján, Bácskában a Bunyavácok, főként a Baja környékén, Pécsen a Sokácok, Bosnyákok, Pécsen a Zsolnaiban lesz egy koncertünk, Baján a Bácska Kultúrpalotában, szombatra tervezünk egy koncert az ottani nyugat-magyarországi horvátság részére, Szentendrén van folyamatban egy koncert, mint Pest megyei régió, tehát ahol Szentendrén egész Lórévig a szerb, meg a horvát településeket tudjuk megszólítani. Nyilván lesz egy koncertünk, vagy a Fonóban, vagy a Ferencvárosi Művközpontban, mint olyan hely, ahol rendszeresen megfordul a zenekar. Tehát ezek a tervek erre az évre.
4: Akkor bejárjátok az országot.
2: Hát, igen. Nagyon szépen köszönjük Halász Lászlónak, az 50 éves Kolózenekar alapítójának, és egyébként pedig a Tököli Művelődési házigazgatójának is, és gratulálunk az 5. X-hez.
4: Köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb.

0: Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Városrendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Kéktó szabadidőközpontban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika.
2: Városrendészet erősíthetné Sziget-Szentmiklós közbiztonságát. Romlott Sziget-Szentmiklóson a lakók biztonságérzete, erről is tárgyalt a gazdasági bizottság legutóbbi ülésén, amikor a város közbiztonságának megerősítését tekintették át. Tóth Pál a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a rendelkezést álló statisztikai adatok nem mutatják a bűncselekmények számának növekedését, a saját tapasztalatok és a lakosságtól érkező visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy romlott a biztonságérzet. A bizottsági elnök szerint a helyzet javításában egy városrendészet kialakítása is segítséget jelenthetne, amely hatékonyabban járulhatna hozzá a közterületek rendjének és a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez.
3: Maga az eredeti elképzelés egy ilyen munkaidőhöz kötött városrendészetet vagy közterületfejlesztést képzelt el. Én ugye ezzel szempont azt szeretném, hogy az éjszakai órákban mondjuk 22 órától reggel 6-ig, és a hétvégi órákban, amikor én azt gondolom talán ennek nagyobb fontossága van és nagyobb jelentősége, akkor kellene. Ehhez viszont ugye pénzügyi fedezet kell. Megint eljutottunk a fedezethez. 27-re tervezi az előterjesztés, hogy ezt elindítanánk és megvalósítanánk.
2: Gyorsabb és hatékonyabb reagálást tenne lehetővé egy városrendészet kialakítása Sziget-Szentmiklóson. Tóth Pál hozzátette, a kezdeményezés megvalósításának pénzügyi feltételeit még meg kell vizsgálni, hiszen a feladatok ellátása jelentős költséggel járna. Kiemelte, a szükséges fejlesztésekkel és megfelelő rendszer kialakításával a rendőrség is gyorsabban értesülhetne az esetleges problémákról, így szükség esetén azonnal be tudna avatkozni.
3: Maga az előterjesztés elejé írta, hogy fejenként egy 10 millió forintos költséggel kell számolni, munkaruha, bérköltség, sőt egy szolgálati jármű is, de most viszonylag könnyű számolása a 14 főnél, mondjuk a 14 főből lenne talán 6 fő, aki a kamerarendszereket figyelni, mert hogy ugye egy kamerarendszer is kiépítésre került, de nem volt eddig úgy használva, mint ahogy talán a mai 21. századi lehetőség, hogy egy azonnali riasztással. Tehát, ha érzékeli ott a kamera mögött ülő, akkor rögtön tud az irodába két embernek szólni a városrendészetről, akik ki is tudnak menni.
2: Klímaberendezéseket szereznek be a Sziget-Szentmiklósi Apróka bölcsödébe. Az intézmény csoportszobáinak klimatizálása jelenleg nem megoldott, ezért a bölcsöde vezetője 3 klímabeszerzését kezdeményezte. A Pest vármegyei kormányhivatal augusztus 4-én helyszíni ellenőrzést tartott az épületben, ahol megállapították, hogy a csoportszobában a hőmérséklet elérte a 30 Celsius fokot. Az ellenőrzés során azt is kifogásolták, hogy a hőérzet csökkentésére használt ventilátorok csatlakoztatási módja veszélyt jelenthet a gyermekek számára. Az intézmény és a polgármesteri hivatal is árajánlatokat kért be 3 klímaberendezés beszerzésére és felszerelésére. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság megszavazta a javaslatot és egyetértett a fejlesztés megvalósításával.
4: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletbe azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817 ezer forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt. Azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
2: Megkezdődött a kézilabdapálya teljes felújítása a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Sziget-Szentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandeláberekkel megvilágított kézilabdapálya készül. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, ugyanakkor a polgármester tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén akár 2 héten belül is elkészülhet az új pálya.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
2: Okos zebrával növelik a közlekedés biztonságot Taksonyban. Új Safe Cross okos zebra segíti a biztonságosabb gyalogos közlekedés Taksonyban, a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházás pályázati forrásból valósult meg, a kivitelezés költségeinek felét pedig a Generali társfinanszírozóként vállalta. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, ha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű ledes prizmák villogó fényjelzéssel hívják fel a közeledő járművezetők figyelmét a gyalogos jelenlétére. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja. Megújult környezetben kezdik az új nevelési évet a csepeli óvodák. A nyári időszakban több intézményben is karbantartási és felújítási munkákat végeztek.

0: Mellett folytatódott az óvodák klimatizálása is. A fejlesztések között kiemelkedik az Aprajafalva tagóvoda régi épületének teljes körű felújítása, így a gyermekek már korszerűbb körülmények között kezdhetik meg az új nevelési évet. Az önkormányzat közlése szerint az óvodákban dolgozók megbecsülésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt években jelentős lépések történtek az óvodapedagógusok bérrendezése érdekében, a következő időszakban pedig a további munkatársak béremelésének lehetőségét is vizsgálják. Borbély Lénárd a tanévnyitón arról beszélt, az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a csepeli óvodák megfelelő feltételek mellett működhessenek. Testvérvárosi jubileumon képviselte Halásztelket a delegáció. Önkormányzati delegáció utazott Halásztelek német testvérvárosába, Leisingbe, ahol a település alapításának 980. évfordulóját ünnepelték. A látogatást a település polgármestere hívta meg a Halásztelki önkormányzat képviselőit. A jubileumi eseménysorozat részeként már 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, amelyen Halásztelek delegáció mellett az olaszországi Oggiono, a közös testvértelepülés képviselői is részt vettek. Leisding egy különleges látványosságnak is otthont ad. Itt található a 4,9 méter magas Guinness rekorder óriás csizma, amely a világ legnagyobb hagyományos kézműves módszerrel készült csizmája. Pályázati támogatásra jelentkezhetnek a soroksári civil szervezetek. Pályázatot hirdetett a 2027-es évre Budapest 23. kerület Soroksár önkormányzata a helyi civil szervezetek támogatására. A felhívást a Soroksár közigazgatási területén működő Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek. A támogatás az önkormányzati célokat segítő programok megvalósítására, valamint a támogatott tevékenységhez szükséges költségek biztosítására is igényelhető. A pályázatok beadási határideje szeptember 30-a. Az önkormányzat képviselőtestülete várhatóan novemberi ülésén dönt a támogatásokról. A részletes pályázati felhívás Soroksár önkormányzatának honlapján olvasható.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B-osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
1: Időjárás.
0: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél időnként megélénkül, reggel 5-14, napközben 27-32 fok lesz.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidámdal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107.
4: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. Programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu